Köszönjük neked, hogy te foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy átölelsz, hogy elviszed a bánatot, elviszed a könnyet, és amikor a ti jelenlétedben vagyunk, akkor minden bajunk elmúlik. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyító, és a te gyógyító erőd ott van a te jelenlétedben, és most itt van a te jelenléted.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat egy gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel. Szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Fölgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen növek.
0: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség, és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örököstárs. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Aszáv Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak, ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek tínédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tínédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Egy nagyon érdekes és izgalmas témával kezdtünk el foglalkozni pár héttel ezelőtt. Találd meg a saját hangod, ez volt a felhívásod, és azt mondtad, hogy az, hogy valaki meg tudja találni, elsősorban fiatalokra beszélünk, a saját hangját rá tudjon találni úgymond önmagára, ezt értjük ez alatt, ahhoz négy dologra van igazán szükség. Az első pont a tehetség, tehát hogy fel kell ismernie, hogy miben tehetséges. A második pont volt a szükség, fel kell ismernie arra is, hogy a környezetének mire van szüksége. Itt mondtad, hogy ne akarjon tengerbiológus lenni az, akinek a közelében nincs tenger. A harmadik pont volt a szenvedély, fontos az is, hogy mi az, amit igazán örömmel tudok csinálni, és ott hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy a negyedik pont a lelki ismeret lesz, és én őszinte leszek, el sem tudom képzelni, hogy mire gondolok, ne nyiss a kocsmát, ha nem akarok kárt okozni. Mire gondolok itt a lelkiismeretre?
2: Dohány cégek a legnagyobb támogatói a dohányzás megelőzési programoknak.
1: Tényleg? Óriási.
2: Lelkiismeret földjén azt értem, hogy mindannyiunkban van egyfajta igény, hogy valami hasznosat is tenni, azon kívül, hogy dolgozok. Ha csak a mókuskerékből áll az életem, és megyek. Volt egy barátom, aki egy németországi autógyárban, az volt a feladata, hogy 4 csavart kellett meghúznia. És azt mondta, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon unalmas volt. És azt mondta, hogy ha valahol a monoton munkát megtanulta, akkor ott a gyárba, hogy 4 csavart húz meg, de egy idő után rájött arra, hogy ő nem 4 csavart húz meg, hanem elkezdte elképzelni, hogy milyen családoknak az autó, ki fogják használni ezt az autót, hova fognak menni vele, meg minden, és egyszerűen értelmet kezdett érezni az ő feladatának. Az auschwitzi koncentrációs táborban több ember is odáig jutott, hogy még abban a körülményben is keresték az élet értelmét, vagy a megélhetés, vagy a túlélésnek a lehetőségét. Kertész Imre is használja a sorstalanságban, hogy legyen nálad mindig egy csöpp kenyér a méltóságod miatt. És most olyan dolgokról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudok legjobban segíteni és szolgálni másokat. Azzal, hogy ápolok, hogy bekötözöm a cicáknak a lábát. Kislányom az ilyen volt, még a háromlábú cicánkat is megtanította fára mászni, és előbb-utóbb megismerte, hogy az a cicát úgy hívjuk, hogy Méfibóset, mert a Bibliában van egy történet egy fiatal hercegről, akit a dajkája lejtett, és egész életére béna maradt, és őt Méfibósetnek hívják, és akkor így lett a cica Méfibóset, de a háromlábú kis cicát megtanította ugyanúgy fára mászni. Vagy azt látjuk, hogy valaki állandóan a gyerekek között él, a gyerekek között kivirul, és arra van szükség, a lelkiismerete szerint is érzi azt, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom. Lehet, hogy elmehetek gazdasági szakembernek, és még jobban is keresek, de hála Istennek, hogy vannak olyan pedagógusok, akik azért lettek pedagógusok, mert a szívük, a szenvedélyük és a lelkiismeretük is azt diktálja, hogy hát nekem tanárnak kell lennem. Vagy mit kér tőlem az élet? Mi az élet feladatom? Ez azt gondolom nem tizenéveseknek a kérdése csupán, hanem minden pályaváltó embernek is, de amikor ilyen életközép krízishez érkezünk 45-50 évesen, akkor nagyon sokszor föltesszük magunknak a kérdést, hogy amit eddig csináltam, az vajon ugyanaz-e, amire további az időmet adom, mert elkezdjük érezni azt, hogy egyre kevesebb időm van. Fiatalokkal szoktam olyat játszani, hogy tervezd meg az életedet, hogyha utolsó hónapod lenne, utolsó heted lenne, vagy utolsó napod lenne. És egészen más az utolsó hónapnál a beosztása, az utolsó héten, de az utolsó napnál.
1: És amit az utolsó napra írok, úgy kellene élnem minden nap?
2: Van egy film, Leckék az életről az a címe, és ott pont erről beszél, hogy ha tudod azt, hogy hogyan akarsz meghalni, akkor tudod azt, hogy hogyan éljél. Csináltam már olyat én is fiatalokkal, hogy előre megírták a saját halotti beszédüket. Mit szeretnének hallani ott?
1: De jó ég, fiataloknak ilyet mondani, nem is gondoltam volna, hogy ez jó dolog. Tehát mit hozol ki ebből? Mit szólnak egyáltalán hozzá, amikor ezt
2: ledöbbennek. Például csináltam ezt úgy is, hogy tizenéves fiatalokat, azt mondtam, köszöntelek a 80. születésnapon, mindenki a 80. születésnapját ünneplít most körülöttünk, és meséld el, hogy mit érti el az életben. És hogyha megvan az, hogy ő mit akar elérni, akkor sok coach azt mondja, hogy visszafelé bontva elkezded írni a fő projektjeidet, a céljaidat, és a céljaidból pedig meg lesznek a napi tevékenységeid.
1: Aha, tehát visszafelé gördítem.
2: És hogyha visszafelé gördítenénk, akkor Pál azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, ez nem csak egy sírkövesnek jó reklám, hanem neki az élete ez volt. Hogy nekem a legjobb, hogy örökké az Istennel leszek. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom.
1: Mármint, hogyha meghal, akkor örökké.
2: Akkor, ha meghal, akkor örökké a mennybe kerül, az és Istennel akkor... lesz. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom. Uh-huh. Ő érezte ennek a lelkismerete által azt a szükséget. Vagy azt mondja, hogy a lelkismeretem velem együtt tesz bizonságot. Abortusz klinika. És mondjuk, hogy olyan orvos vagyok, aki nem hiszek az abortuszban. Akkor nem tudok ott dolgozni. Uh-huh. Vagy minden nap olyan vagyok, mint a koncentrációs táborban, hogy kitaláltak valamit, hogy ott egészen más zajlik. Mert nem tudott a saját lelkismeretével elszámolni, hogy mit cselekedett.
1: És hogyha megkérdeztél valaha a fiatalokat arról, hogy visszafelé tudjátok gördíteni, hogy hol látod magad, ha átveszed a nem tudom én milyen díjat, vagy 80 éves vagy, tudtak reálisan válaszolni erre? Vagy ilyenkor az ember elengedheti a fantáziáját?
2: Elengedheti a fantáziáját? Nincs meghatározva, hogy mit mondjon, de behozom azt a pillanatot, amiről a Szentírás úgy beszél, hogy éld ifjú az életedet úgy, ahogy akarod, vidámítson meg téged a te szíved, meg örvendezz az életnek, de tudd azt, hogy egy nap majd a Teremtővel elszámolsz. Ma annyira ki akarjuk hagyni ezt az elszámolást, én temettem már 7 éves kisgyereket is, meg 102 évest is. Mind a kettőt nehéz volt. Egyik úgy éreztem, hogy az élete elején van, a 102 éves, még 100 évesen fölhívott, hogy megkérdezte, hogy hogyan kell élni 100 év fölött. Hát mondom, Jani bácsi, ezt én nem tudom, te fogod tudni majd elmondani nekem, hogy milyen az élet 100 fölött. Annyit mondtam, hogy elkezdjük előről. Azt mondta, jaj ne, az nagyon hosszú. De amivel kapcsolatban, hogyha érzem, hogy meg kell tennem, amikor már nem azért teszem meg, mert mondják, mert muszáj, hanem ott belül van egy érzésem, hogy ezt nekem meg kell tennem. Amikor Dávid Góliát ellen harcol, akkor senki nem mondja neki, hogy neked kell harcolni Góliát ellen, hanem a korábbi felkészültsége, az Istennel való kapcsolata, és az a szükséghelyzet, ami őt hívta, abban ő beleáll, és először másnak a fegyverzetét veszi föl, Saulét, és azt mondja, ebben nem tudok mozogni, fölveszem a parittyámat, amivel meg rendszeresen dolgoztam, amikor jött az oroszlán vagy a medve. És azt mondja itt a lelkismeretnél még, hogy mi lehet az, ha nem vigyázok, az a bukásomat okozhatja. Mi lehet az a pályaválasztásomban, amihez a jellemem jelenleg nem alkalmas? Pénzkezelésben megbízható vagyok, vagy nem? Időbeosztásomban mennyire vagyok megbízható, mennyire nem? Ha kísértésbe esek kis dolgokba, hogy elveszek dolgokat, akkor ne akarjak banki igazgató lenni, mert akkor sokkal nagyobbat fogok sikasztani.
1: Nagyon izgalmas kérdések ezek, és amiket tetszegettél, hogy akár képzeljük el magunkat 80 évesen, vagy annál a díjátadónál, ahová elképzelnék szívesen magunkat. Ez nem csak a fiatalok számára jó üzenet, hanem mindannyiunk számára. Folytassuk innen, nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
5: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította, és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség, és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örököstárs. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
3: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé. Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár, a Asszáf tanítása. Figyelj én, népem, az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj, és makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást, folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztal teríteni a pusztában is? Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében.

0: ráparancsolt a felhőkre ott fönt, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta, mind a mellett is. Újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat. Legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket. Odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának. Jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Odavetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, s vezette őket, mint nyájat a pusztában. S vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger. Bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt, ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta el őt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
1: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsérő.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: A következő percekben Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe. És nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontba az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Hát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg, húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött. Teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzser korba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai éltek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik remény. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesznek...

Akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, ami bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akármilyen ista. Nem. Újból odajuk adok ki, ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést.
Tudom, hogy komoly problémák.

vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedik ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne nézz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja, a Krisztusban megváltott embert, nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja a Lucifert is a gyehennába vinni.
Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálunk el. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól!
Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya? Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni? Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van.
figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú, a másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nem. Nincs rá lehetőség már a nevelése. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb,
amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék? Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte fő teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt, akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek? Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami
Isten belerakott jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valami dologra, valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép le. Van, aki pedig egyszerűen oda szánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. Nem van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni, mert vannak belédültetett ajándékok, vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok, és vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra? Akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással.
Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvában fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés.
átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lásson mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren, meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később vissza tudja vonni Istennek az útjába, útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is, járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy Atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint Atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjebben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az Atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint Atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne.
mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni. Mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanítod megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajuk adjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy
én nem tudom ezt megcsinálni, akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő, és az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12.10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, a fenyőfát. Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12.7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú.
Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más, testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozás módjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elő még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5:22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10:17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegjen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13:18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban,
Krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13-24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, hogy Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, hogy Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul,

megtaláltuk az okot. Kivártam. Kivártam. De mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19-17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22-15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele. Ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélbe is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet. A házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról.

0: De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Mennye, édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldás pályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Következő percekben az Áldásházának beindítása című tanítássorozat 5. része következik, melyben Natalie Hardy tanít.
3: To communicate with sound men in the back booth. I've learned how to run sound boards. I've learned how to do a lot of things. But as I was saying in the beginning, it's really my pleasure to be here with you, and I'm blessed to be here.
4: Nagy öröm számomra itt lenni Ausztriában és itt lenni veletek.
3: And I am particularly blessed to be here to teach on this particular subject, which is dear to my heart.
4: Hogy itt ez erről a témáról taníthatok, ami különösen kedves a szívemnek.
3: I want you to know that I am
4: szeretném,
3: so blessed
4: tudnátok,
3: to be the spiritual daughter of Ellen and Vincent.
4: Hogy Ellen és Eileen Vincentnek a szellemi leánya lehetek.
3: And it's the pleasure of my life.
4: Ez nagy öröm az életemben.
3: Let's begin.
4: Akkor kezdjük.
3: If I talk about this stuff, sometimes I may get a bit emotional.
4: Amikor erről a témáról beszélek, nagyon sokszor elárasztanak az érzelmek.
3: But you'll be with me, right?
4: De velem tartotok, amen, ugye? Ebben. Köszönöm.
3: Amen. Well, we're going to begin reading in the notes on page 69.
4: A 69. oldalon kezdjük a jegyzetet olvasni.
3: There's so much that we've already heard in the last 2 days already regarding sons and daughters, men and women,
4: fathers
3: and mothers. And I'm not going to go through all of those gender issues necessarily.
4: A férfiakról és nőkről és atyákról és anyákról. És nem, én nem akarok szükségszerűen belemenni a nemek kérdésébe most.
3: But there is one particular point regarding daughters that I want to bring out, which will lead us to a specific place.
4: De van a leány gyermekekkel kapcsolatban egy különleges téma, ami eljuttat minket egy bizonyos megértésre.
3: So if you'll turn with me in your Bibles to Numbers chapter 27, that would be very good.
4: A 4 Mózes 27-hez lapozzatok velem a Bibliában.
3: As we've said already, as Alan and Eileen have already said,
4: ahogy már Ellen és Eileen elmondta korábban,
3: in this matter of spiritual sonship, there is that God does not distinguish between sons and daughters.
4: Ebben a szellemi fiúság kérdésében Isten nem tesz különbséget nők és férfiak között.
3: Or better said, he does not distinguish between male and female.
4: Vagy tehát jobb azt mondani, hogy nem tesz különbséget a különböző nemű emberek között.
3: But he does call us all sons of God. He says that in him there is neither male nor female.
4: Isten fiainak nevez, azt mondja az ige, hogy Istenben nincsen férfi sem nő. Mindannyian egyek vagyunk Krisztus Jézusban.
3: God the Father does not have any daughters as such.
4: Istennek nem voltak úgymond fiai, úgymond lányai, leányai.
3: We're all spiritual sons.
4: Hanem mindannyian szellemi fiak vagyunk.
3: Now as Franz began to introduce me, he was sort of preaching from my first page of my notes.
4: Ahogy Franz elkezdte bemutatni engem, a jegyzeteim első oldaláról kezdett prédikálni ebben.
3: But that is bound to happen because the word of God is the word of God.
4: Mert ez, és ez muszáj, hogy így történjen, mert Isten igéje az Isten igéje. Az igazság, igazság mindenképp.
3: And so there's going to be in some measure some repetition on some of these basic things.
4: Tehát bizonyos mértékben mindannyian ismételni fogunk az alapvető dolgokról.
3: And instead of viewing it as mere repetition, I like to view it as needful.
4: És ezt én szükségesnek is találom.
3: There are certain things that we culturally need to break out of to enter into the fullness of all that God has for us.
4: Vannak bizonyos dolgok, amelyekből kulturális szempontból ki kell törnünk azért, hogy be tudjunk lépni mindabba, amit Isten tartogat nekünk.
3: And the issues of gender are particularly of that nature.
4: Különösen ilyen jellegű kérdés.
3: And so Franz introduced me as a female huios.
4: Tehát a nőnemű huiosként mutatott be engem Franz.
3: And if you look on page 69 of your
4: és
3: notes here,
4: jegyzetben,
3: in sort of like that middle part of the page, you'll see that word
4: a 69.
3: huios.
4: Oldalra néztek, az oldal közepetáján, ott is találkoztok ezzel a görög szóval, a huiosszal.
3: Says the word for a mature son, huias, is not a gender-specific term.
4: Azt mondja, hogy a fiat jelentő, fiú gyermeket jelentő huias szó nem kötődik nemhez.
3: It's neither male nor female, so in the spiritual, it's not appropriate to refer to sons and daughters as such.
4: Szellemben, mivel nincsenek nemek, ezért nem helyes fiakról és leányokról beszélni.
3: We want to use the word sons as much as possible because that's what we're talking about.
4: A lehető legtöbbször a fiak szót szeretnénk használni, mert erről van igazán szó.
3: Franz also talked about this first scripture here in Romans chapter 8.
4: A 8, az első ige, amire itt utalok, az is a fiakról beszél, Pál apostol írt erről.
3: For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God.
4: Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
3: Now that's going to be a very important scripture for us as we proceed.
4: Ez egy nagyon fontos ige a számukra, hogy folytatjuk a tanítást erről.
3: Because sonship, that word huias, son, is not gender-based, but it's reflecting a level of maturity.
4: Mert ez a szó, hogy fiúság vagy a hülyosság, ez nem nemre vonatkozik, hanem az érettség egy bizonyos szintjét jelenti.
3: Full-grown children are huias.
4: A teljesen felnőtt gyerekek, nagykorú gyerekek, Isten hülyosszai.
3: And according to God, you're full grown if you are led by the Spirit of God.
4: És Isten szerint akkor vagytok teljesen érettek, felnőttek, amikor Isten szelleme vezet titeket.
3: How many of you know that we can be led by a variety of things?
4: Hányan tudjátok, hogy elég sok dolog vezethet minket?
3: We can be led by our intellect.
4: Vezethet minket az értelmünk.
3: We can be led by our emotions.
4: Vezethetnek az érzelmeink, érzéseink.
3: But God has called us to be those who are led by our spirit.
4: De Isten arra hívott minket, hogy az ő szelleme vezessen minket.
3: And we have to grow to that, amen.
4: És ebbe be kell nőnünk, így van, bele kell nőnünk.
3: And so mature sons are those who are led by the Spirit of God.
4: Azok a felnőtt fiak, akiket Isten szelleme vezet.
3: Now this matter of being led by the Spirit is of great significance, especially when it comes to fathering.
4: Hogy Isten szelleme vezessen minket, különösen, amikor szellemi atyaságról és szellemi fiúságról van szó.
3: The nature and purpose of spiritual fathering and spiritual sonship requires that we be led by the Spirit.
4: A szellemi atyaság és szellemi fiúság olyan természetű dolog, hogy azt követeli, hogy Isten szelleme vezessen minket közben.
3: If we are not led by the Spirit,
4: ha nem a szellem vezet minket,
3: down the line. Amen?
4: Akkor előbb-utóbb bajba kerülünk, ez biztos.
3: Now I want you to turn to Numbers chapter 27 that I referred to earlier.
4: 4 Mózes 27-ről fogunk beszélni, amire már utaltam.
3: And I'm going to begin reading at verse 1, the first 8 verses of this passage of scripture.
4: Ennek az ige résznek tanulmányozni, és elsőtől kezdtem.
3: As I want to bring out a particular point, and that is that women have an inheritance in God as much as men do.
4: Azt akarom kiemelni ezzel, hogy Istenben a nőknek ugyanúgy van örökségük, mint a férfiaknak.
3: And this right of inheritance is very important, and it meets a specific purpose in God's plan.
4: Ez az öröklési jog nagyon fontos, és Isten tervében egy bizonyos célt megvalósít ez az öröklési jog.
3: So here we are on verse 1.
4: Tehát akkor az első vers.
3: Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hephar, the son of Gilead, the son of all these sons.
4: Előállanak pedig a Zelophehad leányai, aki Hefer fia volt, aki Gilead fia, és itt mondja még egy darabig, hogy kikinek a fia volt. Majd elolvassatok.
3: And they stood before Moses, before Eleazar the priest, and before the leaders and all the congregation by the doorway of the tabernacle of meeting.
4: És megállának Mózes előtt, és Eleázár pap előtt, és a fejedelmek előtt, és az egész gyülekezet előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál mondván.
3: Now verse 3 is very important. They said this.
4: Nagyon fontos a harmadik vers.
3: Died in the wilderness.
4: Azt mondták a lányok.
3: But he was not in the company of those who gathered together against the Lord in company with Korah. He died in his own sin.
4: Ami atyánk meghalt a pusztában, de ő nem volt azoknak seregében, akik összesereglettek volt az Úr ellen a Kóré seregében, hanem az ő bűnéért halt meg, és fiai nem voltak néki.
5: und der rote Korah, sondern ist um seiner eigenen Sünde willen gestorben und hatte keine Söhne.
3: So you can see now these wise women, these daughters are setting up a case before Moses that now has to be adjudicated. And verse 4
4: ezek a lánygyerekek, Mózes és a főpap elé egy olyan jogi esetet hoznak fel, amiről mindenképpen jogilag intézkedni kell. Negyedik vers jön.
3: Why should the name of our father be removed from among his family because he had no sons? Give us a possession among our father's brothers.
4: Miért törölhetnék el a mi atyánknak neve az ő nemzetsége közül, azért, hogy nincsen ő neki fia? Adj örökséget nekünk a mi atyánknak fiai között.
3: So Moses brought their case before the Lord, verse 6, and the Lord spoke to Moses saying,
4: Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé, és szóla az Úr Mózesnek mondván.
3: The daughters of Zelophehad speak what is right. You shall surely give them a possession of inheritance among their father's brothers and cause the inheritance of their father to pass to them.
4: Igazat szólának a Zelophehad leányai, adj nekik örökségi birtokot az ő atyuknak atyafiai között, és szállítsd rájuk az ő atyuknak örökségét.
3: And then in verse 8 we see the Lord speaking to Moses saying,
4: és a 8. versben azt látjuk, hogy Isten azt mondja Mózesnek,
3: his daughters will receive his inheritance.
4: Izrael fiainak pedig szólj mondván, amikor valaki meghal és fia nem lend annak, akkor adjátok annak örökségét az ő leányának.
3: Now, I love this verse, this body of scripture because it has so much truth in it.
4: Nagyon szeretem ezt a verset ebben az ige szakaszban, mert nagyon sok igazság van benne.
3: It has many principles in it for us to pull from in this matter of sonship.
4: Sok olyan alapelv van benne, amire hivatkozhatunk a fiúság kérdésében.
3: The one thing I first want to point out is that these daughters had to step out and challenge a cultural norm.
4: Hogy ezeknek a lányoknak ki kellett lépniük és meg kellett egy kulturális szokást változtatniuk.
3: There was a system in place that said because you were a woman, you could not receive an inheritance from your father.
4: Ami szerint, ha valaki nő volt, akkor nem örökölhetett semmit az apjától.
3: Now I'm an attorney by education and training in the United States.
4: Én jogász vagyok, az Egyesült Államokban jogásznak tanultam.
3: And so when you look at the lives of this family, it was a perfect test case.
4: Tehát amikor ennek a családnak az esetét megnézzük, ez egy nagyon jó precedens értékű eset volt.
3: Moses says, listen, culturally we have no right.
4: Tehát ezek a nők Mózes elé vitték az ügyet, és azt mondták, hogy kulturális szempontból nincs jogunk örökölni.
3: But the facts of our case is that our father has no sons.
4: De a mi esetünknek azok a tényei, hogy a mi apánknak nem voltak fiai.
3: What are you going to do? Because if you don't respond to this correctly, his name will be forgotten.
4: Mit teszel ezzel kapcsolatban, mert ha nem jól reagálsz rá, akkor feledésbe fog merülni az apánk neve.
3: Being a wise leader does the only thing that we should do in this situation.
4: Mózes, mint bölcsvezető, az egyetlen dolgot tette, amit egy bölcsvezetőnek tennie kell egy ilyen esetben.
3: What does he do? He goes to God.
4: Oda megy Istenhez Mózes.
3: Look at verse 5.
4: Nézzétek az ötödik
3: verset. Says Moses brought their case before the Lord.
4: Ami azt mondja, hogy Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé, és szól az Úr Mózesnek, és azt mondta, hogy ezeknek a nőknek igazuk van.
3: Amen. So when you get home to your respective nations.
4: Tehát amikor hazamentek az országotokba,
3: remember, there's a judge before whom we appeal all these cases.
4: Ne felejtjétek, hogy van egy bíró, aki elé minden ilyen esetet odavihetünk.
3: Remember, I said it's mature sons are led by the Spirit of God.
4: Ne felejtjétek, hogy azt mondtam, hogy az érett fiakat Isten szelleme vezeti.
3: We cannot be led by reason or culture or tradition.
4: Nem vezethet minket a tradíció, a kultúra vagy az értelmünk.
3: We must be led by the Spirit of our God.
4: Istenünk szelleme kell, hogy minket vezessen.
3: The other thing I want to pull out of this body of scripture is this point.
4: Egy másik dolog, amit ebből az igerészből ki akarok hozni, az az.
3: The daughters appealed to Moses because they said, if we do not receive this inheritance, our father's name will be forgotten.
4: Ezek a lányok úgy hozták Mózes elé az ügyet, hogy azt mondták, hogy ha nem kapunk örökséget, akkor az apánk neve feledésbe fog merülni.
3: So that suggests to me that this matter of an inheritance means that a family name is being passed on.
4: Ez nekem azt jelenti, hogy az örökségnek az az egyik előnye, hogy egy család neve tovább száll, meg fennmarad.
3: They were continuing the name of the father, and they were continuing the name of the family.
4: Megmarad az apa neve, illetve a családnak a neve.
3: And so now what we see here is the continuation of what Alan and Eileen were saying of establishing generational succession.
4: És azt látjuk tehát, amit már Ellen és Eileen elkezdett fejtegetni, hogy a nemzedéki továbbadódást látjuk ebben az esetben.
3: This is what spiritual sonship, spiritual parenting, mothering and fathering is all about.
4: Erről szól a szellemi fiúság és a szellemi szülőség, atyaság és anyaság.
3: It is God's ordained manner of generational succession and kingdom advancement.
4: Isten így rendelte el azt, hogy az egyik nemzedékről átszálljanak a dolgok a következőre, és növekedjen a királyság.
3: This is why God has established spiritual sonship.
4: Isten ezért hozta létre a szellemi fiúság intézményét.
3: He has a main purpose in mind.
4: Mert Istennek van egy fő célja
3: mindeközben.
4: Hiszem, hogy az Úr akarja, hogy legyenek gyönyörű, szeretetteljes kapcsolataink.
3: We need that in our individual lives and in our growth in God.
4: Szükségünk van erre az egyéni életünkben és ahhoz, hogy növekedjünk Istenben.
3: But God has a higher purpose, amen.
4: De Istennek van egy ennél magasabb rendű célja is.
3: We should never view the acts of God as merely on a personal level.
4: Soha nem szabad Isten cselekedeteit csak egyéni szinten néznünk a saját életünkben.
3: Everything that God does has multiple purposes in mind.
4: Isten minden cselekedetének többféle célja van, több szintű célja van.
3: More than anything else, God is concerned with advancing His kingdom from generation to generation.
4: Hogy egyik nemzedékről a másikra egyre inkább terjedjen az ő királysága.
3: What does the word tell us that God sent His Son?
4: Azt olvassuk az igében, hogy Isten azért küldte el a fiát, hogy prédikáljon és megszilárdítsa a királyságot a földön.
3: Lamentations chapter 5 in our notes tell us that you, O Lord, remain forever, your throne from generation to generation.
4: Jeremiás sírálmainak 5. részében arról van szó, hogy Isten te megmaradsz örökké, és a királyi széked nemzedékről nemzedékre. Benne van a jegyzetben.
3: None other than a king.
4: Hát kinek van trónja, hanem egy királynak.
3: So and we look at other verses of scripture. You can Isaiah chapter 9 says the same thing.
4: Más igéket is megnézhetünk, például az Ézsaiás 9-ben is ugyanerről van szó.
3: When Isaiah prophesied about the coming Christ, he said specific things.
4: Amikor Ézsaiás az eljövendő Krisztusról beszélt, akkor mondott bizonyos dolgokat.
3: He said a child to us was born and a son is given.
4: Azt mondta, hogy egy gyermek születik és egy fiú adatik.
3: He named his names as wonderful counselor, mighty God and everlasting father.
4: Azt mondta, hogy csodálatos, igaz Isten, örökkévalóság, atya, tanácsos.
3: And he said
4: ilyen nevei lesznek, és azt mondta,
3: and peace of his kingdom and peace there will be no end.
4: Hogy eme fiú, eme gyermek királyságának és igazságának nem lesz része.
3: It
4: nem
3: also says in Isaiah chapter 9,
4: azt is mondja az Ézsaiás 9,
3: to order it and establish it with judgment and justice from that time forward and forever.
4: Hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké a Dávid trónján és a királysága felett.
3: So God is intent on his kingdom going forever and ever and ever.
4: Tehát Istennek az a célja, hogy az ő királysága az örökké valóságig folytatódjon és megmaradjon.
3: Daniel said that his dominion, God's dominion is from generation to generation.
4: Daniel azt mondta, hogy Isten királysága nemzedékről nemzedékre megmarad.
3: He said that his dominion is an everlasting dominion from generation
4: to generation.
3: Azt mondta, hogy
4: Isten királysága és uralma örökké való, nemzedségről nemzedségre.
3: Now, if this is going to happen, there's got to be successive generations who pick up the kingdom, who know the kingdom and advance the kingdom. Amen.
4: Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kell, hogy a következendő nemzedékek, a mindenkori következő nemzedékek ismerjék a királyságot, megragadják és tovább terjesszék. Ezért létezik a szellemi fiúság intézménye, hogy Isten királysága terjedjen.
3: I'm so blessed by Franz Lippi and the calling of God on his life.
4: Nagy áldás nekem Franz Lippi és Isten elhívása az ő életén.
3: He has picked up that kingdom message and the God has called him to work with you across the Balkan nations.
4: Isten neki adta a királyság üzenetét és rábízta, hogy a Balkán országokba terjessze ezt az igét.
3: And he's connected Franz with spiritual mother and father who have the kingdom message inside of them.
4: És Franzot Isten olyan szellemi szülőkkel kapcsolta össze, akikben ott rejlik a királyság üzenete.
3: That is why we're here, to advance the kingdom of God.
4: Ezért vagyunk itt, hogy terjesszük Isten királyságát.
3: The Father sent His Son, the Lord Jesus, and He came with one message.
4: Az Atya elküldte a fiát, az Úr Jézust, és neki egyetlen üzenete volt.
3: What does the scriptures tell us when Jesus first began to preach? He preached, repent, for the kingdom of God is at hand.
4: Amikor Jézus elkezdett prédikálni, akkor azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten királysága.
3: All of this is about the kingdom.
4: Minden a királyságról szól.
3: It's about God's kingdom.
4: Isten királyságáról.
3: It's not our kingdom.
4: Nem a mi királyságunkról.
3: It's His kingdom.
4: Hanem az övéről.
3: Amen.
4: Így van.
3: Amen.
4: Amen.
3: Praise the Lord.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: You know, when I was preparing for this, and I was listening to someone teach on a tape.
4: Amikor készültem erre a tanításra, meghallgattam kazettán egy másik tanítást.
3: And I heard this statement said that both made me angry and broke my heart.
4: Egy olyan mondatot hallottam ebben a tanításban, ami összetörte a szívemet, és meg is haragudtam érte.
3: And was someone who has ministry in Israel and knows a lot of what's happening in Israel.
4: Egy olyan ember szolgál ezen a kazettán, aki Izraelben él, és sokat tud arról, hogy ott mi történik.
3: And he was preaching and he said that on the dome of the rock there are certain words written in Arabic.
4: Hogy a sziklakápolnára fölírtak arra a szikladómra bizonyos arab szavakat.
3: And those words written in Arabic are this: God has no son.
4: És az van írva arabul a sziklakápolnára, hogy Istennek nincs fia. Illetve ez ugye a szikladóm. Ez egy hazugság a pokol bugyraiból. Ez az iszlám üzenete, hogy Istennek nincs fia.
3: But the whole message of the kingdom and our salvation is based on the fact that God has a son.
4: De a királyság üzenete az, hogy a mi üdvösségünknek az az alapja, hogy Istennek van egy fia.
3: And it's based on the fact that we have received this son by faith.
4: És az az üzenet lényege, hogy ezt a fiút mi hit által elfogadtuk.
3: And we have received the message of the son and it's the message of the kingdom.
4: És befogadtuk a fiú üzenetét, ami a királyság üzenete.
3: And so that is what it's all about. We have to become spiritual sons that we would advance the kingdom of God.
4: És erről szól a történet, hogy Isten szellemi fiaivá kell válnunk, akik Isten királyságát terjesztik.
3: And that's why what we are talking about is of such importance.
4: És ezért nagyon-nagyon fontos az, amiről beszélünk.
3: We must embrace it with all of our hearts.
4: Teljes szívünkkel be kell fogadnunk ezt az üzenetet.
3: We cannot play spiritual games with it.
4: Nem játszhatunk ezzel szellemi játékokkal.
3: We cannot try to build our own kingdom because there's only one kingdom that's worth building.
4: Nem építhetjük a saját királyságunkat, mert csak egyetlen királyságot szabad építeni, ez pedig Isten királysága.
3: Amen. Are you with me?
4: Tudtok követni? Egyetértetek velem?
3: Praise the Lord. I had to get that out.
4: Ezt ki el kellett mondanom, ennek ki kellett jönni belőlem.
3: The blessings of a father or son or mother-daughter relationship are generational.
4: Több nemzedékre kihat az apa-fiú és anya-leány kapcsolat áldása.
3: I have here on my notes in page 70 that true sons and daughters will themselves become fathers and mothers and more sons and daughters will come to the family.
4: Azt mondom, hogy maguk a valódi fiak és leányok is atyák és anyák lesznek, így rajtuk keresztül még több fiúval és lányjal szaporodik majd a család.
3: What we are talking about is perpetual.
4: Tehát egy folyamatos állandó dologról beszélünk.
3: True spiritual sonship is perpetual and must go on.
4: És erről szól a történet, hogy Isten szellemi fiaivá kell válnunk, akik Isten királyságát terjesztik.
3: And that's why what we are talking about is of such importance.
4: És ezért nagyon-nagyon fontos az, amiről beszélünk.
3: We must embrace it with all of our hearts.
4: Teljes szívünkkel be kell fogadnunk ezt az üzenetet.
3: We cannot play spiritual games with it.
4: Nem játszhatunk ezzel szellemi játékokkal.
3: We cannot try to build our own kingdom because there's only one kingdom that's worth building.
4: Nem építhetjük a saját királyságunkat, mert csak egyetlen királyságot szabad építeni, ez pedig Isten királysága.
3: Amen. Are you with me?
4: Tudtok követni? Egyetértetek velem?
3: Praise the Lord. I had to get that out.
4: Ezt ki el kellett mondanom, ennek ki kellett jönni belőlem.
3: A father or son a mother-daughter relationship are generational.
4: Több nemzedékre kihat az apa-fiú és anya-leány kapcsolat áldása.
3: I have here on my notes in page 70 that true sons and daughters will themselves become fathers and mothers and more sons and daughters will come to the family.
4: Azt mondom, hogy maguk a valódi fiak és leányok is atyák és anyák lesznek, így rajtuk keresztül még több fiúval és lányjal szaporodik majd a család.
3: What we are talking about is perpetual.
4: Tehát egy folyamatos állandó dologról beszélünk.
3: True spiritual sonship.

0: praise the Lord. I had to get that out.
1: Ezt ki el kellett mondanom, ennek ki kellett jönni belőlem.
0: The father or son or mother-daughter relationship are generational.
1: Több nemzedékre kihat az apa-fiú és anya-leány kapcsolat áldása.
0: I have here on my notes in page 70 that true sons and daughters will themselves become fathers and mothers, and more sons and daughters will come to the family through them. Itt a jegyzet 71. oldalam, azt mondom,
1: hogy maguk a valódi fiak és leányok is atyák és anyák lesznek, így rajtuk keresztül még több fiúval és lányjal szaporodik majd a család.
0: What we are talking about is perpetual.
1: Tehát egy folyamatos, állandó dologról beszélünk.
0: True spiritual sonship is perpetual and must go on and on and on.
1: Az állandó szellemi fiúság és leányság egy állandó, fennmaradó, egyre folytatódó dolog.
0: This is why what Eileen was saying earlier is so important.
1: Ezért olyan fontos, amit Eileen korábban mondott.
0: You pass down your life.
1: Az életedet adod tovább.
0: And the life of a mother in her gets placed in me.
1: Az az anyai élet, ami Eileenben van, az én belém helyeződik
0: át.
1: És az Ellenben levő atyai élet is belém helyeződik át.
0: And being parented by them, I in turn learn how to be a mother to others in a generation behind me.
1: És az, hogy ők szülőként vannak velem, ez megtanít engem arra, hogy én legyek a következő nemzedéknek egy anyja.
0: And we see this in the lives of others in the scriptures.
1: És ezt látjuk mások életében is az igében, egyébként 75. oldal a jegyzetben.
0: In Ruth and Naomi.
1: Látjuk Ruthban és Naomiban.
0: And we will get to that in later times in this week.
1: És majd ezen a héten később beszélünk is erről.
0: You see it in Jesus and the disciples.
1: Ezt látjuk Jézusban és a tanítványokban.
0: They were with him, they were fathered by him, they lived with him.
1: A tanítványok Jézussal voltak, ő atyukként viselkedett és együtt éltek
0: egymással.
1: And from
0: that they went and established his kingdom, working with many others.
1: És ebből a kapcsolatból kiindulva mentek el a tanítványok és szilárdították meg a királyságot más embereken keresztül.
0: And it happens with you and it happens with me.
1: És ugyanezt történik meg veled és velem.
0: You and the ones to whom you are joined. Create a perpetual spiritual sonship in the land.
1: Te és azok, akikkel összekapcsolódsz, a szellemi fiúságnak egy folyamatát indítják be az országban. Vagy azon a földön, ahol élsz.
0: Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father.
1: Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát.
0: And I want to say that if you've seen me, you've seen Alan and Eileen.
1: És én azt akarom mondani, hogy ha láttál engem, akkor látszod Ellen és Eileen. Ez az élete, a szívem célja, hogy ez így legyen.
0: I want to honor them.
1: Mert én őket akarom tisztelni, megtisztelni. Meg akarom becsülni azt, hogy ők ki.
0: You should see the same spiritual genes in me that's in them.
1: Bennem ugyanazokat a szellemi géneket kell látnotok, amik bennük vannak.
0: When I first met Franz a few years ago, I
1: immediately
0: fell in love with him.
1: Találkoztam Franzzel, azonnal megszerettem nagyon.
0: I'm not taking Gerlinde's place.
1: Nem foglalom el persze Gerlinde helyét.
0: But I love him as my brother.
1: De úgy szeretem Franzot, mint a testvéremet.
0: And I felt as if I have known him forever.
1: És úgy éreztem, hogy mindig is ismertem őt.
0: But that is because we have a family gene.
1: De ez azért van, mert ugyanaz a családi gén van bennünk.
0: We have received from the same parents.
1: Ugyanazoktól a szülőktől kaptuk a dolgokat.
0: And so when we come together,
1: tehát amikor összejövünk, akkor egyek vagyunk.
0: And we love each other deeply and sincerely.
1: És mélyen és őszintén szeretjük egymást.
0: And so all of us, all of the sons of Alan and Eileen Vincent will look alike.
1: Ellen és Eileen minden fia egyformán néz ki. Nem tudjátok ezt megmondani, csak ránk nézve is. Csak ránk kell nézni. Világos ez.
0: Bless the Lord.
1: Áldott legyen az Úr.
0: As I was preparing for this, there was a particular aspect of spiritual sonship that I wanted to talk about.
1: Amikor készültem erre a tanításra, a szellemi fiúságnak egy bizonyos szempontja nagyon a szívembe jött, amiről beszélni akarok.
0: And it was more focused on how these relationships are started.
1: Ez leginkább arról szól, hogy hogyan kezdődnek az ilyen kapcsolatok. Hogyan lépünk be ilyen kapcsolatokba.
0: This is, I think I'm particularly able to speak to this because of the uniqueness of our situation.
1: Azt gondolom, hogy erről azért tudok jól beszélni, mert a mi helyzetünk annyira különleges.
0: I mean, listen, I am from Brooklyn, New York.
1: Én New Yorkból, Brooklynból jöttem.

0: I'm clearly African American.
1: Egyértelmű, hogy afrikai származású amerikai vagyok.
0: Ellen and Eileen are not.
1: Ellen pedig és Eileen pedig nem azok.
0: They're from England.
1: Ők angolok.
0: Their accent is a bit different from mine.
1: Egy kicsit más hanglejtéssel beszélik az angolt, mint én.
0: And so when we walk into a room together,
1: tehát amikor együtt bemegyünk egy terembe, akkor az emberek elkezdenek gondolkodni.
0: Perhaps you stopped and thought, well, what's going on here?
1: Talán ti is elkezdtetek gondolkodni azon, hogy mi folyik itt.
0: Because we have a very clear and visible love between us.
1: Teljesen egyértelmű és látható, hogy szeretjük egymást.
0: I love Alan and Eileen dearly.
1: Nagyon mélyen szeretem Alant és Eileent. És ők is így szeretnek engem.
0: And this picture is a picture of the bigness of the kingdom of our God.
1: És ez a kép, ami az mi Istenünk királyságának a nagyságáról beszél.
0: I mean, it can only happen in one place, something like this.
1: Hiszen ez csak egy ilyenhez hasonló helyen történhet meg.
0: It can only happen in the kingdom.
1: Ilyesmi csak a királyságban történhet.
0: Where we are one, it doesn't matter where we come from.
1: Hogy ami egyet tudunk lenni, anélkül, hogy úgyhogy mindegy, hogy honnan jöttünk.
0: Cultural differences don't matter.
1: Nem számítanak a kulturális különbségek.
0: Racial differences don't matter.
1: A faji különbségek sem.
0: The only thing that matters is that we are in Christ, and that is what makes us one.
1: Hogy Krisztusban vagyunk, és ettől vagyunk egyek.
0: Can we look at some scripture on that point?
1: Megnézhetünk ezzel kapcsolatban néhány igét?
0: Let's look at Romans chapter 11.
1: Nézzük meg a Róma 11-je.
0: Look at verse 17.
1: 17. vers.
0: I love this because it's so absolutely true.
1: Nagyon szeretem ezt, mert nagyon igaz.
0: This speaks of our relationship with Christ, but it also happens in this area of spiritual sonship.
1: Ez a Krisztussal való kapcsolatunkról szól, de a szellemi fiúság összefüggésében is így történik meg.
0: And it says, if some of the branches were broken off, and you being a wild olive tree were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and fatness of the olive tree.
1: Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának.
0: I have received of the fatness of this tree.
1: Én ennek a fának a zsírjából részesültem.
0: As the Lord has connected my life with Alan and Eileen's
1: lives. Ahogy az Úr összekapcsolta az életemet Ellenével és Eileenével.
0: There's a sap on an anointing that is in them that flows to me
1: van
0: as a son.
1: Van egy zsír vagy egy kenet ő bennük, ami belém, mint fiúkba beárad.
0: And so I have sort of been engrafted into their spiritual family.
1: Tehát mondhatnánk azt, hogy én beoltattam az ő szellemi családjukba.
0: And then as a spiritual daughter, I draw the nourishment from those trees, and I grow into become a strong branch that can in time support others.
1: Ezeknek a fáknak a táplálékából kapok én is, és ilyen módon erős ággá válok, hogy majd ahogy eljön az idő, én is tudjak támogatni másokat.
0: Does that make sense to you?
1: Érthető ez a számotokra?
0: Look at Ephesians chapter 2.
1: Nézzük meg az Efézus 2-t.
0: Look at verse 11.
1: Nézzük meg a 11. verset.
0: Again, this is speaking about our relationship with God, but there's a principle here that applies in the area of spiritual sonship.
1: Ez is az Istennel kapcsolatunkról szól, de igazából vonatkoztatható a szellemi fiúság esetére is.
0: Verses 11 through 13 talks about the fact that at one point we were separated from God, being Gentiles.
1: A 11-től a 13. versig arról szól, hogy egykor pogányok voltunk és elválasztottak voltunk Istentől.
0: Test szerint
1: pogányok voltunk és Izrael közösségétől külön álltunk.
0: Verse 13 says, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
1: Kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
0: And verse 14, for he himself is our peace who has made both one.
1: Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat.
0: He broke down the middle wall of separation. He broke down, he abolished in his flesh the enmity, that is the law of the commandments contained in the ordinances, and created in himself one new man from the two.
1: Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy a kettőt egy új emberi teremtse önmagában, békességet szerezvén.
0: This is what has happened to us in our relationship with God.
1: Ez történt velünk az Istennel való kapcsolatunkban.
0: So we can be one with him and one with each other.
1: Tehát egyek lehetünk vele és egymással is. Így van.
0: And this is what happens in spiritual fathering, spiritual mothering, spiritual sons and daughters.
1: És ez történik a szellemi atyák és anyák és szellemi fiak és leányok közötti kapcsolatban.
0: All of this happens in God and by God.
1: Mindez Istenben és Isten által történik.
0: And we all have to be open to the forming of these relationships however God wants to do it.
1: És mindannyiunknak nyitottnak kell lennünk arra, hogy ilyen kapcsolatokba belépjünk, akár hogyan is tervezi Isten ezeket létrehozni.
0: I don't know what it's like in your country, but in your nation, but sometimes some of us can feel as if we can go it alone and do things on our own.
1: Nem tudom, hogy a ti nemzetetekben hogy van ez, de néha úgy érezzük, hogy magunk is boldogulunk, meg tudjuk futni az utunkat egyedül.
0: We may think that we are called to be sort of like spiritual superstars.
1: Gondolhatjuk azt, hogy Isten szellemi szupersztárnak hívott el minket.
0: Superman, that's good.
1: Vagy Supermannek.
0: Amen.
1: Super.
0: But that's not
1: nőnek.
0: True.
1: De ez nem így van.
0: We need one another.
1: Szükségünk van egymásra.
0: God has called us to be united with him and with one another.
1: Hogy egyek legyünk ővele és egymással.
0: Now, we need to know one another by the Spirit.
1: A szellem által kell ismernünk egymást.
0: Turn to 2 Corinthians chapter 5.
1: 2 Korintus 5.
0: Remember I said at the beginning that Romans chapter 8 verse 14 was going to be very important.
1: Emlékezzetek arra, hogy a Róma 8:14 nagyon fontos lesz a számunkra, ezt már elmondtam korábban.
0: And you may remember that scripture says that they that are led by the Spirit are the sons of God.
1: Talán emlékeztek még arra, hogy ez az ige azt mondja, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai.
0: And here we are in 2 Corinthians chapter 5.
1: És itt a 2 Korintus 5-ben,
0: 16,
1: and a 16. versben a következőt olvassuk.
0: It says, therefore from now on we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now
1: ezért
0: we know him thus
1: senki sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük.
2: Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr.
0: We must know each other by the Spirit, not by the flesh.
1: Szellem által kell ismernünk egymást, nem test szerint.
0: So if we're going to know each other by the Spirit, then we have to be led by the Spirit.
1: Tehát ha szellem által akarjuk ismerni egymást, akkor ehhez kell, hogy a Szent Szellem vezessen minket.
0: And these relationships happen by the Spirit.
1: És ezek a kapcsolatok szellem által jönnek létre.
0: And we can read through the scriptures in the New Testament and we can see that the religious leaders and others in Israel knew Jesus by the flesh.
1: Hogyha végigolvassuk az Új Szövetséget, azt látjuk, hogy Izraelben a vallási vezetők test szerint ismerték Jézust.
0: They knew him as Mary and Joseph's son, as a carpenter from Nazareth.
1: Mint Mária és József fiát, aki Názáretben ács.
0: Remember that Philip said, "Can anything good come out of Nazareth?"
1: Emlékeztek, hogy Philip azt mondta, hogy jöhet bármi jó Názáretből?
0: Now we know very good things come out of Nazareth.
1: Mi tudjuk már, hogy Názáretből nagyon jó dolgok jöhetnek.
0: But they didn't know. They were looking at Jesus.
1: De ők még nem tudták ezt, mert ők test szerint néztek Jézusra.
0: But clearly Paul is saying we do not know him that way any longer.
1: De világos, hogy Pál azt mondja, hogy mi már nem így ismerjük őt.
0: This is the apostle Paul who went persecuting Christians.
1: Ez Pál apostol mondja, aki üldözte régebben a keresztényeket.
0: He persecuted Christians, people who went after this man Jesus.
1: Üldözte a keresztényeket, azokat, akik ezután a Jézus nevű ember után mentek.
0: But now he having encountered Jesus on the Damascus road by the Spirit.
1: De most miután már találkozott Jézussal szellem által a damaszkuszi úton.
0: He was made blind and then he saw.
1: Először megvakult, és utána megjött a látása.
0: You know, sometimes we have to be made blind to see correctly.
1: Tudjátok, néha meg kell vakulnunk ahhoz, hogy világosan lássunk.
0: Things that we think we know, we have to forget those things.
1: Hát, hogy el kell felejtenünk olyan dolgokat, amikről azt hiszük, hogy tudjuk.
0: So that we see and know and understand according to the truth of the Word of God.
1: Azért, hogy Isten igényének igazsága szerint láthassunk és érthessünk.
0: So Paul was made blind as Saul was made blind.
1: Tehát Saul megvakult.
0: And when he again received his sight, he knew the Lord Jesus.
1: És amikor visszakapta a látását, akkor már ismerte az Úr Jézust.
0: And he knew exactly who he was.
1: És pontosan tudta magáról, hogy kicsoda.
0: So Paul is so qualified to write this.
1: Tehát Pál nagyon alkalmas arra, hogy ilyeneket írjon.
0: And it's truth in it for us. We must know each other by the Spirit.
1: És ebben számunkra is igazság van. Egymást nekünk is szellem által kell ismernünk.
0: Alan talked with us about faith earlier this morning.
1: Alan ma délelőtt a hitről beszélt nekünk.
0: Knowing someone by the Spirit and yielding to that knowing is an act of faith.
1: A hit cselekedete az, hogyha valakit hitáltal ismerünk, és eszerint az ismeret szerint cselekszünk.
0: Faith calls those things that be not as though they are.
1: A hit teszi létezőké azokat a dolgokat, amik nincsenek.
0: You know, we can look through the scriptures, Old Testament and New Testament alike, and see where faith was operating and where it was not.
1: Az Új Szövetséget és az Ószövetséget is, és mindenhol nyomon követhetjük, hogy hol működött a hit és hol nem.
0: Look at Saul. He was appointed as king.
1: Nézzük meg Sault. Őt kineveztek királynak.
0: All of the attributes of Saul were of the flesh.
1: Saulnak minden tulajdonsága test szerinti volt.
0: They said that he was taller than everyone and more handsome.
1: Azt mondják róla, hogy mindenkinél magasabb és jóképűbb volt.
0: And so surely he then must be the king.
1: Tehát biztos, hogy neki kell királynak lenni.
0: But we know what happened in that story with Saul.
1: De aztán tudjuk, mi történt Saul történetével, nem ő lett a legjobb király.
0: But then we get to David.
1: De aztán eljutunk Dávidhoz.
0: He doesn't look like a king.
1: Ő nem úgy néz ki, mint egy király.
0: He doesn't look royal in any way.
1: Egyáltalán nem néz ki királyon.
0: He's covered in probably a lot of mess.
1: Valószínűleg elég koszos volt a juhok miatt.
0: He's working in the farm.
1: A farmon dolgozott, a mezőn.
0: Yet he was the king.
1: Mégis ő volt a király.
0: Why?
1: Miért?
0: Because God saw him by his spirit.
1: Mert Isten a szellemét látta.
0: And Samuel saw him by his spirit.
1: És Sámuel is szellemben látta őt.
0: And Samuel knew that this one had a heart after God.
1: És Sámuel tudta, hogy ennek a Dávidnak Isten szíve szerinti szíve van.
0: He's the least likely person that you would choose.
1: Ő volt a legvalószínűtlenebb arra, hogy királlyá válasszák.
0: He was the youngest son of the family.
1: Ő volt a családban a legkisebb fiú.
0: Ordinarily it would be the oldest, wouldn't it?
1: Általában a legidősebb jutna valami magas rangra, nem?
0: He was the youngest. He wasn't even there when they had the blessing.
1: De ő a legkisebb volt, amikor az áldást elhozta Sámuel, ő ott sem volt.
0: God calls him out, and there are principles that we have to pull out of these stories.
1: Aztán Isten mégis őt hívta el, és bizonyos alapelveket le kell vonnunk ebben a történetből,
0: vagy
1: ezekből. És a legnagyobb alapelv az, hogy a szellem által kell élnünk, és ő kell, hogy vezessen minket.
0: Jesus is so intent on this that he puts in the holy book the story of Caesarea Philippi.
1: Hogy Jézus beteszi a Cézárea Filippiben történt esetet a Bibliába.
0: Go to Matthew chapter 16.
1: Lapozzatok a Máté 16-hoz.
0: Again, Jesus is in Caesarea Philippi with the apostles.
1: Jézus ott volt Cézárea Filippiben az apostolokkal.
0: He's there, his disciples are there with him.
1: Ott van, ott vannak vele a tanítványai.
0: And you know, when you read certain things in the scriptures, nothing that God has written is by accident or unnecessary.
1: Tudjátok, bármit is olvasunk a Bibliában, az Isten nem véletlenül tette oda, és mindenre szükség van, ami bele van írva.
0: Every word is of significant importance.
1: Minden szó fontos és jelentős.
0: We may not understand it all today, but
1: lehet,
0: in the days to come, certain words became so important to us as we read the
1: scripture. De a következő napokban, amikor olvassuk majd az igét, bizonyos igék annyira fontossá válnak majd a számunkra.
0: And so here we are in Caesarea Philippi with Jesus and his disciples.
1: Cézárea Filippiben Jézussal és a tanítványaival.
0: And he says, in this place, who do men say that I am?
1: És azt mondja Jézus ezen a helyen, hogy kinek mondanak engem az emberek?
0: Now you have to ask yourself, why did he ask that question of them in Caesarea Philippi?
1: Fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy Jézus ezt miért pont Cézára a Filippiben kérdezte meg a tanítványoktól?
0: That city was a decadent city.
1: Ez egy dekadens város volt.
0: Evil.
1: Egy gonosz város volt.
0: That city they worshipped all manner of spirits and any other god but God.
1: Mindenféle szellemet és mindenféle istent imádtak ott az egy igaz istenen kívül.
0: And it was there in that context that Jesus said, "Who do men say that I am?" And who do you say that I am?
1: Összefüggésben kérdezi meg Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok engem?
0: And it was there that Peter says, "You are the Christ.
1: Péter itt mondta,
0: you are the Son of the Living God."
1: Hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
0: You see that in verse 13?
1: Látjátok a 13. versben?
0: Who do men say that I am?
1: Kinek mondanak engem az emberek?
0: And then Simon Peter says, "You are the Christ, the Son of the Living God." Verse 16. And Jesus answered in verse 17 and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father."
1: Simon Péter pedig felelvén mondta, "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia." És felelvén Jézus mondaná neki, "Boldog vagy, Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám."
2: Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
0: Can you hear the heart of Jesus rejoicing that Simon knows him?
1: Hogy Jézus szíve mennyire újjong azon, hogy Simon ismeri őt.
0: In this evil environment, while everything is going on,
1: ebben
0: in this environment, Peter knows who Jesus is by the Spirit.
1: Simon a Szent Szellem által tudja, hogy Jézus kicsoda.
0: And he's rejoicing because that's the way he wants us to live.
1: Mert ő azt akarja, hogy mi is így éljünk.
0: Because that's the way Jesus lived.
1: Mert Jézus is így élt.
0: Amen.
1: Amen.
0: When people were challenged by the words of Christ, they left him because they did not know who he was by the Spirit.
1: Szavai kihívást jelentettek az embereknek, akkor ők elhagyták Jézust, mert nem értették szellemben, hogy mit jelentenek a szavai.
0: Peter said to him, "We're not going to leave you."
1: De Péter azt mondta neki, hogy mi nem fogunk elhagyni téged,
0: because you have the words of eternal life.
1: Mert nálad vannak az örök életnek beszédei.
0: We have to follow the exhortation that is in 2 Corinthians chapter 5 verse 16.
1: Követnünk kell a 2 Korintus 5:16-ban levő intelmet.
0: We must not know each other by the flesh.
1: Nem szabad test szerint ismernünk egymást.
0: We must know each other by the Spirit.
1: Hanem szellem által kell ismernünk egymást.
0: I want to tell you a little bit about how I came to know Alan and Eileen and came to this relationship.
1: Szeretnék mondani nektek valamit arról, hogy hogyan jutottam kapcsolatban Eileennel és Ellennel.
0: Because all of this is important.
1: Mert ez az egész nagyon fontos.
0: We have lived this.
1: Mi megéltük ezt.
0: I was a practicing attorney in Boston, Massachusetts in the United States.
1: Az Egyesült Államokban, Massachusetts államban, Bostonban működtem ügyvédként.
0: Alan and Eileen would come to my church to minister.
1: És Ellen és Eileen eljött a gyülekezetembe szolgálni.
0: And just like you, we fell in love with them.
1: És hozzátok hasonlóan mi is beléjük szerettünk.
0: Because of my position in the church, I had the privilege one year of serving Eileen and picking her up from the airport.
1: A gyülekezeti pozíció miatt egyik évben az a kiváltság ért engem, hogy Eileent elhozhattam a repülőtérről.
0: I had the privilege of driving her back and forth from the airport and to the hotel.
1: És a repülőtérről a hotelbe és onnan a gyülekezetbe én szállíthattam őt oda vissza.
0: And then let this be an encouragement to whomever somebody may be here and you're driving folk around.
1: Legyen ez bátorítás mindenki számára, aki itt van és esetleg ilyen autóvezetési szolgálatot kaptok. Lehet, hogy a szolgálati területeknek mondjuk az autóvezetés nem tűnik fontos dolognak. De Isten lát titeket, elmondom nektek, látja a szíveteket.
0: He knows what's in you.
1: Tudja, mi van bennetek.
0: He knows what he's called you to be.
1: Tudja, hogy minek hívott el titeket.
0: He knows what he's called you to do.
1: Tudja, hogy minek a megcselekvésére hívott el titeket.
0: Car with all that is within you.
1: Tehát teljes szívvel vezessétek azt az autót.
0: Amen.
1: Amen.
0: So I'm driving Eileen back and forth to the church.
1: Tehát szállítgattam Eileent a gyülekezetbe meg vissza.
0: And I'm simply serving her as unto the Lord.
1: Egyszerűen úgy szolgáltam őt, mint az Urat.
0: I don't presume anything. I don't push myself on her or anybody.
1: Nem tupáltam rá magamat, semmi ilyesmi.
2: ich aufgetreten hätte, nichts. Nein.
0: Do you know what a groupie is?
1: Wisst ihr, was ein
0: groupie is? You know, follow after musicians and singers?
1: Egy ilyen rajongó kicsoda, aki zenészeket és énekeseket követ mindenhol. Rohannak utánuk, és állandóan velük akarnak lenni, és ordibálnak, csápolnak minden.
0: I'm not a groupie.
1: Én nem vagyok egy ilyen rajongó.
0: I've never been a groupie.
1: Soha nem voltam ilyen fajta.
0: I don't do that with people.
1: Nem szoktam emberekkel ilyet művelni.
0: So I did not push myself on Eileen or Alan at all.
1: Nem tukmáltam egyáltalán magamat Ellenre és Eileenre.
0: I simply served them.
1: Egyszerűen szolgáltam őket.
0: But something happened in the spirit.
1: De szellemben történt valami.
0: On the last day of this particular conference, ennek a bizonyos
1: konferenciának az utolsó napján, amelyiken Eileen szolgált sok más nővel együtt,
0: there was another woman speaking the final message.
1: Egy másik asszony mondta el a záró üzenetet.
0: And she was talking about the anointing.
1: És az az asszony a kenetről beszélt.
0: She was talking about how precious the anointing is.
1: Arról, hogy milyen értékes a kenet.
0: And in the context of talking about how precious the anointing is, she made a statement which changed my life.
1: És annak keretén belül, hogy arról beszélt, hogy ez a keret milyen értékes, mondott valamit, ami megváltoztatta az életemet.
0: She said that because the anointing is so precious, you have to be careful who is around you.
1: Hogy mivel a keret olyan értékes, vigyázzat kell arra, hogy kinek vagy a közelében, mert annak az embernek a kenete hatni fog rád.
0: And she said, "We have this mentoring thing backwards."
1: A mentorolás visszafelé is működik.
0: She said, "Mentees do not choose their mentors; mentors choose their mentees."
1: Nem a mentorolt emberek választják ki a mentoraikat jó módon, hanem a mentorok választják ki, hogy kit akarnak mentorolni.
0: Now at that particular point in my life, I had been saved for a number of years, and I had grown in God.
1: Életemnek ezen a pontján már több éve hívő voltam, és már növekedtem valamennyit Istenben, és sokat tudtam már arról, hogy Isten minek, kinek, mire hívott el engem. De Isten dolgaiban nem volt még olyan asszony az életemben, aki mentorolhatott volna.
0: And when I heard that statement being preached, my heart cried out.
1: És amikor ezt az üzenetet hallottam, akkor a szívem így kiáltott.
0: And I looked at the table where Eileen was sitting, where the other preachers, the women preachers,
1: oda néztem az asztalhoz, ahol Eileen ült, és a többi női előadó a konferencián ült.
0: And though I said nothing outwardly, my heart screamed and I said, "Oh God, it would be awesome if one of those women chose me."
1: És noha fizikailag semmit nem mondtam, a szívemben azt kiáltottam, hogy ó, Uram, annyira csodálatos lenne, hogyha ezek közül a nők közül valamelyik kiválasztana engem.
0: I've never said these things publicly, but I'm going to share it with you because we need to know how God moves.
1: Nyilvánosan még soha nem mondtam el ezt, de nektek azért mondom el, mert tudnunk kell, hogy Isten hogyan működik.
0: Silent.
1: Isten meghallotta az én szívemnek a csendes kiáltását.
0: And the very next day,
1: és másnap,
0: Eileen and I connected in a way that was totally unexpected to me.
1: Eileen és én olyan módon kapcsolódtunk össze, amire egyáltalán nem számítottam.
0: I made a casual statement to her about my being able to come to Texas to visit her.
1: Mondtam neki egy egyszerű mondatot arról, hogy esetleg elmehetnék őt meglátogatni Texasba.
0: And I tell you, I did not know what I was saying.
1: És mondom nektek, hogy fogalmam sem volt arról, hogy mit mondok ezzel.
0: She was talking about how we had to spend a lot of time together, and I said, I can come to Texas.
1: Eileen megjegyezte, hogy nem volt túl sok időnk együtt lenne, és én mondtam, hogy hát elmehetek Texasba.
0: I can sort of go where I want.
1: Egyedülálló vagyok, oda megyek, hova akarok tulajdonképpen.
0: And when I said it, when those words came out of my mouth, something happened.
1: Szavak kijöttek a számon, történt valami.
0: And Eileen looked at me and she said, "You would come to Texas?"
1: És Eileen rám nézett és azt mondta, eljönnél Texasba?
0: And I said,
1: és én azt mondtam,
0: yeah.
1: Igen.
0: And that's how this whole thing began.
1: Így kezdődött az egész.
0: I went many months later.
1: Sok hónappal később elmentem.
0: Visszalépek
1: még egy percre, egy héttel később telefonon beszéltünk egymással.
0: Now remember, I had never told anything to Eileen about the cry of my heart,
1: arra,
0: the desire of my heart for a mentor. Never.
1: Eileennek soha nem mondtam semmit arról, hogy a szívem hogyan kiáltott azért, hogy legyen egy mentorom, hogy én erre vágyom. Nem mondtam
0: the only
1: neki.
0: One who knew that was God.
1: Isten volt az egyetlen, aki erről tudott.
0: So I pick up the telephone and Eileen has called me and the first thing she says to me is
1: Ellen fölhívott telefonon és az első, amit mondott, vagy kérdezett, az volt, hogy mit akarsz?
0: Now, I ask you, who was speaking?
1: Hát ki beszélt ekkor vajon?
0: She was hearing the Spirit of God.
1: Eileen hallotta, hogy Isten szelleme mit mond neki.
0: I believe, and she could talk, you could talk to her and find out from her perspective, but I believe
1: én hiszem,
0: that
1: őt is megkérdezhetitek, hogy az ő oldaláról hogy nézesz ki. De szerintem ő meghallotta a szellemben Istentől, hogy az én szívem miért kiált.
0: And so for the first time ever,
1: tehát életemben először,
0: I told her I was looking for a mentor.
1: Megmondtam neki, hogy én egy mentort keresek magamnak.
0: And just like she told you earlier this morning, she said everything to me that would say no, it's not possible.
1: És ahogy ő elmondta nektek ma délelőtt, ő minden lehetséges indokot felhozott arra, hogy ez
0: said,
1: miért nem lehetséges.
0: Me, it's not going to happen.
1: Mondta, ez nem fog megtörténni semmilyen módon.
0: You're in Texas,
1: nem fog működni nála.
0: You're in Texas and I'm in Boston.
1: Azt mondja, te Bostonban vagy én itt vagyok Texasban,
0: maybe
1: ez nem fog működni.
0: And travel a little bit, we'll see.
1: Talán találkozzunk, utazgassunk egy kicsit együtt, aztán majd meglátjuk.
0: I thought, Lord, it's not going to happen. Okay.
1: Arra gondoltam, hát Uram, ez nem jön be, rendben van.
0: Remember, I'm not a groupie.
1: Nem vagyok rajongó, emlékeztek.
0: So,
1: nem ragadok az emberekre.
0: In time, I go to visit Eileen in Texas at her home.
1: És akkor egyszer meglátogattam Eileent otthon Texasban.
0: There was a young woman that I had been mentoring in the things of God, and I drove her to Oklahoma, which is near Texas.
1: Volt egy ifjú hölgy, akit én mentoroltam Isten dolgaiban, és én őt hazavittem Oklahomába, ami közel van Texashoz. Tehát azért mentem el Eileenhoz, mert épp ott voltam a közelben.
0: I'm sure Alan didn't know I was coming.
1: Én biztos vagyok benne, hogy Ellen nem tudta, hogy jövök.
0: And I got there and I felt so strange.
1: És odaértem hozzájuk, és annyira furcsán éreztem magam.
0: Because I have, and I've said this to Alan and Eileen, I revere them in God. I honor them in God.
1: És már el is mondtam Ellennek és Eileennek, hogy én Istenben tisztelem őket.
0: I know who they are.
1: Tudom, kik ők Istenben.
0: To me, they are champions of the faith.
1: Számomra ők a hit bajnokai.
0: And so, I could not believe that the Lord would take me,
1: tehát nem is tudtam elhinni,
0: a black girl from Brooklyn,
1: hogy az Úr elvisz engem egy fekete lány Brooklynból,
0: and bring me to their home.
1: És elvisz az ő otthonukba.
0: I didn't know what to do with myself.
1: Nem is tudtam, mit kezdjek magammal.
0: Didn't know where to sit, what to
1: nem
0: say,
1: tudtam,
0: when to speak, when not to speak.
1: Hova üljek, mit mondjak, mikor beszéljek, mikor ne beszéljek.
0: But God was doing something.
1: De Isten csinált valamit.
0: Now I point that out to you because I did not know them in the flesh.
1: Ezt azért emelem ki, mert nem ismertem őket test szerint.
0: I didn't know anything about them in the flesh.
1: Test szerint semmit nem tudtam róluk.
0: All I knew was that they were champions of the faith in God.
1: Csak azt tudtam, hogy ők Istenben a hit bajnokai.
0: By the time that week was over,
1: mire vége volt a hétnek,
0: Alan won my heart with his father heart.
1: Alan az ő atyai szívével megnyert engem.
0: And the prophetic and mothering anointing on Eileen, well, that was, I was already taken by that.
1: És Eileennak az anyai és profétai szelleme már megragadott akkor régen engem.
0: And that's how I got to San Antonio.
1: És így kerültem San Antonióba.
0: Now there are other supernatural things as part of this story that the Lord was saying to me.
1: Ebben a történetben egyéb természet fölötti esetek is voltak, és az Úr azt mondta nekem.
0: There were things that the Lord had said to me a year before that I even met Eileen and Alan.
1: Az Úr mondott nekem bizonyos dolgokat, akár egy évvel ezelőtt, hogy találkoztam volna Ellennel és Eileennal.
0: I knew he was the Lord was going to move me into full-time ministry, but I did not know where.
1: Tudtam, hogy az Úr főidejű szolgálatba, teljes állású szolgálatba fog engem bevinni, de nem tudtam mikor és hol. De Isten tudta, hogy hogy lesz ez.
0: My natural parents did not know the Lord in this way.
1: A fizikai szüleim nem ismerték az Urat ilyen módon.
0: There was no spiritual inheritance for me as a child of God to gain from my natural parents.
1: A fizikai szüleimtől Isten gyermekeként nem kaphattam szellemi örökséget.
0: So the Lord grafted me into this tree.
1: Tehát az Úr beoltott engem ebben a fába.
0: And I am drawing for the sap and the anointing of their lives.
1: És az életük kenetéből, zsírjából részesülhetek.
0: But see, none of this would have ever happened if I was led by my mind.
1: De tudjátok, ebből semmi nem történt volna meg, hogyha az elmém vezetett volna.
0: In fact, it was very difficult for me to get on that airplane to go to their home.
1: Nagyon nehéz volt engem felülni arra a repülőre, ahonnan amivel az otthonukhoz mentem.
0: The reasoning a part of me said it made no sense.
1: Az értelmes részem azt mondta, hogy ennek semmi értelme.
0: And I felt this amazing resistance even within my own heart.
1: És éreztem a saját szívemben is ezt a nagy ellenállást ezzel kapcsolatban.
0: But I already had the ticket, so I had to go.
1: De már megvolt a jegyem, úgyhogy el kellett mennem.
0: And it has changed my life.
1: És ettől megváltozott az életem.
0: We must be led by the Spirit.
1: Kell, hogy a szellem vezessen minket.
0: There are going to be sons and daughters that come to you, or mothers and fathers that you will see.
1: Jönnek hozzátok majd szellemi fiak és lányok, és látni fogtok szellemi atyákat és anyákat. És kell, hogy Isten szelleme vezessen minket abban, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez az emberekhez.
0: Most abba akarom hagyni,
1: mert van még néhány dolog, amiről majd a második tanításomban fogok beszélni. És szeretném, hogyha imádkoznánk.
0: So if you would put your Bibles down, put your books down, and stand in the presence of our Father.
1: A könyveiteket, a Bibliátokat, és álljunk az Atyánk jelenlétében.
0: I want you to open your heart to the Father. You open your spirit to the Father in a whole new way.
1: A szíveteket és a szellemeteket az Atya előtt egy egészen új módon.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father.
1: Atyánk.
0: We want to thank you.
1: Hálát akarunk adni neked.
0: For the way in which you direct our lives.
1: Azért, ahogyan az életünket irányítod.
0: We want to thank you for your wisdom that is far above our wisdom.
1: Meg akarjuk köszönni neked a bölcsességedet, ami messze meghaladja a mi bölcsességünket.
0: We want to thank you for your ways that are far above.
1: Hálát adunk neked a te útjaidért, amik messze fölötte vannak a mi útjainknak.
0: We thank you that you have designed us as your people to love one another.
1: Te úgy terveztél el minket, a te népedet, hogy szeressük egymást.
0: And you have ordained that in your kingdom we would be those who carry it from generation to generation.
1: Hogy a királyságodban mi ezt adjuk tovább nemzedékről nemzedékre.
0: Father, we want to thank you that you give us spiritual mothers and fathers and sons and daughters to advance your kingdom.
1: Szellemi atyákat és anyákat és fiakat és leányokat, hogy előre mozdítsuk a te királyságod ügyét.
0: Father, I ask, oh God, that you would expand our hearts this day.
1: Kérünk, hogy a mai napon tágíts ki a szívünket.
0: Expand our spirits, Lord, to be in tune with your spirit.
1: Tágíts ki a szellemünket, hogy összhangban legyünk a te szellemeddel.
0: Cause us to be led by your spirit and finding our spiritual sons and daughters and mothers and fathers.
1: Hogy a te szellemed vezessen minket, és megtaláljuk a szellemi fiainkat, lányainkat, anyáinkat és atyáinkat.
0: Cause us to be those that are led by you to do what you want.
1: Add, hogy olyanok legyünk, akiket te vezetsz, hogy olyanok legyünk, amieknek te akarsz minket.
0: Cause us to be those who can demonstrate the breadth and the depth and the height of your wisdom and of your kingdom.
1: Add, legyünk olyanok, akik be tudják mutatni a te bölcsességednek és királyságodnak mélységet, magasságát és szélességét.
2: zeigen können.
0: Cause us to be those, oh God, who are not limited by what we see with our natural eye, but that we see by the Spirit.
1: Ott, hogy ne korlátozom minket az, amit a fizikai szemünkkel látunk, hanem a te szellemed által lássunk.
0: Cause us to see in such a way that we will be joined with those that you have ordained that we would be with, that we would accomplish your purposes in the earth.
1: Hogy összekapcsolódjunk azokkal, akiket te rendeltél el a számunkra, hogy a te céljaid érdekében összekapcsolódjunk a földön.
0: Now I want you to thank the Father for doing this very thing.
1: Most adjatok hálát az Úrnak azért, hogy ő megteszi ezt.
0: Just begin to thank him right where you are.
1: Kezdjetek el hálát adni neki ott, ahol vagytok.
0: Because he is going to do this.
1: Mert ő meg fogja ezt tenni.
0: He is going to connect you to mothers and fathers and sons and daughters.
1: Atyákkal, anyákkal, fiakkal és lányokkal.
0: Our Father is intent on doing his will.
1: Az atyánk meg akarja tenni az ő akaratát.
0: He is intent on seeing his kingdom advance across the face of the earth.
1: Látni akarja, hogy az ő királysága elterjed az egész földön.
0: And he wants to see those who will take the baton and pass it from one generation to the next.
1: Azt akarja, hogy meglássuk azokat, akiknek átadhatjuk a stafétabotot, hogy egyik nemzedékről a másikra átadódjon a feladat.
0: That we in our different genders and our different races and our different cultures will demonstrate the kingdom.
1: Hogy mi, akik különböző korúak vagyunk, különböző nemzetekhez tartozunk, és különböző...
0: That our very lives will be a witness to the power of our God.
1: Szinten vagyunk, akarja, hogy bemutassuk az mi Istenünk erejét a Földön. Atyám, köszönjük!
0: Father, we thank you, Lord!
1: Atyám, köszönjük!
0: We thank you, Lord!
1: Köszönjük, Uram! Köszönjük, Uram!
0: We thank you, Lord!
1: Köszönjük, Uram!
0: We thank you for what you're doing and what you're going to do!
1: Köszönjük, amit teszel és amit tenni fogsz!
0: Lord, we give your great name praise.
1: Uram, dicsőséget adunk a te nevednek, a te nagy nevednek, és tisztelünk téged.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
3: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 5. része, melyben Natalie Hardit hallottuk.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sansz műsorán.
2: Dicsőség az Úrnak, jó veletek lenni.
3: We're almost at the end, people.
2: Már majdnem vége van.
3: And I've got some shoes.
2: És van még néhány lövésem hátra.
3: Oh, I feel like a new woman this morning.
2: Ma reggel úgy érzem magam, mint egy új ember lennék.
3: So, I've really been preaching with a handicap.
2: Igazából tényleg egy kicsit ilyen nehézségekkel prédikáltam. Jó, más Bibliája
3: but
2: is.
3: It's not my Bible.
2: De mégsem, ilyen, ennyi.
3: Is it strange how you just love your own Bible?
2: Furcsa, hogy az ember a saját Bibliájához hogy ragaszkodik.
3: I feel like I could cuddle my Bible now I've got it.
2: Úgy érzem, hogy most már tényleg így, csak így ölelgetném a Bibliámat, hogy most már nálam van.
3: Isn't it funny how we are?
2: Nem furcsa, ilyenek vagyunk.
3: But this word is so close to our hearts.
2: De ez az, igen, annyira közel van a szívünkhöz.
3: Hallelujah. Father, we just come to the end of this wonderful time.
2: Atyám, közeledünk a végéhez ennek a csodálatos időszaknak.
3: And Lord, as I begin to sew things together,
2: ahogy elkezdtem így összekötni a dolgokat
3: egymással, and then I know that France is going to come and give the final stitches.
2: France fogja az utolsó tanítást elmondani.
3: Lord, we ask you to give us great grace in this.
2: Uram, kérünk téged, hogy adj nekünk nagy kegyelmet ebben.
3: And Lord, we want every word that's been spoken to be just engrafted into our hearts.
2: És Uram, szeretnénk, hogy minden ige, ami elhangzik, egyszerűen bele lenne oltva a szívünkben.
3: And so, Father, that we truly do
2: tehát,
3: become
2: atyám,
3: doers of this word.
2: Azért, atyám, hogy valóban az ige cselekvői legyünk.
3: God, again and again, I come back to this one thing.
2: Uram, újra és újra visszatérek ehhez az egy dologhoz.
3: We are living in days which demand so much.
2: Olyan napokban élünk, amik nagyon sokat követelnek tőlünk.
3: So, Father, I'm asking you, Lord, for
2: kérlek, Uram,
3: increase of anointing in every life.
2: A kenetet mindenkinek az életében.
3: Oh God, stir our hearts with deeper hunger.
2: Uram, keverd fel a szívünket, gerjesztel mélyebb éhséggel.
3: Oh God, you said if we hunger and thirst, we shall be filled.
2: De azt mondtad, hogy ha éhezünk és szomjazunk, akkor betöltetünk.
3: Lord God, we say, give us
2: Uram,
3: everything
2: mondjuk,
3: we need for these days.
2: Adj meg nekünk mindent, amire szükségünk van ezekben a napokban.
3: Lord God, we want to be overcomers.
2: Uram, győztesek akarunk lenni.
3: We want to be city takers.
2: Akik elfoglalják a várost.
3: We want to produce a generation who will go
2: olyan nemzedéket akarunk létrehozni, amelyik majd utánunk folytatja.
3: And Lord God, that they'd spread across the whole face of the earth.
2: És Uram, terjedjen el az egész földön.
3: Trampling down all your enemies.
2: És minden ellenségedet tiporja el.
3: And establishing the glory of your kingdom.
2: És a te királyságod dicsőségét szilárdítsa meg.
3: We pray in the name of our Lord Jesus.
2: Ami Urunk Jézus nevében imádkozunk.
3: Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. Okay, I'm going to be looking at page 63 in your notes.
2: A jegyzet 63. oldalát fogom megnézni.
3: And I just want to talk about, again, talk about the importance of generational transfer.
2: És újra a nemzedéki átadás fontosságáról szeretnék beszélni.
3: In this last session, Alan touched upon different aspects of the ways of fathering.
2: Az előző tanításban Alan az atyaság különböző aspektusairól beszélt.
3: And he mentioned the fact that sometimes somebody will come into your life for a period of time, and during that point of time, much is put into them.
2: Valaki az életének csak egy bizonyos szakaszára kapcsolódik hozzánk, és ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent kap.
3: But then at some point that person is sent off into some other ministry.
2: Amikor az illető kiküldetik egy másik szolgálatra.
3: That is not necessarily defeat or failure.
2: Ez nem feltétlenül veresség.
3: That can all be within the purposes of God.
2: Lehet, hogy mindez Isten céljai szerint van.
3: But in certain occasions, in certain places.
2: De bizonyos helyeken, bizonyos alkalmakkor.
3: There is a necessity for generational transfer.
2: Szükséges az nemzedéki átadás.
3: And Alan touched upon that this morning.
2: És Ellen már érintette ezt ma reggel.
3: And I'm going to talk about it in the context of passing a mantle.
2: És most a palástok átadásáról fogunk beszélni.
3: It's as if, you know, you remember in the Olympic Games when they have the relay races.
2: Emlékeztek az olimpiai játékokra, a váltófutásra, amikor olyan a stafétabot.
3: And they pass the baton in the relay race.
2: És ezzel a váltófutásban továbbadják a stafétabot
3: egymásnak.
2: Mindegyik futó a lehető leggyorsabban fut, ahogy csak tud.
3: And the runner who's got the baton.
2: És az a futó, akinél a stafétabot van.
3: He does not slow down to pass it on.
2: Ő nem ledobja azt, hogy oda eljusson máshoz.
3: Optimum speed, even to the end.
2: Csúcs sebességével megy egészen végig.
3: And this is a picture for us.
2: És ez a mi képünk.
3: There is a baton to be passed on.
2: Mert van egy stafétabot, amit át kell adni.
3: It is the vision of God that He's placed upon you.
2: Isten ezt a látást elhelyezi rátok.
3: It is the purpose of God that's put in your heart.
2: Isten célja, amit a szívetekbe lejtette, ez a stafétabot.
3: It is the mantle that rests upon you.
2: Az a palást, ami rajtatok nyugszik.
3: And this has to be passed on.
2: És ezt tovább kell adni.
3: Now I want to say to you, precious ones.
2: Azt akarom mondani nektek, drágáim.
3: There are not many examples in Scripture.
2: Hogy az igében nem sok példa van.
3: And there are not many examples in the natural.
2: És a földön sincs sok példa erre.
3: Where this is done successfully.
2: Ahol ez sikeresen megtörténik.
3: Wouldn't it be good in this age?
2: Nem lenne nagyszerű ebben a korszakban.
3: We started to get good at this.
2: Hogyha újra elkezdenénk jól csinálni ezt.
3: I do believe the Lord is doing such incredible things in our hearts in these days.
2: Olyan megdöbbentő dolgokat tesz a szívünkben ezekben a napokban.
3: Come on, visions are big.
2: Nagyok a látások.
3: And things happen rapidly.
2: És gyorsan történnek a dolgok.
3: Isn't it true?
2: Nem így van.
3: Time seems to be going faster and faster.
2: Úgy tűnik, mint hogy az idő egyre gyorsabban tel.
3: And so it's necessary for us to have other people who are coming with us in the vision.
2: Hogy mások velünk jöjjenek a látásban.
3: And then that they are going to catch the vision and then they will run with it.
2: Átvegyék a látást és fussanak azzal együtt.
3: This is absolutely essential for us these days.
2: Ezekben a napokban ez nélkülözhetetlenül fontos. És bátorítani akarlak titeket.
3: Come on, find those people.
2: Találjátok meg ezeket az embereket.
3: Let the Lord bring them to you.
2: Az Úr hozza őket oda hozzátok.
3: I'm not going to say that every person.
2: Én nem mondom, hogy mindenki
3: is called to give this generational transfer.
2: Meg az az elhívása, hogy így nemzedékeknek átadjon valamit.
3: I don't believe that.
2: Ezt nem hiszem, hogy így van.
3: I believe that some ministries are effective in their time and then they do fail.
2: Hogy vannak olyan szolgálatok, amik a maguk idejében hatékonyak, és utána valóban elenyésznek.
3: Because certain people have not got that gifting within them.
2: Mert bizonyos emberekben nincs meg az az
3: to be that father or that mother that they can pass that on.
2: Hogy olyan atya vagy anya legyenek, akik tovább tudják ezt adni.
3: But come on, we're talking to the mothers and fathers here.
2: De itt most mi az atyákról és anyákról szólunk, és ő hozzájuk.
3: So let's look at this on page 63.
2: Tehát nézzük meg a 63. oldalon.
3: What are we talking about with a mantle?
2: Miről beszélünk, amikor egy palástról beszélünk?
3: I believe it is the call of God.
2: Hiszem, hogy ez Istennek az elhívása.
3: It includes the gifting.
2: Benne vannak az ajándékok.
3: It includes the ministry.
2: A szolgálat beletartozik.
3: The influence of that ministry.
2: Annak a szolgálatnak a befolyása.
3: And even the authority of that ministry.
2: Sőt, még annak a szolgálatnak a tekintélye is.
3: And now that ministry may be centered in an individual or individuals.
2: Lehet, hogy ez a szolgálat egy emberben vagy több emberben összpontosul egy csoportban.
3: And now, all of that is wrapped up within the mantle.
2: És mindez benne van a palástban.
3: Now, Samuel the prophet had a mantle.
2: Samuel prófétának is volt palástja.
3: And it represented who he was.
2: Ez őt magát jelképezte.
3: He was a prophet.
2: A próféta volt.
3: He was a judge in Israel.
2: Bíró volt Izraelben.
3: And he led his nation during a very difficult transition time.
2: És egy nagyon nehéz átmeneti időszakban vezette a nemzetet.
3: We're told a little about the mantle that Samuel wore.
2: Egy kicsit megtudunk arról a palástról, ami Sámuelt jelentette.
3: In I think it's 1 Samuel and chapter 15.
2: Azt gondolom, az 1 Sámuel 15-ben.
3: 1 Samuel chapter 15 verse 27.
2: 27. Vers.
3: We have a little picture of Samuel's mantle.
2: Itt kapunk egy kis képet Sámuel plástjáról.
3: And this gives you an insight into the heart of Saul.
2: És így bepillanthatunk Saul szívébe is.
3: As Samuel turned around to go, Saul seized the edge of Samuel's mantle and tore it.
2: És mikor megfordult Samuel, hogy elmenjen, megragadta felső ruhájának szárnyát, és elszakadt a felső ruha itt a palást.
3: What was Saul doing?
2: Mit csinált Saul?
3: Pulling on the mantle of the prophet of God.
2: Megfogta Isten profétájának a palástját.
3: He was trying to get this mantle to serve him.
2: Megpróbálta megszerezni a palástot, hogy az őt szolgálja.
3: The next verse is so absolutely telling. Look at
2: it. Nagyon sokat mindent elmond erről. Nézzük meg.
3: Because of that action of Saul.
2: Saulnak emiatt a cselekedete miatt.
3: He showed no respect. It just showed that Saul wanted what he could get from Samuel to enhance himself.
2: Látszik, hogy amit Saul meg akar szerezni Samueltől, az igazából veszteség neki. Nem tiszteletet kap magának, hanem veszteséget.
3: 15:28.
2: 15. rész 28. vers.
3: Samuel turned and he said to Saul.
2: Akkor mondanék is Samuel.
3: The Lord has torn the kingdom of Israel from you today.
2: Elszakítta tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát.
3: And has given it to a neighbor of yours who is better than you.
2: És adta azt fel a barátodnak, aki jobb náladnál.
3: You know, Saul's action that day.
2: Tudjátok, Saul cselekedett azon a napon.
3: Sealed his fate.
2: Megpecsételte a sorsát.
3: Saul lost the kingdom.
2: Saul elvesztette a királyságot.
3: That was the final stroke.
2: Ez volt a végső csapás.
3: And so that tells us one thing.
2: És ebből megtudunk valamit.
3: There is a respect that's required for that mantle.
2: Hogy ezt a palástot tisztelni kell. Saul nem tisztelte.
3: And that mantle is not just to serve you.
2: Nem az a célja a palástnak, hogy téged szolgáljon.
3: I think Natalie brought it out beautifully.
2: Azt gondolom, Natalie nagyon szépen bontotta ezt ki.
3: That God is not particularly interested in us.
2: Hogy Isten nem különösebben érdekli, hogy velünk mi lesz.
3: His purposes are for His glory and His kingdom.
2: Az ő dicsősége és királysága a cél.
3: And we need to keep that always before us.
2: És ezt mindig a szemünk előtt kell tartanunk.
3: It's a sad thing that Samuel had no one to transfer his mantle to.
2: És szomorú, hogy Samuel senkinek nem tudta továbbadni a palástját.
3: It died with him.
2: Ez vele halt meg.
3: Hallelujah, what a sad thing there.
2: Micsoda,
3: now let's look at Elijah's mantle, and this is where we'll spend most of our time.
2: Most beszéljünk akkor Illés palástjáról, legtöbbször erről beszéltünk.
3: Now, Elijah's mantle was of a different order.
2: Illés palástja másfajta volt.
3: And it tells us that if you look up the word mantle when it speaks about that which was upon Elijah,
2: hogyha megnézzük azt a szót, ami a Illés palástjára vonatkozik,
3: in the Hebrew it actually uses a different word to Samuel's mantle.
2: A héber nyelvben az ige Sámuel palástjára és Illés palástjára más szót használ.
3: And here the word is speaking about something which is very large.
2: Illés palástja olyan szó, ami valami nagyon nagy dolgot jelent.
3: His mantle, Elijah's mantle was extensive.
2: Illés palástja nagyon kiterjedt volt.
3: Now just bear in mind, we're talking about a garment.
2: Itt egy ruhadarabról van szó.
3: But it is symbolic of the whole ministry.
2: Az egész szolgálatot jelképezi.
3: So when we're talking about this, let's stay on the symbolism.
2: Tehát amikor erről beszéljünk, akkor jelképesen beszéljünk.
3: So Elijah's mantle was extensive.
2: Illés palástja tehát nagyon terjedelmes volt.
3: Embraced everything he was as a prophet.
2: Minden beletartozott, ami Illés mint proféta volt.
3: He was a national deliverer.
2: Egy nemzetszabadító volt.
3: A national deliverer. He delivered his nation.
2: Megszabadította a nemzetét.
3: You remember he stood before Ahab?
2: Emlékeztek, hogy ott állt Akáb előtt?
3: It's not going to rain for these next 3 years. It will not rain until I speak. Or it will not rain until I say it will rain.
2: Nem fog esni az eső, amíg én nem mondom, hogy essen.
3: What a man!
2: Micsoda ember ez.
3: It will not rain until it rains at my word.
2: Nem fog esni az eső, csak az én szavamra.
3: A fearless man.
2: Egy félelem nélkül
3: ember. And then he goes back again to see Ahab.
2: Aztán vissza megy és meglátja, hogy Ahab
3: újra.
2: Nagyon szeretem Illést.
3: I think he's an incredible person.
2: Azt gondolom, elképesztő egy ember.
3: He challenged those prophets of Baal.
2: Baal profétájhoz kihívást intézett.
3: He came into the most incredible contest with the powers of darkness.
2: A legmegdöbbentőbb összecsapásba kezdett a sötétség erőivel.
3: And you know we have no victories unless we go through the contest.
2: Nincsenek győzelmeink, ha nem megyünk be a csatába.
3: Come on, you can't have a victory without a war.
2: Háború nélkül nem lehet győzni.
3: Come on, we have to have the war in order to get the victory.
2: Harcolni kell ahhoz, hogy győzzünk.
3: And this was a man who didn't worry about the war.
2: És ez az ember nem aggódott a háború miatt.
3: And so he came to that point of contest of Mount Carmel.
2: Jutott a Kármel hegyére az összecsapás pillanatáig.
3: And the fire of God came down.
2: És Isten tüze leszállt.
3: Oh, there never was a man like this man.
2: Ilyen ember nem volt még.
3: An incredible anointing upon him.
2: Fantasztikus kenet volt rajta.
3: And Israel didn't know what they had got in this man.
2: És Izrael nem is tudta, hogy milyen kincs van a kezében, Illés személyében.
3: Isn't that tragic?
2: Nem tragikus.
3: They didn't realize what a gift he was.
2: Nem tudták, hogy milyen ajándék Illés.
3: Endeavoring to bring a whole nation back to the living God.
2: Egy egész nemzetet visszatudott vezetni az élő Istenhez.
3: Actually, King Ahab thought he ruled the nation.
2: Ahab király azt gondolta, hogy ő irányítja az országot.
3: But really, Elijah was in charge.
2: De igazából Illés irányította a dolgokat.
3: Elijah was the one God was using.
2: Isten Illést használta.
3: What a mantle this was!
2: Micsoda palást volt ez.
3: Now this mantle was so huge.
2: Olyan nagy volt ez a palást.
3: It demanded generational transfer.
2: Hogy át kellett, hogy szálljon egy másik nemzedékre.
3: The demand and the call upon this mantle spilled over into the next generation.
2: Az ezen a palástól levő kenet és az azzal szembeszállított követelmények több nemzedékre terjedtek ki.
3: Ooh, hallelujah! That thrills my heart.
2: Ez felvillagyozza a szívemet
3: nagyon.
2: You know,
3: I know that the calling upon Alan and myself, it spills into the next generation.
2: Tudom, hogy az Alan és én életemben levő elhívás is több nemzedékre kiterjed, túlcsordul a következő nemzedékre.
3: And I can look at some of you here.
2: És ha ránézek némelyiktekre itt.
3: And I can see how it's gone into your lives.
2: Látom, hogy a ti életetekbe ez már hogyan ment be.
3: And so it goes out like rivers everywhere.
2: Mindenhol folyóként elárad.
3: And to me that is absolutely thrilling.
2: Számomra ez nekem engem teljesen felvillanyoz.
3: And you see, sometimes a mantle is too big for that one generation.
2: Túl nagy egyetlen nemzedék számára.
3: But how do we pass it on successfully?
2: De hogyan adjuk tovább sikeresen?
3: Now that requires two things.
2: Két dolgot
3: szeretnék
2: mondani. It requires
3: the heart of the Elijah.
2: Egyrészt Illés szíve kell hozzá.
3: To be so pure before His God.
2: Hogy nagyon tiszta legyen a szíve Isten előtt.
3: And it requires finding the Elisha.
2: És kell ahhoz, hogy megtalálja Elizeust.
3: Who is going to grow into the position?
2: Aki bele fog nőni ebbe a pozícióba.
3: To take that mantle.
2: Hogy ő magára vegye ezt a palástot.
3: Hallelujah. Now I believe, and this is what I'm seeing here.
2: Hiszem, és itt is ezt látom.
3: I believe that this mantle that rests upon Alan.
2: Hogy ez a palást, ami Alanen van.
3: I see it already passing
2: látom,
3: in many places.
2: Hogy már sok helyre eljutott ez a palást.
3: I see it passing into France.
2: Látom,
3: here.
2: Hogy itt Francia is átmegy.
3: And this in this hall here is just a demonstration of how that mantle has gone over France and that it's been multiplied with his gifts.
2: Palás már hogyan árad túl Francon is és sok egyéb ajándékban megnyilvánult már.
3: And in many other places in the world, the same could be said.
2: Sok más részén is ugyanez elmondható.
3: That is so exciting, isn't it?
2: Annyira lelkesítő, nem?
3: And I just praise God for that.
2: És én dicsérem Istent ezért.
3: And I want to say this.
2: És azt akarom mondani.
3: You know, because a mantle is large.
2: Mivel a palás nagy.
3: It doesn't mean that it just brings personal glory to any person.
2: Ez nem jelenti azt, hogy személyes dicsőséget hoz bárkinek.
3: No, it's always glory for our Lord.
2: Mindig az Urat dicsőíti.
3: And I want to express something that's in my heart here.
2: Szeretnék most kifejezni valamit, ami a szívemben van.
3: You know when rivers begin to flow?
2: Tudjátok, amikor folyók elkezdenek folyni.
3: And I sense like a river's flowing out through France and into the Balkan nations.
2: És úgy érzem, hogy egy folyó árad ki Franciából be a Balkán országokba.
3: And it will continue to grow and to spread and to get larger.
2: És egyre növekedni fog, és terjedni fog, és egyre nagyobb lesz.
3: Now rivers never turn around and flow backwards.
2: A folyók soha nem folynak visszafelé.
3: No, they've got a direction.
2: Ezeknek irányuk van.
3: And so never will this river then suddenly become our river.
2: Tehát ez a folyó soha nem lesz a mi folyónk.
3: You know, it becomes France's river.
2: Ez a Francnak a folyója.
3: It's come from one place.
2: Egy adott helyről indul ki.
3: But it becomes his river.
2: És az ő folyója lesz.
3: And I know Alan has got many other sons in other parts of the world where the river's flowing.
2: Alannek sok más fia is van a világ sok más részén, ahol szintén folynak a folyók.
3: And there's many a time when Alan comes home after visiting one of those places.
2: Alan hazajön, miután meglátogatja az egyik ilyen helyet.
3: And he's full of joy at what is taking place as the river flows.
2: Tele van örömmel, amiatt, hogy mi történik, ahogy ez a folyó folyik valahova.
3: Hallelujah. The river's flowing out. Transfer is coming, is taking place.
2: Ahova ez a folyó eljutott, mindenütt változások vannak.
3: It's too big for one man,
2: this mantle. Ez a palást.
3: And it demands that generational transference.
2: És követeli ezt a nemzedéki átadást.
3: Now, can we look for a little while in Kings? And we'll go to chapter 19.
2: Nézzük meg az 1 Királyok 19-et.
3: And I'm just going to look at how Elisha was first called.
2: Nézzük meg, hogy Elizeus.
3: 1 Kings chapter 19.
2: Elhívása hogyan történt.
3: Now I know some of this has already been touched upon, so I'm going to hurry through those parts.
2: Tudom, hogy néhány dolgot már érintettünk ezekről, úgyhogy végigsietek ezeken a részeken.
3: And I just want to just pull out a few things which will apply to this lesson.
2: Csak néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni, ami erre a tanításra vonatkozik.
3: In verse 9, in chapter 19, verse 16.
2: A 16. versben, a 19. részben.
3: I'm just underlining the point that Elijah was told to anoint Elisha.
2: Csak azt akarom kiemelni, hogy Illésnek megparancsolta Isten, hogy kelje fel Elizeus.
3: As the prophet in your place.
2: Mint prófétát önmaga helyett.
3: Come on, there was a specific purpose for the anointing of Elisha.
2: Ez Elizeus felkerésének ez volt a konkrét célja.
3: For as the prophet in your place.
2: Mert az Illés helyébe álló prófétaként.
3: And I'm quite sure when Elijah saw Elisha.
2: Biztos vagyok benne, hogy amikor Illés látta Elizeust.
3: He didn't say to him.
2: Nem azt mondta neki.
3: Now you're going to be the prophet in my place.
2: Most te leszel a próféta helyettem.
3: He didn't tell him that.
2: Nem ezt mondta neki.
3: But he knew that.
2: De Illés tudta.
3: God said that to him.
2: Isten ezt mondta neki.
3: That was the purpose of God introducing these two.
2: Ez volt Isten célja azzal, hogy bemutatta ezt a kettőt egymásnak.
3: Now you see, there's a process that is here.
2: Látjátok, itt van egy folyamat.
3: And God is looking for Elisha's.
2: És Isten Elizeusokat keres.
3: Who will obey the calling?
2: Akik engedelmeskednek az elhívásnak.
3: Who may not know what the end is.
2: Akik talán nem tudják, mi van az út végén.
3: Come on, the whole walk is a walk of faith.
2: Hiszen az egész utunk egy hitáltali járás.
3: Are you with me there?
2: Tudtok ebben egyetérteni?
3: All right. And then something happened to Elisha.
2: Aztán történt valami Elizeussal.
3: So what did Elijah do?
2: Mit tett Illés?
3: He just threw his mantle on him.
2: Ő csak rárakta a palástját Elizeusra.
3: Now this mantle, which had this huge representation,
2: ez a palást, ami olyan sok mindent jelentett.
3: He threw it round him.
2: Illés rádobta ezt a palástot Elizeusra.
3: Now this mantle was big enough to throw around and to stay on Elijah.
2: A palást elég nagy volt ahhoz, hogy rádobhassa az egyik oldalát Elizeusra és maradjon Illésen is belőle.
3: Come on, he still had it on his own shoulder.
2: Tehát még Illés vállán is rajta volt a palást.
3: And he said, come on.
2: És azt mondta Illés, gyere.
3: And he threw it on him.
2: És rá dobta a másik felét Elizeusra.
3: Now I'm quite sure Elisha understood something of that significance.
2: Biztos vagyok abban, hogy valamit megértett Elizeus ennek a jelentőségéből.
3: Alan pulled out from this scripture.
2: Alan az igéből elmondta.
3: How this Elisha vacillated for a few moments.
2: Hogy Elizeus vacillált azért pár percig.
3: He was working this thing out in his head.
2: Ugye a fejében megpróbálta fölgombolítani a dolgot.
3: But when that mantle touched his shoulders.
2: De amikor a vállához hozzáért a palást.
3: Something happened
2: on
3: the inside.
2: A bensejében.
3: He was being pulled despite what he was thinking.
2: Annak ellenére, amit gondolt, vonzódott ehhez a feladathoz.
3: You know, people will do that which is irrational to the world's eyes.
2: Tudjátok, az emberek tesznek néha olyan dolgot, ami nem észszerű a világ szemeiben.
3: People will do things which do not seem very sensible to your family and your friends.
2: Tesznek az emberek olyan dolgokat, amik a barátaik és a családi szemében nem túl észszerűek.
3: When the mantle touches you,
2: de amikor hozzáadér a palást,
3: you get pulled.
2: Akkor ez húz téged.
3: And he didn't even know why he was being pulled.
2: És nem is tudott, hogy miért húz.
3: So Elisha follows.
2: Tehát Elizeus követte Illést.
3: And there's something I just want to show you there.
2: És szeretnék valamit itt megmutatni nektek.
3: In verse 21, just at the end there.
2: A 21. versben.
3: It says he became his servant.
2: Mondja, a szolgája lett.
3: Now we've talked a fair bit about that.
2: Egy kicsit már beszéltünk erről.
3: But I want to tell you this word, servant here.
2: Elmondani nektek, hogy ez a szó itt, hogy szolgált.
3: Is a Elisha vacillated for a few moments.
2: Hogy Elizeus vacillált azért pár percig.
3: He was working this thing out in his head.
2: Ugye a fejében megpróbálta fölgombolítani a dolgot.
3: But when that mantle touched his shoulders.
2: De amikor a vállához hozzáért a palást.
3: Something happened
2: on the inside. A bensejében.
3: He was being pulled despite what he was thinking.
2: Annak ellenére, amit gondolt, vonzódott ehhez a feladathoz.
3: You know, people will do that which is irrational to the world's eyes.
2: Tudjátok, az emberek tesznek néha olyan dolgot, ami nem észszerű a világ szemeiben.
3: People will do things which do not seem very sensible to your family and your friends.
2: Tesznek az emberek olyan dolgokat, amik a barátaik és a családi szemében nem túl észszerűek.
3: When the mantle touches you,
2: de amikor hozzáadér a palást,
3: you get pulled.
2: Akkor ez húz téged.
3: And he didn't even know why he was being pulled.
2: És nem is tudott, hogy miért húz.
3: So Elisha follows.
2: Tehát Elizeus követte Illést.
3: And there's something I just want to show you there.
2: És szeretnék valamit itt megmutatni nektek.
3: In verse 21, just at the end there.
2: A 21. versben.
3: It says he became his servant.
2: Mondja, a szolgája lett.
3: Now we've talked a fair bit about that.
2: Egy kicsit már beszéltünk erről.
3: But I want to tell you this word, servant here.
2: Elmondani nektek.

0: which do not seem very sensible to your family and your friends.
1: Tesla kozambere ko ndu katavi koboreta iki che chala di sama ibanam tu le serio.
0: When the mantle touches you,
1: domiko rosa de rapala.
0: You get pulled.
1: Akures hústéged.
0: And he didn't even know why he was being pulled.
1: És nem is tudott, hogy miért húz.
0: So Elisha follows.
1: Tehát Elizeus követte Illést.
0: And there's something I just want to show you there.
1: És szeretnék valamit itt megmutatni nektek.
0: In verse 21, just at the end there.
1: A 21. versben.
0: It says he became his servant.
1: Mondja, a szolgája lett.
0: Now we've talked a fair bit about that.
1: Egy kicsit már beszéltünk erről.
0: But I want to tell you this word, servant here.
1: Elmondani nektek, hogy ez a szó itt, hogy szolgált.
0: Is a specific word in the Hebrew.
1: Ez héberben egy nagyon különleges szó.
0: It's shavat. Shavat.
1: Shavat.
0: Now this word refers only to the closest assistant or servant of God.
1: Ez csak Istennek a legszorosabb, legközelebbi szolgáira vonatkozik.
0: Or of a king.
1: Vagy egy király legközvetlenebb szolgáira. Mint
0: Joseph was the shavat of Potiphar.
1: József Potifárnak volt a shavatja.
0: Now this isn't a common servant.
1: Ez nem egy általános szolga.
0: Some of these people had very responsible positions.
1: Néhány ilyen embernek nagyon felelősségteljes pozíciója volt.
0: But what is he speaking to?
1: De miről beszél ez?
0: It's speaking about an attitude.
1: Egy hozzáállásról szól.
0: And that is the important aspect of this.
1: És ez az egészben a fontos.
0: The servant attitude.
1: A szolgálói hozzáállás,
0: which is in a person of certain responsibility.
1: Ami benne van egy bizonyos felelősséggel járó emberben.
0: And although Elisha did menial tasks,
1: és noha Elizeus nagyon szerény feladatokat is elvégzett, nagyon alsórendű feladatokat.
0: Like he poured water on his master's hands.
1: Például vizet öntött Illés kezére.
0: He still had an important position.
1: Ennek ellenére fontos volt a pozíciója.
0: Now you're with me on that.
1: Tudtok követni ebben.
0: And God is calling those kinds of Elishas.
1: Isten ilyen Elizeusokat hív el.
0: Even though Elisha had that specific calling on his life.
1: No, Elizeus életén rajta volt ez a konkrét elhívás.
0: He went through a long period of obscurity. Nobody knew anything about this.
1: Mégis nagyon sokáig a homályban volt, senki nem tudott az ő tevékenységéről.
0: I guess if Elisha had stayed home,
1: gondolom, hogyha Elizeus otthon maradt volna,
0: he would have grown to be somebody quite important in his own locality.
1: Nagyon fontos személyiség lett volna a saját településén.
0: But all he did was disappear into the wilderness with Elijah.
1: De egyszerűen eltűnt a világ elől, és Illéssel volt.
0: And nobody hears a word about him.
1: És senki nem hall róla semmit egy darabig.
0: And that went on for many years.
1: És sok évig így volt.
0: And so this isn't the most glamorous calling.
1: Tehát ez nem a legrivaldafényesebb elhívás.
0: And so God has his plans and his ways of training his Elishas.
1: Istennek megvannak a maga módszerei az Elizeusok kiképzésére.
0: And I've written here that
1: an
0: Elisha has to deliberately take that humble place.
1: Hogy az Elizeusnak hajlandónak kell lenni önként elfoglalni ezt a nagyon alázatos helyzetet.
0: It's a choice.
1: Ez egy döntés kérdése.
0: And they stay in that place until it's a time of God's manifestation.
1: És az ember ebben a pozícióban marad, amíg Isten időzítése el nem jön arra, hogy megnyilvánulj.
0: Hallelujah. Now let's move on and let us look at
1: Second
0: Kings.
1: Nézzünk meg bizonyos királyokat.
0: And I want to look now at the end part of this passing of this mantle and
1: most
0: the double portion.
1: A Balázs átadásának és a kettős mérték kérdésének a végére lapozni.
0: Alan mentioned this morning about them coming to Gilgal and to Bethel and to Jericho.
1: Alan beszélt arról, hogy elmentek Gilgalba, Bételbe és Jerikóba.
0: Bethel and Jericho. Now, there was a journey being taken, which was a journey of testing and trial.
1: Tehát egy utazást tettek, ami a megpróbáltatásnak és kipróbálásnak az útja volt.
0: Testing. Elijah knew he was coming to the end of his days.
1: Illés tudta, hogy közeleg napjai végéhez.
0: Elijah knew that this was the point of

0: necessary point of breakthrough.
1: Isten élés tudta, hogy ez a szükségszerű áttörésnek a pillanata.
0: Elijah knows that Elisha is not going to be able to cope with what is going to come to him.
1: Tudta azt is, hogy Elizeus nem fog tudni megbirkózni mindazzal, ami rákövetkezik.
0: Unless he can find his own encouragement in God.
1: Csak akkor, ha megtalálja saját bátorságát Istenben.
0: Elijah did very little to encourage Elisha at this point.
1: Ekkor Illés nem túlságosan bátorította Elizeust.
0: It actually looks as if he was doing his best to discourage him.
1: Úgy tűnik, mintha a lehető legtöbbet megtette volna azért, hogy elcsüggessze vagy elbátortalanítsa.
0: Okay, if you want to stay here, you stay.
1: Hát jó, ha itt akarsz maradni, maradj nyugodtan.
0: Actually, the language is stronger than that.
1: Ennél erősebb is ez a nyelvezet.
0: He tells him, the Lord has sent me to Bethel.
1: Az Úr engem Bételbe küldött.
0: Stay here, please.
1: Légy szíves, te maradj itt.
0: And he says that three times. You stay here.
1: És háromszor mondja, hogy te maradj itt.
0: Now Elisha had to choose not to obey that command.
1: Elizeusnak úgy kellett döntenie, hogy nem engedelmeskedik ennek a parancsnak.
0: Three times it says to him, stay here, please.
1: Háromszor mondja neki Illés, hogy maradj itt, légy szíves.
0: Now that could be, it could have come as an order.
1: Lehet, hogy ez úgy jött, mint egy
0: utasítás.
1: De azért ott van egy kérlek is benne.
0: So possibly it was, okay, if you want to come, come.
1: Tehát lehet, hogy benne volt, na jó, ha nagyon akarsz jönni, gyere.
0: But Elijah was going on.
1: De Elizeus ment tovább.
0: Now Elisha was under the deepest trial and test of his life.
1: Elizeus életének ez volt a legnagyobb megpróbáltatása.
0: Elijah is testing his determination to receive this anointing.
1: Illés kipróbálta, hogy mennyire eltökélt Elizeus abban, hogy ezt a kenetet megkapja.
0: Is this man going to move into this mantle or is he not?
1: Belép ez az ember ezzel a palást alá, vagy nem?
0: And Elisha has to prove his conviction that this mantle is his.
1: És Elizeusnak be kell bizonyítania, hogy meg van győződve arról, hogy ez a palást az övé.
0: He had been anointed to step into this place in the place of Elijah.
1: Felkenték arra, hogy Illés helyére lépjen.
0: Now Elisha had to press in.
1: Most Elizeusnak kell nyomulni a szellemben, hogy behatoljon abban, ami az övé.
0: And this scripture shows us how to do that.
1: És ez az ige megmutatja nekünk, hogy kell ezt csinálni.
0: This wonderful story of simple little statements.
1: Ez az egyszerű mondatokból álló rövid történet.
0: Gives us some profound lessons.
1: Nagyon mély leckéket ad nekünk.
0: As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you.
1: Ahogy él az Úr és élete leleked, én bizony nem távol maradok el tőled.
0: And he says it again and again.
1: És ezt mondja újra és újra.
0: As your soul lives.
1: Ahogy a te leleked él.
0: As your soul lives.
1: Ahogy él a te leleked.
0: I and as my soul lives.
1: És ahogy az én lelkem él.
0: I will not leave you.
1: Nem hagylak el.
0: Now he could think to himself.
1: Most azt gondolhatja magában.
0: I don't know when he's gonna die.
1: Nem tudom, mikor fog meghalni Illés.
0: It could be this week, could be next year.
1: Lehet, hogy ezen a héten vagy a jövő évben.
0: I got no idea.
1: Fogalmam sincs.
0: Come on, things are a bit shaky around here.
1: Egy kicsit ingatagok itt a dolgok.
0: There's no security.
1: Nincs semmi biztonság.
0: Come on, this Elijah's just got his eyes just set on going to heaven.
1: Ez az Illés csak azzal foglalkozik, hogy a mennybe menjen.
0: What do I do?
1: Én mit csináljak?
0: Now he had a choice at this point.
1: Elizeusnak döntenie kellett ezen a ponton.
0: Now out of his mouth was saying, he was saying.
1: Azerint amit mondott.
0: As your soul lives.
1: Hogy ahogy élete lelked.
0: As my soul lives.
1: Ahogy él az én lelkem.
0: I'm not leaving you.
1: Nem hagylak el téged.
0: And they get right up to the River Jordan.
1: És eljutnak a Jordán folyóig.
0: And there's another little phrase that's in there.
1: És itt van egy másik kis mondat.
0: And the two of them went on.
1: És mentek ők ketten tovább.
0: And the two of them went on.
1: És elmennének együtt mindketten.
0: Now that word, the two of them,
1: ez a mindketten szó,
0: is the same word as a double portion.
1: Ugyanaz a szó, mint a kettős mértékre használt szó.
0: Exactly the same word.
1: Ponto și așa.
0: It means dual. It means a couple.
1: Azt jelenti egy pár.
0: It means a double.
1: Azt jelenti dupla.
0: So these two went on.
1: Tehát ezek ketten mentek tovább.
0: And here they were two.
1: Itt ketten voltak.
0: Walking together.
1: Akik együtt jártak.
0: Going the same place.
1: Ugyanoda mentek.
0: But something was going to happen.
1: De valami hamarosan történik.
0: So that the two could not go the same place.
1: Hogy ketten már nem mehettek ugyanoda.
0: A separation was going to come.
1: Jön az elválasztódás.
0: Hear me, precious ones.
1: Halljátok meg, drágáim.
0: Something happens at this point.
1: Ezen a ponton történik valami.
0: What are they going to do?
1: Mit fognak tenni?
0: You know, the two are going to go on.
1: Tudjátok, ezek ketten mennek tovább.
0: But I saw in the spirit that even as they're pushing
1: láttam,
0: on into this place,
1: hogy ahogy nyomulnak e felé, a helyszín felé együtt.
0: You know, Elisha had a choice here.
1: Itt Elizeusnak döntenie kellett.
0: All right, do I just agree? Okay, this is it. This is the time.
1: Beleegyezek, rendben, hát ennyi volt, eljött az idő.
0: Now, okay, I got to do what I've got to do.
1: Most meg kell tennem, amit meg kell tennem.
0: Now, what would that have done?
1: Mi történt volna ekkor?
0: It would have broken the unity of the two.
1: Megtörte volna az egységet kettőjük között.
0: And what would it have left Elisha to do?
1: És Elizeusnak milyen tennivalója maradt volna?
0: He would have had to do his own thing.
1: A saját programját kellett volna megvalósítania.
0: And it would have been without the anointing and the mantle.
1: És ez a keret és a palás nélkül lett volna.
0: And so this is the choice at this point.
1: Tehát ezen a ponton ebben kellett döntenie.
0: Do you separate at this point?
1: Ketté váltok ezen a ponton?
0: Do you do your own thing, because it's the only alternative. You either go with the anointing and with the mantle, or you separate and you do your own thing.
1: A saját dolgodat teszed, vagy mész a kenettel és a palástal, és azt akarod.
0: The mantle still rests with Elijah.
1: A palás még mindig ott van Illésen.
0: Come on, he's going to stay there.
1: És ott is marad.
0: And we saw with Samuel it can die with the person.
1: És ahogy láttuk, a palás meghalhat az emberrel együtt.
0: If there's no place for it to go, it will die there.
1: Hogyha nincs hova mennie, akkor meghal a hordozójával együtt.
0: What a tragedy!
1: Micsoda tragédia.
0: And so Elisha had the choice.
1: Tehát Elizeusnak döntenie kellett.
0: The two went on.
1: Ketten
0: the two
1: együtt,
0: went on, and the two went on.
1: Mentek együtt ketten, mentek együtt ketten.
0: They were double.
1: Duplán voltak,
0: ketten
1: voltak.
0: They were dual. Whew, it's incredible, isn't it? Isn't that?
1: Ez fantasztikus.
0: And so all that could come upon Elisha was the double portion.
1: És Elizeusra csak a kettős mérték szállhatott rá.
0: Hallelujah. It just came on to him as Elijah went up.
1: És rá is szállt, amikor Elizeus Illés fölment.
0: Now come with me into verse, let's come on down. Let's come to verse 8.
1: 8. verset.
0: Elijah took his mantle and he rolled it up.
1: Fogta Illés az ő palástját és összehajtotta.
0: And I just love this part here. He rolled it up and he struck the water. And it was divided this way and that. So the two of them, crossed over on dry ground.
1: Úgyhogy mind a ketten szárazon mentek át rajta. Mind a ketten.
0: You know, there's coming a time when the heavens will be rolled up.
1: Tudjátok, eljön az idő, amikor
0: heavens will be rolled
1: föl lesz, össze lesz hajtva az ég, a mennyi is össze lesz hajtva az
0: It's
1: ég.
0: When things get finished.
1: Amikor vége lesz a dolgoknak.
0: Elijah rolled up his mantle.
1: Illés is összehajtotta a palástját.
0: It was finished.
1: Vége volt.
0: And the next time it got spread out and opened.
1: És amikor legközelebb széthajtódik a palás, akkor éppen lefele esett az égből.
0: And a new day began.
1: És elkezdődött egy új nap.
0: Hallelujah! I tell you, mantles get rolled up.
1: a palástok összehajtódnak.
0: But look at this mantle before it was finished.
1: De nézzétek meg ezt a palástot, mielőtt vége lett mindennek.
0: And so it was, verse 9, that as they crossed over, that Elijah said to Elisha.
1: 9. vers, és mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak.
0: Come on back to verse 8 with me.
1: Még egy kicsit a 8. vers.
0: To verse 8. He says that he struck the water.
1: Azt mondja, megütötte azzal a vizet.
0: And the water divided this way and that.
1: És az két felé vált, jobbra és balra.
0: You know, the last time that had happened.
1: Tudjátok, ez amikor legutóbb megtörtént.
0: Was in Joshua in chapter 3 and verse 13. Don't bother looking.
1: Józsué 3-ban volt.
0: And this was the time when the children of Israel had come down to the same river Jordan.
1: Fiai ekkor mentek át ugyanezen a folyón a Jordánon.
0: And the Levites' feet had stepped into the water.
1: És a léviták a lábukkal beléptek a vízbe.
0: And they brought the Ark of the Covenant on the shoulders of the Levites.
1: És a léviták a vállukon hordozták a frigyládát.
0: The symbol of the very presence of God.
1: Amely Isten jelenlétének a jelképe volt.
0: And they went into the water.
1: És bementek a vízbe.
0: And the waters parted this way and that at the presence of God.
1: És két felé szétvált a víz Isten jelenléte előtt.
0: Now we have just the mantle of a man Elijah.
1: Most csak egy embernek Illésnek a palástja van.
0: And the waters have to open with the presence of God.
1: Amely megüti a vizet, és most is Isten jelenléte előtt ketté válik a víz.
0: A new day began when that water of the river Jordan opened for the children of Israel.
1: Amikor Izrael gyermekei számára szétvált a Jordán, egy új nap kezdődött el.
0: A new day was about to begin for Elisha.
1: És Elizeus számára is, és Izrael népe számára is egy új nap kezdődött ezzel a víz megütéssel.
0: God's always looking to begin the new day.
1: Hogy Isten mindig az új nap kezdeteire vár.
0: Oh! Come on, it's a new day. It's a new day for the Balkans.
1: It's a new day for your life. Az életed számára.
0: We need the mantle of our God to fall upon our shoulders.
1: Szükségünk van arra, hogy a mi vállunkra ráhújjon Istenünknek a palástja.
0: Let that which is rolled up come unfurled out of the heavens upon us and
1: ami össze van hajtva, a széthajtogatódva újra szálljon le az égből.
0: Come on, it's not a failure when things get rolled up and are finished.
1: Nem kudarc, amikor a dolgokat összehajtják, és azoknak végük van. Ó, nem.
0: Even in that state.
1: Még ebben az állapotban is.
0: That rolled up mantle acted like the very presence of God.
1: Ez összehajtott palást úgy viselkedett, mint Isten jelenléte, amikor megütötték vele a vizet.
0: I had to share that with you.
1: Ezt el kellett mondanom nektek.
0: God gave me that sitting there this morning listening to Alan.
1: Isten ezt akkor adta, amikor ma reggel hallgattam Alan.
0: Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Köszönöm, Jézus.
0: God is so amazing.
1: Isten annyira megdöbbentő.
0: He is incredible. He's not wasting anything.
1: Nem pazarol el semmit.
0: He's not wasting anything. And so when this miracle took place.
1: Tehát amikor megtörtént ez a csoda.
0: They cross over the Jordan.
1: Átmentek a Jordánon.
0: And Elijah and Elisha go on together.
1: És Illés és Elizeus továbbra is együtt mennek.
0: Now just imagine the scene.
1: Képzeljétek el ezt a jelenetet.
0: They had just experienced the most incredible miracle.
1: Most éltek át egy fantasztikus csodát.
0: And this Elisha is staying with this Elijah.
1: És Elizeus ott marad Illéssel.
0: I'm guessing he's thinking, cool, I'm glad I stayed around to see this one.
1: Szerintem azt gondolta, hogy nagyon jó, hogy itt maradtam, mert így láthattam ezt is.
0: Oh, dear, what I could
1: jó,
0: have missed.
1: Mit hagytam volna ki?
0: And now they're on the other side, on dry ground.
1: Ott a másik oldalon, a szárazföldön.
0: And Elijah says to Elisha.
1: Azt mondja Illés Elizeusnak.
0: Ask what I may do for you.
1: Kérd
0: before
1: tőlem,
0: I am taken from you.
1: Mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom.
0: Only those who stay the course will have that question asked to them.
1: Ezt a kérdést csak azoknak teszik fel, akik egész úton ott maradnak.
0: Only those who stay the course.
1: Csak azok, akik mind végig megmaradnak.
0: Okay, wasn't it worth it?
1: Nem érte meg?
0: Ask what you'd want.
1: Kérj, amit
0: before
1: akarsz.
0: I go and I'm taken away from you.
1: Mielőtt elvétetek tőled.
0: And then he says, please
1: aztán
0: let the double portion of your spirit be upon me.
1: Legyen kérlek a benned levő szellemnek kettős mértéke én rajtam.
0: You know, it was persistence that bought the double portion.
1: Tudjátok, a kitartás hozta meg a kettős mértéket.
0: Only those who are persistent will get that.
1: Csak a kitartók kapják ezt meg.
0: To me, that is just the richest blessing.
1: Számomra ez a leggazdagabb áldás.
0: You got to keep your eye on the end in order to get everything that God's got for you.
1: A végcélon kell tartanod a szemedet azért, hogy mindent megkapja, amit Isten neked akar adni.
0: Then let's look at verse 10.
1: Nézzük meg a 10-es verset.
0: You've asked a hard thing.
1: Nehéz dolgot kértél.
0: Nevertheless, if you see me when I'm taken from you, it shall be so for you.
1: Mégis, ha majd meglátsz, amikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz.
0: But if not, it won't be so.
1: De ha nem látsz meg, akkor nem lesz meg.
0: See, if he hadn't stayed with him,
1: tehát nem maradt vele, tehát ha nem maradt volna Elizabeth
0: illéssel,
1: ha nem lett volna ott az út végéig,
0: as he was going,
1: hogy lássa, amint Illés elmegy.
0: If he had beforehand already decided, okay, I'll do my thing.
1: Ha már korábban azt döntött, úgy döntött volna, hogy a saját dolgát fogja csinálni,
0: he would not been in the right position to receive that mantle as it fell.
1: Akkor nem lett volna abban a pozícióban, hogy megkapja ezt a lehulló palástot.
0: Come on, God's got mantles for us.
1: Isten nekünk is tartogat palástokat.
0: And it's not so much your physical position, it's the position in your heart.
1: A földi pozíció, hanem Isten a szívedet nézi, nem a helyzetedet.
0: He's wondering where our hearts are.
1: Azon tűnődik, hogy a szívünk hol van.
0: Elisha picks up that mantle.
1: Elizeus megfogja ezt a palástot.
0: Let's read that there.
1: Olvassuk el.
0: I just want to read verse 11 again.
1: Újra a 11. verset olvassuk.
0: I love this part.
1: Nagyon tetszik ez a rész nekem.
0: As they continued on, they talked.
1: És lőn, amikor mentek, menvén beszélgettek.
0: And they were talking.
1: Beszélgettek.
0: I just think these two had become loved one another.
1: Azt gondolom, hogy ezek ketten szerették egymást.
0: And they had plenty to talk about.
1: És sok minden beszélgetni valójuk volt.
0: And I guess they could never stop their talking.
1: És azt gondolom, hogy szinte abba sem tudták hagyni a beszélgetést.
0: And here they were talking as they
1: és
0: were going.
1: És itt voltak, elmentek és beszélgettek.
0: Doesn't that sound so normal?
1: Nem olyan nagyon normálisnak hangzik ez.
0: Come on, two friends.
1: Két barát.
0: Just walking this way and talking together.
1: Megy együtt és beszélget.
0: But the next word says suddenly.
1: De a következő szó azt mondja, hogy hirtelen.
0: You know, there's always suddenness with our God.
1: Istenünknél mindig vannak ilyen hirtelen történő dolgok.
0: We wait forever, but then suddenly.
1: Nagyon sokáig várunk mindörökké, egyszer aztán csak hirtelen. Nem így
0: we
1: van.
0: Wait and wait,
1: csak várunk,
0: and it never
1: és
0: seems
1: várunk,
0: to happen.
1: És úgy tűnik, hogy soha nem történik semmi.
0: But God doesn't give us a flash card like this saying 10 minutes to 5 minutes.
1: De aztán hirtelen Isten csak megmutatja nekünk a visszaszámláló táblát, hogy 10 perc van hátra, 5 perc van
0: hátra.
1: Nem, hanem mindig azt mondja, hogy és akkor hirtelen minden bevezetés nélkül.
0: He just shows
1: itt vagyok, mondja Isten, megjelenik.
0: And he gives us no warning whatsoever.
1: És előre nem figyelmeztet.
0: And suddenly the chariot of fire appeared and the horses of fire.
1: És hirtelen egy tüzes szekér, tüzes lovakkal jelent meg.
0: And he separated the two of them.
1: És elválasztotta őket egymástól.
0: And remember the word is the double of them.
1: És emlékeztek a duplájukat, kettőjüket elválasztotta.
0: He separated the double.
1: Szekér. Tehát ezt a duplát szétválasztotta a szekér.
0: And Elijah went up in a whirlwind to heaven.
1: És Illés a szélvészben felment az égbe.
0: Elisha saw it.
1: Elizeus pedig ezt látván.
0: If you see me when I go.
1: Azt mondták ugye neki, hogyha látod, amikor elmegyek.
0: And the anointing will be yours.
1: Akkor a tiéd lesz a kenet.
0: Elisha saw it.
1: Elizeus pedig látta.
0: And he cried out.
1: És kiáltott.
0: My father, my father.
1: Édesatyám, édesatyám.
0: The chariots of Israel and the horsemen.
1: Izrael szekerei és lovagjai.
0: Listen, he took hold of his own clothes.
1: megragadta a saját ruháit.
0: And he tore them into pieces.
1: És két részre szakaszta azokat.
0: He didn't want what he had.
1: Nem akarta már azt, ami az övé volt.
0: Oh no, he took his own clothes and took them off.
1: A saját ruháit széttépte.
0: And he picked up the mantle.
1: És felvette Illés palástját.
0: Oh, this is what I want.
1: Én ezt akarom.
0: This is what I want.
1: Ezt akarom én.
0: And he clothed himself in this mantle.
1: És önmagára vette ezt a palástot.
0: I can just see that with my eye, can you?
1: Szinte el tudom képzelni, hát.
0: That is so wonderful.
1: Olyan csodálatos.
0: He took up the mantle that had fallen from Elijah.
1: Felvette a palástról leesett, az Illésről leesett palástot.
0: And then he went back to the bank of the River Jordan. Oh, I like this man.
1: És visszament a Jordán partjára. Nagyon tetszik nekem ez az Eliza.
0: And I guess he just copied what Elijah had done.
1: Gondolom egyszerűen csak leutánozta, amit Illés csinált.
0: Okay, this is what the mantle did for Elijah.
1: Na, Illésnek ezt végezte el a palást.
0: Now, let's see if it's gonna work the same for me.
1: Most nézzük meg, hogy nekem megteszi-e ugyanezt.
0: So he takes up the mantle.
1: Tehát fogja a palástot.
0: He strikes the water.
1: Megütötte a vizet.
0: Oh, hallelujah, and the water's open.
1: És megnyílt a víz.
0: Ha, this is the same mantle.
1: Ugyanaz
0: with
1: a palást.
0: The same authority.
1: Ugyanazzal
0: with
1: a hatalommal.
0: The same power.
1: Ugyanazzal az erővel.
0: Where is the God of Elijah?
1: Hol van az Illés Istene?
0: And when he said that, he struck the water.
1: És mikor ezt megmondta, akkor megütött a vizet. És az két felé vált.
0: And Elisha crossed over.
1: És által ment Elizeus.
0: He began exactly where Elijah had left off.
1: Pontosan ott folytatta, ahol Illés abba hagyta.
0: Alan said that the other day.
1: Alan ezt mondta valamelyik nap.
0: I've got my own Bible and it's written in there.
1: Már megvan a saját Bibliám, és ebbe bele van írva.
0: Yes, Elisha begins where Elijah left off.
1: Elizeus ott kezdi, ahol Illés abba hagyta.
0: Hallelujah! And he does it with that double anointing, with that double portion.
1: És ezzel a kettős kerettel, a kettős mértékkel csinálja.
0: And the people, the sons of the prophets had to look.
1: És a proféták fiainak oda kellett figyelni.
0: The spirit of Elijah rests upon Elisha.
1: Illés szelleme megnyugodott Elizeuson.
0: They knew that this was the same spirit.
1: Tudták, hogy ez ugyanaz a szellem.
0: Elisha knew that if he was going to walk in this double anointing.
1: Elizeus tudta, hogy ebben a kettős mértékben, kenetben akar járni.
0: If he was going to walk in what his father Elisha had,
1: ha abban akar járni, ami atyának Illésnek megvolt,
0: he had to activate it with his own faith.
1: Akkor a saját hitével kell ezt mozgásba hoznia.
0: It's one thing to walk in somebody else's faith.
1: Egy dolog az, ha valaki másnak a hite szerint járunk.
0: And in the blessings of someone else's faith.
1: Valaki más hitének az áldásaiban.
0: Now it was time for him to activate his own faith.
1: Hogy a saját hitét hozza mozgásba.
0: And come on, the whole thing works by faith.
1: Az egész dolog hitáltal működik.
0: Don't miss your opportunity when it comes.
1: Ne hagyd ki a lehetőségedet, amikor eljön.
0: It doesn't come by just having hands laid on you.
1: És nem úgy jön a lehetőséget, hogy kézbeltétellel imádkoznak
0: érted. You can receive the mantle.
1: Megkaphatod a palástot.
0: But wouldn't it be tragic if it just died with you?
1: De nem lenne tragikus, hogy meghalna veled a palást?
0: You've got to activate it by faith.
1: Munkába kell hozzod a palástot hitáltal.
0: You've got to cross over.
1: Át kell menned.
0: You've got to begin to move into that double portion.
1: El kell kezdened ebben a kettős mértékben mozogni.
0: You've got to go walking in the power of that new anointing upon you.
1: A rajtad levő új keret erejében kell elkezdened járni.
0: You know when Elisha said, I want this double portion.
1: Amikor Elizeus azt mondta, én ezt a kettős mértéket akarom.
0: Scripturally, he was asking for the firstborn's portion.
1: Így az első szülöttnek a részét kérte.
0: It tells us that in Deuteronomy 21.
1: Ezt az 5 Mózes 21 mondja.
0: And verse 17, if you want to just put that in your notes.
1: 17. versben, hogyha a jegyzetbe be akarjátok
0: írni. This double portion was the privilege of the firstborn.
1: Ez a kettős mérték az első szülött fiúnak a joga volt.
0: And he entered into the privilege of the firstborn.
1: És Elizeus az első szülött jogába lépett be.
0: Do you know, it's so important for us in these days.
1: Ez nagyon fontos a számunkra ezekben a napokban.
0: For us to receive that mantle that God is putting upon us.
1: hogy felvegyük azt a palástot, amit Isten ránk akar tenni.
0: Now, you know, people have a natural affinity towards those who have similar giftings.
1: Az emberek természetes módon vonzódnak azokhoz, akik a hozzájuk hasonló ajándékokat kapnak.
0: And you know, this is something which just happens in God.
1: Istenben ez csak úgy megtörténik.
0: God puts people together.
1: Isten egymás mellé rendeli az embereket.
0: He gives sons and daughters to mothers and fathers.
1: Fiakat, leányokat ad az anyáknak és az apáknak.
0: He gives us those who've got that affinity to the gifting and the calling that is within us.
1: Olyan embereket ad mellénk, akik vonzódnak afelé, az elhívás vagy ajándékok felé, ami nekünk van.
0: And you see, it's going to complete the life of that spiritual son.
1: És ez teszi teljessé ennek a szellemi fiúnak az életét.
0: As they move into that mantle that comes upon them.
1: Amikor elkezdik használni ezt a palástot, ami rájuk hull.
0: It is actually a completion of that life.
1: Ez igazából az ő életük beteljesedését.
0: It's what they were born for. It's part of the good works foreordained from the foundation of earth for them to walk in.
1: Ez része adnak a sok jó cselekedetnek, ami a föld alapjának felvetetés előtt elrendeltetett a számukra, hogy abban járjanak. A mennyei Isten szervezi ezeket a dolgokat.
0: You see, we can't just sort of decide who's going to be that person to receive the mantle.
1: Nem dönthetjük mi el, hogy ki legyen az ember, aki megkapja ezt a palástot.
0: And you can't decide that you're the person.
1: És nem döntheted el te se, hogy te vagy az.
0: Come on, it is not by human choice.
1: Nem emberi döntés.
0: We can only have what God has for us.
1: Csak azt kaphatjuk meg, amit Isten nekünk akar adni.
0: And I just want to say one or two final closing words here.
1: Még egy-két zárszót szeretnék itt mondani ehhez.
0: We need to know the difference between calling and ambition.
1: Tudnunk kell a különbséget az elhívás és a törekvés között.
0: Come on, what? Calling is from God.
1: Az elhívás Istentől van.
0: Ambition can work in the flesh.
1: A törekvés pedig test szerint működhet.
0: We need to just take note of that.
1: Ezt meg kell figyelnünk.
0: Another point, we must not covet another person's gift.
1: Egy másik dolog, hogy nem szabad kívánnunk egy másik ember ajándékait.
0: We must not have unrealistic expectations
1: szabad,
0: on our life.
1: Valótlan elvárásaink legyenek az életünkkel szemben.
0: If the whole of your life you've never been particularly prophetic,
1: hogyha egész életedben nem voltál különösebben profétikus,
0: you're not going to suddenly become the prophet.
1: Akkor hirtelen nem lesz belőled proféta.
0: If you've never been a leader because someone lays hands on you, you're not going to suddenly turn into a leader.
1: Akkor csak attól, hogy valaki kézzelítettel imádkozik, érted, még nem leszel vezető.
0: Come on, accept who you are.
1: Fogadd el, ki vagy.
0: Accept who you are.
1: Fogadd el, ki vagy.
0: And don't have unrealistic expectations.
1: És ne legyenek valószerűtlen elvárásaid.
0: Understand also that the impartation that you receive.
1: Hogy az, amit kapsz így átadással,
0: is progressive in its work in your life.
1: Az egyre fokozatosan fejlődik ki az életedben annak a működése.
0: And you know, when that mantle fell upon Elisha,
1: és amikor Elizeusra rászállt ez a palást,
0: I could guarantee it began the deepest dealings of the Holy Spirit in his life.
1: Szavatolom nektek, hogy a Szent Szellem ekkor kezdett el az életével a legmélyebben foglalkozni.
0: Come on, we're never finished with the dealings of God.
1: Isten mindvégig foglalkozik velünk egész életünkben.
0: And every new level he takes us to.
1: Minden új szinten, ahova visz minket.
0: We can expect new dealings.
1: Mindig van számíthatunk arra, hogy új módon megint foglalkozik velünk.
0: The time has come for God, for fathers and mothers, spiritual parents to pass on mantles.
1: Hogy szellemi atyák és anyák tovább adjanak palástokat.
0: It would be terribly sad if we behaved like Gehazi.
1: Szörnyen szomorú lenne, ha úgy viselkednénk, mint Gehazi.
0: We couldn't take the mantle that was really ours because we had such covetous attitudes.
1: Nem tudnánk elvenni ezt a palástot, ami igazából nekünk volt előkészítve, mert kapzsik vagyunk.
0: It's terrible shame that Elisha could
1: szégyen.
0: Not find someone to pass his mantle to. Lett
1: szörnyű szégyen, hogy Elizeus nem talált senkit, akinek továbbadhatta volna palástját.
0: King Joash made all the right noises.
1: Joash királya megfelelő hangokat adta ki.
0: He said, my father.
1: Mondta, hogy atyám.
0: Just like Elisha had said to Elijah.
1: Ahogy Elizeus mondta Illésnek.
0: He had the right words.
1: Megvoltak a megfelelő szavai.
0: And the wrong heart.
1: De rossz szívvel.
0: But God looks on the heart.
1: De Isten a szívet nézi.
0: Come on, it's time for Christian ministries, individuals, mothers and fathers.
1: Hogy a keresztény szolgálatok, az egyének, az atyák és az anyák.
0: It's essential for generational transfer.
1: Nagyon lényeges, életbe vágó a nemzedéki átadás.
0: And I believe it's our privilege to call forth that next generation.
1: Hogy ez a kiváltságunk, hogy előhívhatjuk a következő nemzedéket.
0: And you know where we'll find them?
1: És tudjátok, hol találjuk meg őket?
0: They'll be like the Joshuas in the presence of God.
1: Olyanok, mint a Józsuék Isten jelenlétében.
0: And they're the ones we're going to call them out.
1: Ők azok, akiket ki kell hívnunk.
0: And they're going to receive double portions in these days.
1: És ők ezekben a napokban megkapják a kettős mértéket.
0: And rivers of blessing are going to flow everywhere upon the face of the earth.
1: És az áldás folyamai fognak mindenütt áradni a föld színén.
0: Hallelujah. Let's stand in his presence.
1: Álljunk fel az ő jelenlétében.
0: Praise you, Jesus.
1: Dicsérünk téged, Jézus.
0: Praise you, Lord Jesus.
1: Dicsérünk téged, Úr Jézus.
0: Father, I'm asking you right now.
1: Atyám, most azt kérem tőled.
0: That Lord, you would prepare hearts.
1: Hogy készíts el szíveket.
0: To receive that double portion.
1: Arra, hogy megkapják ezt a kettős mértéket.
0: Oh God, let it roll down upon your people.
1: Ó, Uram, hogy ez legördüljön a te népedre.
0: Oh my God, let mantles be transferred.
1: Uram, hogy a palástok átadódjanak.
0: Let hearts be prepared for these wonderful days.
1: Készüljenek fel szívek ezekre a csodálatos
0: napokra. The Father, that your kingdom should go from shore to shore, from nation to nation.
1: Hogy a te királyságod egyik tengerpartra a másikig, egyik nemzettől a másikig eljusson.
0: The knowledge of the Lord, the glory of the Lord shall fill the earth, the waters cover the sea.
1: Betakarja a földet, ahogy a víz betölti a tengert.
0: Oh God, you do this.
1: Ó, Uram, tedd ezt meg.
0: Father, as we stand in your presence here,
1: Atyám, ahogy itt a jelenlétedben állunk,
0: I ask you, Lord, just to deal with every
1: Uram,
0: heart.
1: Hogy minden szívvel foglalkozz.
0: Father, there are mantles that need to be passed.
1: Atyám, vannak palástok, amiket tovább kell adni.
0: I ask you, Lord, to speak into hearts even at this moment.
1: Uram, hogy ebben a percben is szólj a szívekhez.
0: Father, we have no idea how long it took for Elisha to receive that which was his.
1: Tartott, amíg Elizeus megkapta azt, ami az övé.
0: I pray, Father, that spiritual fathers will find their Elishas.
1: Hogy a szellemi atyák megtalálják az Elizeusaikat.
0: And that time of preparation will go on.
1: És ez a felkészülési idő folytatódik.
0: And that hearts will be prepared.
1: És a szívek felkészülnek.
0: And that Father, so that mantles can be transferred.
1: Azért, hogy a palástok átadódhassanak.
0: Because this is your means of increase.
1: Mert te így okozod a növekedést, így hozod létre a növekedést.
0: God, it is your purpose.
1: Ez a te célod
0: increase.
1: A növekedés számára. Szempontjából.
0: Let us embrace your way.
1: Hadd fogadjuk el a te módszereidet.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Szansz.
2: Ez a Rádió Szansz.
3: A következő percekben Steve Telcerov a Férfivá válás szakaszai című tanítását hallhatjuk.
4: Well, listen, this weekend, tonight I'm going to be finishing up from the last module.
5: Tehát ma este én kezdem el ezt az iskolát azzal, hogy befejezem az előző modulon tanultakat.
4: When we talked about parenting, tonight I want to talk specifically about the man's role.
5: Ugye az előző iskolán beszéltünk a szülők feladatáról, ma este különösképpen az apáról szeretnék beszélni.
4: And then we're going to be looking more generally at relationships just between ourselves.
5: Szeretném megtekinteni, hogy úgy általában mi a helyzet a kapcsolatokkal úgy magunk között.
4: And then finances specifically.
5: És utána szeretnék konkrét válaszokat találni.
4: And all of this is in the scope of what we call the power of a house of peace.
5: Mindenről az egész témáról arról azon belül beszélünk, hogy mit is jelent a békesség háza.
4: Tonight I want to specifically focus on the role of the man.
5: Ma este szeretnék konkrétan a férfi szerepéről beszélni.
4: I want to see the hands of all the men in the room.
5: Szeretném a teremben, ha minden férfi felemelni a kezét.
4: All the men in the room, let me see your
5: minden
4: hands.
5: Férfi.
4: Polly, you still qualify. You still
5: Polly,
4: qualify
5: Polly,
4: as a man.
5: Yeah.
4: Raise your hand. It's not working well. All right, here we go.
5: No, Tom.
4: Okay, being male is a matter of birth, but being a man is a matter of choice.
5: Tehát hímneműnek ugye születik az ember, azt nem döntheti el, de hogy valaki férfi-e, azt eldöntheti.
4: See, if you're male, it doesn't delineate whether you're an animal or whether you're a human being. You're just male.
5: Tehát az, hogy valaki hímnemű, az még nem határozza meg, hogy az illető mondjuk ember vagy állat, egyszerűen csak hímnemű.
4: But to be a man is the result of deliberate choices and deliberate input into a male's life that causes him to become a man.
5: De férfi az, aki egyrészt konkrétan eldönti azt különböző sorozatos döntésekben, hogy férfi lesz, illetve hogy egy hímnemű lény olyan hatásokat kap az életére, amelyektől ő férfi lesz.
4: This subject I'm very interested in because I myself am I'm a male and a man.
5: Tehát engem speciál nagyon érdekel ez a téma, mert
4: keep
5: én hímnemű is vagyok, meg férfi is.
4: Yeah. So in the course of my marriage and in the course of being a father, I've needed to find out what is my role.
5: Tehát a házasságomban és abban, hogy apa vagyok, meg kellett találnom, hogy mi is az én feladatom.
4: What makes me unique? What strengths do I provide in our relationship as a man and in our home?
5: Mit tesz engem egyedivé? Mik azok az erősségek, amikkel én hozzájárulhatok, mint férfi, az otthonunkban a teljes képhez?
4: It's also important for all of us in general as men.
5: Az is fontos minden férfi számára általánosan.
4: Listen, there are many women's conferences.
5: Figyeljetek, nőknek nagyon sok konferenciát tartanak.
4: How many of the ladies in you've ever been to a women's conference? Or
5: hány hölgy van itt, aki volt már valaha ilyen nőknek tartott konferencián rendezvényen?
4: All right, let me put your hands down. How many of you have been to a conference just to speak about the subject of manhood? Let me see your hands.
5: Letehetik a kezüket a nők, most emelje fel a kezét az a férfi, aki már volt olyan konferencián, ami arról szólt, hogy férfinak lenni mit jelent.
4: That's my point. Yeah.
5: Na ez a lényeg.
4: There's quite a difference.
5: Elég komoly különbség volt a
4: számára. There are many books for women. There are many magazines for women.
5: Nagyon sok könyv és nagyon sok folyóirat szól nőknek.
4: There are also many men's magazines, but what are they primarily?
5: De hát a férfiaknak is sok folyóirat készül, de azok elsősorban ugye miről szólnak?
4: Car magazines.
5: Vannak
4: motorbike magazines.
5: Autós magazinok, motoros magazinok.
4: Outdoor hunting magazines.
5: Vadász magazinok.
4: And many magazines that are primarily pornography.
5: És sok olyan lap van, ami elsősorban a pornográfiáról szól.
4: So we need to discover the subject for us. What's our unique role? Who are we?
5: Tehát fel kell fedeznünk a magunk számára, hogy mi a mi egyedi szerepünk, feladatunk.
4: But it's also important for our women.
5: De ez a nő, de az asszonyaink számára is fontos.
4: It seems to be a common understanding that the woman is complex and the man is quite simple.
5: Az az általános felfogás, hogy a nők azok nagyon bonyolultak, a férfiak meg elég egyszerűek.
4: Who can understand a woman is often said.
5: Ugye gyakran halljuk, hogy ki értheti a nőket.
4: And the common understanding is that most men are easy to figure out.
5: És az az általános felfogás, hogy a legtöbb férfit elég könnyű kitalálni.
4: They basically have three drives.
5: Alapvetően három dolog mozgatja a férfiakat.
4: A drive for importance.
5: Fontosak akarnak lenni.
4: A drive for food.
5: Enni akarnak.
4: And a drive for sex.
5: És szexet akarnak.
4: And that's it.
5: És ennyi.
4: That's the man.
5: Ezek a férfiak.
4: And all the guys are going, what's the problem? What's
5: Na, de hát akkor mit a probléma?
4: No. Ladies, listen, we are more complex than that.
5: Tehát hölgyeim, figyeljenek, mi azért ennél bonyolultabbak vagyunk.
4: Oh, there's a few amens out there. That's good to hear. Yeah.
5: Nagyon jó, van itt néhány férfi is a teremben.
4: Does anyone else resent that kind of shallow view of a man's soul beside me?
5: Tehát, hogy van valaki, akinek szintén ilyen egyszerű képe volt a férfiak lelkéről?
4: And finally, this subject is extremely important, particularly for raising boys.
5: Nagyon fontosnak találom ezt a témát, különösen abból a szempontból, ha fiúkat kell fölnevelnünk.
4: James Dobson, a well-known Christian author in the United States.
5: James Dobson nagyon elismert, ismert keresztény író az Egyesült Államokban.
4: He wrote a book a few years ago called Raising Boys.
5: Néhány évvel ezelőtt írt egy könyvet, ami azt jelent, ami arról szólt, hogy meg az volt a címe, hogy fiakat nevelni.
4: It's 270 pages long.
5: Ez 270 oldalas.
4: With surveys inside that took years and years to complete.
5: És olyan felmérések eredményeit is közli, amelyeket több év alatt készítettek el.
4: It's really a summary of a lifetime of teaching and training on the subject of raising boys.
5: Igazából a szerző az egész életének a tapasztalatait vagy sommáját írja le, amit fiak felnevelésével, illetve a fiak neveléséről szóló tanítások keretében elmondott.
4: And I read through this book and I came to the final chapter.
5: Végiglapoztam én is ezt a könyvet, és eljutottam az utolsó fejezetig.
4: Where Dr. Dobbins gives his summary.
5: Ahol Dr. Dobson elmondja az összefoglalást.
4: And he says in the end, if I could summarize all of this material in one statement.
5: És azt mondja a könyvnek a legvégén, hogyha ezt az egész anyagot, amit leírtam, egyetlen mondatban foglalhatnám össze.
4: If I would have known before I read the book what was going to be in the last sentence. If I would have known before I read the book what the summary, the last sentence would be.
5: Hogyha tudtam volna, hogy a könyv elolvasása, már a könyv elolvasása előtt tudtam volna, mi lesz az utolsó mondat.
4: I would have started at the back of the book.
5: Akkor a könyv végén kezdtem volna.
4: He makes one statement.
5: Tehát mond egy állítást.
4: Boys need their dads.
5: A fiú gyerekeknek szükségük van az apjukra.
4: Period.
5: Pont.
4: There's no substitute for the person called dad in a young boy's life.
5: Egy fiatal fiú életében semmivel nem lehet helyettesíteni az apukát.
4: It's vitally important if we're going to create powerful houses of peace.
5: Létfontosságú, hogyha erőteljes békesség házait akarjuk létrehozni.
4: That we all understand the vital and important role that a man carries in the creation of that house.
5: Hogy megértsük azt a létfontosságú és egyedileg fontos feladatot, ami vagy szerepet, amit a férfi hordoz a békesség házának felépítésében.
4: Some of our goals just in this real short period is to increase our understanding of men.
5: Tehát először is szeretnék jobban megérteni, hogy milyen egy férfi.
4: I believe that we are one of the most misunderstood creatures.
5: Én azt gondolom, hogy mi férfiak a legfélreértettebb teremtmények közé tartozunk.
4: And for that reason, oftentimes the majority of men feel alone.
5: És ezért az esetek nagy százalékában a legtöbb férfi egyedül érzi magát.
4: Just to work out life by themselves.
5: És próbálják összerakni egyedül az életüket.
4: And we need to increase our understanding and our compassion for men.
5: Tehát jobban meg kell értenünk a férfiakat, és irgalmasabbnak kell lennünk hozzájuk.
4: Secondly, to increase our appreciation for men.
5: Másodszor az is célja ennek a tanításnak, hogy jobban megtanuljuk értékelni a férfiakat.
4: And finally, to increase our expression of what true manhood really is.
5: Végül pedig, hogy egyre jobban és többet ki tudjuk fejezni, hogy milyen is az igazi férfiasság.
4: few years ago they had a contest around the world for the man of the year.
5: Ugye pár évvel ezelőtt volt egy ilyen, hogy egy ilyen verseny világszerte, hogy ki lesz az év férfia.
4: And some years ago this was the winner in the United States.
5: Néhány évvel ezelőtt ő győzött az Egyesült Államokban.
4: Yeah, this is the USA. Here's the man of the year. He's in the back of the boat and his wife is the one rowing.
5: Tehát ugye az év férfia Amerikában az a férfi volt, aki a csónak hátuljában ül és a felesége evez.
4: Yeah, but the guy from Poland I think is even more interesting.
5: De azt gondolom a lengyel fickó még érdekesebb.
4: Yeah, he's carrying a bottle of beer while she's carrying 1, 2, 3, 4, 5 cases, 6 cases of beer.
5: A férfi ugye egy üveg sörrel sétál, miközben az asszony 5-6 rekesszel hozza utána.
4: How about this guy from Greece?
5: Mi szóltok ehhez a görögöz?
4: Yeah. How about Serbia?
5: Mi a helyzet Szerbiával?
4: Oh, you can't see the picture very well, but
5: nem látjuk túl jól a képet.
4: He's driving the tractor and the ladies are in the back.
5: Tehát ugye ő vezeti a traktort és ott vannak a ketrecben hátul a nők.
4: How about this guy from Ireland?
5: És ez az ír?
4: And of course the last from Great Britain.
5: Az utolsó pedig Nagy-Britanniából való.
4: You may not see him very well, but he's inside the tent sleeping with his bike.
5: Lehet, hogy nem látjátok, de a sátorban alszik a motorjával.
4: And she's outside sleeping.
5: A nő meg kívül alszik a sátoron kívül.
4: Yeah.
5: Vagy a bicikliével.
4: When we look to this vital role of the man, where do we look?
5: Amikor a férfiak alapvető szerepéről beszélünk, mit keresünk?
4: Our cultures want to influence our mindset and when we think about manhood and what it means to be a man.
5: A kultúránk befolyásolni akarja a gondolkodásunkat azzal kapcsolatban, hogy milyen egy férfi, mi a férfiasság.
4: Hollywood has its concept of manhood.
5: Hollywoodnak is megvan a maga fogalma a férfiasságról.
4: Your Hungarian culture has its concept. Slovenia has one. The United States has one.
5: A ti magyar kultúrátokban, a szlovénben és az amerikaiban is megvan a fogalom erről.
4: But obviously the place we have to look first and foremost is the scripture itself.
5: De természetesen elsősorban és főként a Bibliában kell keresnünk a választ.
4: Adam and Eve were created by God, both of them.
5: Ádámot és Évát Isten teremtette, mind a kettőjüket.
4: And God made Adam with purpose and with design.
5: Isten megtervezte Ádámot valahogyan és adott egy célt neki.
4: A person who was capable of carrying responsibility.
5: Olyan emberré alkotta, aki képes felelősséget hordozni.
4: And let's note a few just obvious things right from the start.
5: Mondjuk néhány nyilvánvaló dolgot rögtön kezdettől.
4: First of all is that man had a relationship with God.
5: Mindenek előtt a férfinak volt kapcsolata Istennel.
4: This was Adam's start.
5: Így kezdődött, így indult Ádám.
4: And every man in this room,
5: és ebben a teremben minden férfi,
4: to discover who he really is and what he's really made of, he's got to start by developing a relationship with God.
5: Amikor ki akarja találni, hogy ő honnan is jött és miért is van, az Istennel való kapcsolatában kell kezdenie.
4: Because every man needs something bigger than himself in the story of his life.
5: Mert minden férfinak szüksége van valami nagyobbra az életében, mint csupán a saját élete.
4: Man is made in God's image.
5: A férfit Isten a saját képére teremtette.
4: And in many ways he's like God, he's got creative capacities.
5: És egy bizonyos szempontból hasonlít is Istenre, vannak teremtői képességei.
4: Primož Trubar, who's known as Slovenia's reformer.
5: Primož Trubar, akit Szlovénia reformátorának ismernek.
4: When he read the scriptures, he discovered, he saw that God himself was creative.
5: Amikor olvasta a Bibliát, rádöbbent, hogy maga Isten is nagyon kreatív.
4: He read the first few chapters of Genesis and saw how God created everything.
5: Elolvasta Mózes első könyvének első néhány fejezetét, vagy első könyvének első néhány fejezetét, és látta, hogy Isten mindent megteremtett.
4: And then the Bible says that God made man in his image.
5: És aztán azt mondja a Biblia, hogy és teremtett Isten embert a maga képmására.
4: And Trubar reasoned that if man was made in God's image, then every man must have some creative purpose, some creative capacity.
5: És akkor ez a férfi rájött, hogyha Isten ilyen teremtő, Isten is a maga képére teremtette az embert, akkor az emberben és a férfiban is kell, hogy legyen valami alkotó, teremtő, létrehozó képesség.
4: And he reasoned further that if he has creative capacities, he's got to discover them, and he can only discover them by developing his own personal relationship with God.
5: És hogyha a férfinak vannak ilyen teremtő képességei, és ezeket használni akarja, csak úgy találhatja meg ezeket, hogyha az ő Istenével, aki teremtette őt, kapcsolatot épít.
4: But in order to have relations with God, you got to know something about who he is.
5: De ahhoz, hogy kapcsolata legyen Istennel, valamit tudnia kell Istenről.
4: And the only reliable record we have of God is the scripture, the Bible.
5: És az egyetlen hiteles, megbízható feljegyzésünk Istenről a Biblia.
4: So Truber said what every Slovene needs is the capacity to be able to read the scriptures so that he could come to know God personally and discover his own creative powers.
5: Tehát Truber azt mondta, hogy minden szlovénnak képesnek kell lennie szerezni, elolvasni a Bibliát, megismerni Istent, hogy felfedezhesse a saját kreatív képességeit.
4: So Truber went to work.
5: Tehát elkezdett dolgozni.
4: Translated the New Testament.
5: És lefordította az Új Szövetséget.
4: Gave Slovenes their language on paper for the first time in its history.
5: A szlovén népnek az anyanyelvén adta kezébe a Bibliát a története során először.
4: Gave them their first book, the Catechism, and the Abecednik.
5: Először a katekizmust adta nekik, aztán, what is the second?
4: Abecednik, ABC, it's the ABC book.
5: Igen, az ABC. Igen.
4: And in his lifetime, 22 productions, books.
5: És 22 könyvet adott ki, vagy hozott létre szlovénul.
4: And when Truber translated the book of Matthew into Slovenian,
5: és amikor szlovénra lefordította Máté evangéliumát,
4: he wrote a foreword to the book.
5: Írt hozzá egy előszót.
4: Do you know how long a foreword is?
5: Tudjátok, milyen hosszú ez az előszó?
4: You know what a foreword is? You know what a foreword to a book?
5: Igen, tehát tudjuk, mi az az előszó.
4: It's that short, someone says, oh, this is a great book, you need to read it.
5: Tudjátok, az egy ilyen rövid szöveg, ami arról szól, hogy valaki leírja, hogy ez egy nagyon jó könyv, olvasd el.
4: Truber's foreword to the book of Matthew, the New Testament,
5: Trubardnak az előszava a Máté evangéliumához,
4: is 490 pages long.
5: 490 oldalas.
4: I'm not joking.
5: Nem vicc.
4: When you translate a book,
5: amikor lefordítasz egy könyvet,
4: you have no place for creativity.
5: Akkor nem a saját alkotókészségednek nem adhatsz helyet.
4: It's not your material.
5: Hiszen nem a te anyagod.
4: Truber can't change what God wrote.
5: Tehát Truber nem változtathatta meg azt, amit Isten már leírt.
4: But in the forward,
5: de az előszóban,
4: he's finally got a place where he can express himself.
5: Végre volt egy lehetősége kifejezni magát.
4: And he needs 490 pages to do it.
5: És ehhez 490 oldalra volt szüksége.
4: And here's a guy who lived what he believed.
5: Tehát ez az ember megélte azt, amiben hitt.
4: Because every man is made in God's image.
5: Mert minden férfit Isten a saját képére teremtett.
4: And within every man in this room, there is you have a creative capacity.
5: És ebben a teremben is minden férfiban rejlik kreatív képesség.
4: There are dreams. There's power within you to move, to create, to design.
5: Vannak álmaid, van erő benned ahhoz, hogy megmozdulj, hogy tervezz, hogy alkoss.
4: God blessed man and gave him a mandate. He said, be fruitful and multiply.
5: Isten meg is bízta az embert, adott neki egy utasítást, hogy sokasodj és szaporodj.
4: He gave him work, he gave him responsibility.
5: Munkát és felelősséget adott neki.
4: And he gave him companionship, so he wouldn't be alone.
5: És társaságot is adott neki, hogy ne legyen egyedül.
4: And this human existence and every man's life is a partnership.
5: Tehát minden férfinek az élete egy partnerségi kapcsolatban, közösségben kell, hogy legyen.
4: It's a partnership first of all with God.
5: Mindenek előtt Istennel.
4: And then it's a partnership with the woman you bring into your life.
5: És utána pedig azzal a nővel, akit behozol az életedbe.
4: Ultimately every man needs a vision for his life.
5: Végső soron minden férfinek kell, hogy legyen látása a saját életéről.
4: A purpose and an adventure that he's living.
5: Kell egy célja, hogy legyen, ami miatt egy kaland lesz az élete.
4: And he invites the woman to join him in his adventure.
5: És meghív egy nőt arra, hogy csatlakozzon hozzá ebben a kalandban.
4: She joins him in the purpose for his life, and together they create, together they move.
5: És az asszony csatlakozik a férfi céljához, és együtt mozdulnak tovább, és alkotnak.
4: The second place to look is to look at other men in the scriptures, like Abraham and David.
5: Másodszor meg kell vizsgálnunk más férfiakat a Bibliában, mint Ábrahámot, Dávidot.
4: Gideon, Paul, Moses, Timothy.
5: Gedeont, Mózest, Pál, Timóteust.
4: And who's the epitome of manhood in the scripture?
5: És ki a Bibliában a férfi mi volt alapesete?
4: If you want to know what a real man is like, who do you look to?
5: Kit figyeltek meg, ha igazán tudni akarjátok, milyen egy férfi?
4: Jesus.
5: Jézus.
4: That's right. Jesus.
5: Jézust.
4: He said Jesus.
5: Jézust, mondjátok ti.
4: Jézus, yeah, Jézus. Yeah. But Jesus, you think Jesus. Jesus mild and meek.
5: Jézus, aki szelíd és gyengéd.
4: How many of you watched the Jesus film?
5: Hányan néztétek meg a Jézus filmet? Lukács evangélium.
4: I know there's several, yes.
5: Tudom,
4: Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth.
5: A názáreti Jézus, vagy valamilyen címe van. Talán Lukács evangélium a legismertebb.
4: I like the blonde-haired Jesus with the blue eyes.
5: Nagyon tetszett ez a szőke Jézus, akinek kék szeme van.
4: The one who kind of walks on air.
5: Aki szinte így a levegőben jár.
4: The picture of what every man really wants to be.
5: Hát minden férfi ilyen akar lenni.
4: And if you look more in detail in the New Testament of what Jesus was like.
5: Hogyha közelebbről megvizsgáljátok az Új Szövetségben, hogy milyen volt Jézus.
4: Believe me, friends, Jesus, he was dangerous.
5: Higgyétek el, barátaim, hogy Jézus veszélyes volt.
4: He was powerful.
5: Erőteljes volt.
4: He was compassionate.
5: Irgalmas.
4: He had purpose.
5: Volt célja.
4: He had destiny.
5: Volt rendeltetése.
4: He was living out a design, a plan.
5: Egy tervet valósított meg az életével.
4: He wasn't alone. He incorporated others with him.
5: Nem volt egyedül, mert másokat is bevont ebbe.
4: He's the best.
5: Ő a legjobb.
4: But I want you to notice something in Ephesians chapter 4.
5: És szeretném, hogy az Efézus 4-ben, az Efézus 4-ben 3-ban.
4: To discover what the fullness of Ephesians 4:13 actually says.
5: Szeretném, hogyha meglátnátok, hogy mi a teljes jelentése az Efézus 4-ben 3-ban.
4: You're most familiar with Ephesians 4 verse 11. God gave apostles, prophets.
5: Ugye hát le nagyon sokan ismertük az Efézus 4:11-et, hogy Isten adott apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat, tanítókat.
4: For the equipping of the saints, right?
5: Ugye a szentek tökéletesbítése vagy felkészítése.
4: For the work of service.
5: Szolgálat munkájára.
4: Until we all attain to the unity of the faith.
5: 13. vers, míg eljutunk minnyáján a.
4: And of the knowledge of the Son of God.
5: Tehát minnyáján eljutunk az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének tetszégére.
4: To a mature man.
5: Érett férfiúságra.
4: Or to mature manhood.
5: Vagy tehát élet férfiasságra.
4: Specifically in Greek to a full grown man.
5: Tehát a görög eredeti itt azt mondja, hogy egy teljesen felnőtt, kifejlett férfi.
4: To the measure of the stature of the fullness of Christ.
5: A Krisztus teljességének mértékére.
4: So God's intention is to develop the church to such a degree that it becomes a full grown man.
5: Tehát Istennek az a szándéka, hogy addig nevelje, fejlessze az egyházat, amíg abból egy teljesen kifejlett férfi nem lesz.
4: Mature.
5: Érett.
4: Complete.
5: Teljes.
4: Strong.
5: Erős.
4: Full grown.
5: Teljesen felnőtt.
4: And you go, well, what is that?
5: Mire, mit akarsz ebből kihozni, mondjátok ti?
4: What does a full grown man look like?
5: Milyen egy teljesen felnőtt férfi?
4: What are his qualities?
5: Mik a tulajdonságai?
4: What's his nature?
5: Milyen a természete?
4: If that's the goal where God is taking us, then we need to be able to see it. We need to have it described to us.
5: Hogyha ez a cél, amifelé Isten el akar minket, vagy amihez el akar Isten minket juttatni, akkor kell, hogy ezt leírja valaki előttünk, tudjuk, hogyan néz ez ki.
4: Or are we comfortable only being the bride of Christ?
5: Vagy megnyugszunk abban, hogy mindannyian Krisztus mennyasszonya akarunk lenni.
4: We will be both.
5: Mi mind a kettő leszünk végül is.
4: Amen.
5: Amen.
4: We will be both.
5: Mind a kettő leszünk.
4: I think by far in the recent years the emphasis has been on the bride of Christ.
5: Azt gondolom, hogy az elmúlt években inkább Krisztus mennyasszonyát hangsúlyoztuk.
4: And that's a beautiful picture and it's very important to us.
5: És ez egy gyönyörű kép és nagyon fontos nekünk.
4: And we'll see this a little bit later.
5: És kicsit később majd látni fogjuk ezt is.
4: But it's important that we recognize where is God taking the church? He's bringing us to this full maturity as a full grown man.
5: De fontos, hogy meglássuk, hogy Isten hova akar minket eljuttatni egy teljesen felnőtt férfiúságra.
4: And God wants us to know that it's
5: és Isten azt akarja,
4: it's reachable. It's doable.
5: Ez egy elérhető, megvalósítható cél.
4: It's obtainable.
5: Megszerezhető ez a szint.
4: It's within our reach.
5: Tehát el tudjuk érni.
4: And the Holy Spirit has come, he's given us the word, and he's involved in our life to bring us to that place.
5: És a Szent Szellem eljött, és nekünk adta Isten beszédét, és belénk is költözött, bevont minket önmagába, és elvisz minket idáig.
4: Finally, in 1 Corinthians 13, verse 11,
5: végül 1 Korintus 10,
4: Paul says, when I was a child,
5: 3:11-ben azt mondja Pál, hogy amikor gyermek voltam,
4: I spoke as a child.
5: Úgy beszéltem, mint gyermek,
4: I understood as a child.
5: Úgy értettem, mint gyermek.
4: I thought as a child.
5: És úgy gondolkodtam, mint gyermek.
4: But when I became a man,
5: de amikor férfiúvá lettem,
4: I put away childish things.
5: Elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
4: And Paul's making a very definite distinction between childness and manhood.
5: És Pál nagyon határozott különbséget tesz a gyermekség és a férfiság között.
4: And just because a boy develops facial hair,
5: és csak azért, mert egy fiúnak elkezd nőni a szakára,
4: and gets big,
5: és fel nagy darabbá nő, magasra nő,
4: doesn't necessarily mean he's moved into manhood.
5: Ez nem jelenti azt szükségszerűen, hogy ő már férfi is lett.
4: There's deliberate choices that have to be made. Paul says, I put away childish things.
5: Konkrét döntéseket kell hozni, azt mondja Pál, hogy én félretettem a gyermekhez illő dolgokat.
4: See, there's a difference between being male and being a man.
5: Tehát különbség van a között, hogy valaki hímnemű vagy férfi.
4: Male is a matter of birth and does not specify whether you are an animal or a human being.
5: Tehát az, hogy valaki hímnemű, az egy születési kérdés, és ebből még nem lehet tudni, hogy valaki állat vagy ember.
4: But being a man is a matter of choice.
5: De a férfivá az lesz, aki úgy dönt, hogy az lesz.
4: It's the result of particular influences that bestow and build manhood within a male.
5: Bizonyos olyan hatásoknak az eredménye is, ami ér egy embert ahhoz, hogy férfivá fejlődjön.
4: Ladies, are you bored?
5: Hölgyek, unatkoztok?
4: No, super.
5: Nagyon jó.
4: Right now we're going to look at a journey. It's called the journey. Next.
5: Most megnézzünk egy utazást, úgy hívják.
4: And this is exactly what it is. It's a journey. It's a development.
5: Ez egy utazás konkrétan, ez egy fejlődési folyamat.
4: This material I present to you is not my own.
5: Amit most bemutatok nektek, anyag, az nem az enyém.
4: This is something I discovered by a guy named John Eldridge.
5: John Eldridge nevű embertől találtam ezt, ő írt egy könyvet erről.
4: He wrote a book called The Way of the Wild Heart.
5: A vad szív útja az a cím a könyvnek.
4: And it's a book that describes the journey from boy. See, there's a difference between being male and being a man.
5: Tehát különbség van a között, hogy valaki hímnemű vagy férfi.
4: Male is a matter of birth and does not specify whether you are an animal or a human being.
5: Tehát az, hogy valaki hímnemű, az egy születési kérdés, és ebből még nem lehet tudni, hogy valaki állat vagy ember.
4: But being a man is a matter of choice.
5: De a férfivá az lesz, aki úgy dönt, hogy az lesz.
4: It's the result of particular influences that bestow and build manhood within a male.
5: Bizonyos olyan hatásoknak az eredménye is, ami ér egy embert ahhoz, hogy férfivá fejlődjön.
4: Ladies, are you bored?
5: Hölgyek, unatkoztok?
4: No, super.
5: Nagyon jó.
4: Right now we're going to look at a journey. It's called the journey. Next.
5: Most megnézzünk egy utazást, úgy hívják.
4: And this is exactly what it is. It's a journey. It's a development.
5: Ez egy utazás konkrétan, ez egy fejlődési folyamat.
4: This material I present to you is not my own.
5: Amit most bemutatok nektek, anyag, az nem az enyém.
4: This is something I discovered by a guy named John Eldridge.
5: John Eldridge nevű embertől találtam ezt, ő írt egy könyvet erről.
4: He wrote a book called The Way of the Wild Heart.
5: A vad szív útja az a cím a könyvnek.
4: And it's a book that describes the journey

0: No, super.
1: Nagyon jó.
2: Right now we're going to look at a journey. It's called the journey. Next.
1: Most megnézzünk egy utazást, úgy hívják.
2: And this is exactly what it is. It's a journey. It's a development.
1: Ez egy utazás konkrétan, ez egy fejlődési folyamat.
2: This material I present to you is not my own.
1: Amit most bemutatok nektek, anyag, az nem az enyém.
2: This is something I discovered by a guy named John Eldridge.
1: John Eldridge nevű embertől találtam ezt, ő írt egy könyvet erről.
2: He wrote a book called The Way of the Wild Heart.
1: A vad szív útja az a cím a könyvnek.
2: And it's a book that describes the journey from boyhood to manhood.
1: Ez a könyv írja le az ember útját a kisfiúságtól a férfiúságig.
2: And I found it to be one of the most enlightening and helpful descriptions of what is important in a boy's life.
1: És azt gondolom, hogy ez az egyik legszemléletesebb, legjobb leírását tartalmazza annak például, hogy mi fontos egy fiú életében.
2: To bring him from birth.
1: A születése pillanatától.
2: To become a full-grown man.
1: Hogy a születésétől teljesen kifejlett férfivá legyen.
2: And in his book he describes six important stages in his life.
1: Ebben a könyvben a szerző a fiú, a férfi életének hat fontos fokozatát különbözteti meg.
2: The first stage is the stage, what it's known as the beloved son stage.
1: Az első szint a szeretett fiú szintje.
2: It's a stage that runs from childbirth, from his birth, to approximately 12 years of age.
1: Ez a gyermek születésétől körülbelül 12 éves koráig tart.
2: This is a time of wonder and exploration.
1: Ez a rácsodálkozásnak és a felfedezéseknek a korszaka.
2: But above all else, this is a time when a boy discovers that he is important, specifically important to his dad.
1: A fiú gyerekek ebben a korszakukban tanulják meg, ismerik föl, hogy fontosak, különösen az apjuknak fontosak, mondja a szerző.
2: That he's the apple of his father's eye.
1: A fiú ekkor látja meg, hogy ő az apjának a szemefénye.
2: It's a time of affirmation when something is being put in him.
1: Ilyenkor fektetünk bele, adunk bele az életébe, közlünk az életével dolgokat.
2: As a boy develops, there's a question that starts to rise in his heart.
1: Ahogy a fiú növekszik, egy kérdés kezd kiformálódni a szívében.
2: It's a question that will reappear in every stage of his life.
1: És ez a kérdés az életének mindegyik ilyen szakaszában meg fog jelenni.
2: And that question is simply, do I have what it takes?
1: Ez pedig egyszerűen úgy szól, hogy képes vagyok erre, alkalmas vagyok erre.
2: And that question will appear when he faces new challenges, when he wants to marry.
1: És ez a kérdés előkerül, amikor új kihívásokkal áll szembe, vagy amikor meg akar nősülni.
2: When that challenging moment comes, when he has to pop the question.
1: Amikor eljön az a kihívás jelentő pillanat, amikor csak fel kell tenni a kérdést.
2: Will you marry me?
1: Hozzám jössz.
2: And today there's such a hesitation, such there's a fear inside that grips many men.
1: Ma nagyon nagy a tétovázás a férfiakban, és nagyon sok férfit megragad a félelem.
2: And causes us to be cautious.
1: És amiatt nagyon óvatosak.
2: It causes us to be careful.
1: Emiatt nagyon vigyázunk, óvatosak vagyunk.
2: We often lack the kind of courage and strength to press in to difficult situations.
1: Nincs meg bennünk az erő és a bátorság ahhoz, hogy benyomuljunk neki, menjünk nehéz helyzeteknek.
2: To have courage and engage.
1: Hogy bátrak legyünk és úgy neki fogjunk dolgoknak.
2: And the reason is because we've never had the core question of our life never ever answered.
1: És ez azért van, mert az életünknek az alapkérdésére soha nem kaptunk választ.
2: The core question of our life is do I have what it takes?
1: És az életünk alapkérdése ez, hogy megvan bennem, ami kell hozzá.
2: But before and beneath that question.
1: De ez eme kérdés előtt és ezen túl.
2: Is a question that appears in this stage in a boy's life that is never articulated with words.
1: Megjelenik egy másik kérdés a fiú életének ebben az említett szakaszában, amit soha nem önt szavakba.
2: And it's a boy's search for validation.
1: Ez pedig az a törekvés a fiúban, hogy ő egy ő egy jogszerű érvényes valaki legyen.
2: To know that he's prized.

0: Hogy tudja, hogy őt értékelik.
1: Delighted in.
0: Hogy benne gyönyörködnek.
1: He's the beloved son.
0: Hogy ő a szeretett fiú.
1: And this is our need for a father's love.
0: És ebben fogalmazódik meg a szükségünk az apa szeretetére.
1: You'll see throughout these stages there are absolute parallels in the spirit of what God does with us as the church.
0: Ezekben a fokozatokban látni fogjátok, hogy teljesen párhuzamosak azokkal a fokozatokkal, amiket Isten az egyházat végigviszi.
1: God wants to lay the foundation in every one of our lives that we know that we are prized and valued and deeply loved by our Father.
0: Isten mindegyikünket végigvisz az életünknek azon a szakaszán, amikor tudván tudjuk minden kételkedés és kérdés nélkül, hogy értékel minket és szeret, és a mi atyánk.
1: Because God's laying a foundation upon which he can build for the next stages of our life.
0: Mert Isten ezt az alapot fekteti le, hogy erre építesse az életünk további szakaszait.
1: There's more to the stage of boyhood.
0: A fiúság korában még több is van.
1: Begin our journey into sonship by looking backward to what our lives as boys were actually like.
0: A fiúság szakaszába úgy lépünk bele, hogy visszatekintünk a kisfiú korunkra, hogy akkor milyen volt az életünk.
1: And what they were meant to be.
0: És milyennek kellett volna lennie.
1: And the difference between what it was meant to be and what it was actually like. Yeah.
0: Okay. Na, és a különbség a között, hogy milyennek kellett volna lennie és milyen volt valójában?
1: Is the measure of disappointment and pain we may have experienced in our childhood.
0: Ez a különbség jelenti a mértékét annak a fájdalomnak és csalódásnak, amit gyerekkorunkban átéltünk.
1: And believe me, if that was our experience, God wants to get to that pain.
0: És higgyétek el, hogyha valaki ezt élte át, akkor Isten meg akarja érinteni ezt a fájdalmat.
1: And he wants to come and he wants to answer the core question of our heart.
0: És oda akar lépni hozzánk, és a szívünk alapkérdésére válaszolni akar.
1: For so much of the way that we approach life as men was set in motion when we were young.
0: Mert nagyon sok olyan mód, ahogyan mi az élet különböző kérdéseit megközelítjük, a gyerekkorunkban határozódott meg.
1: And ultimately boyhood is really a time of discovery. It's a time of exploring.
0: Igazából a kisfiúkor az a korszak, amikor felfedezünk, kikutatunk dolgokat.
1: It's a time of innocence when for now evil is kept at bay, kept away from us.
0: Ez az ártatlanság kora, amikor mások távol tartják tőlünk a gonoszt.
1: See, when God set Adam in the Garden of Eden, he set his son in a world that was at the very same moment safe and secure and full of mystery.
0: Amikor Isten elhelyezte Ádámot az Édenkertben, akkor olyan helyre helyezte el a fiát, ami biztonságos volt, egy biztos hely volt, és tele volt titkokkal.
1: And full of adventure.
0: És tele volt kalandokkal.
1: Imagine God coming to you and say, here's the world.
0: Képzeljétek el, Isten oda megy hozzátok, azt mondja, itt a világ.
1: Go and subdue it.
0: Menj és hajtsd a birodalmad alá.
1: That's quite a challenge.
0: Hát elég komoly kihívás.
1: What an adventure.
0: Micsoda kaland.
1: And there was no reason whatsoever for Adam to be afraid.
0: És Ádámnak egyáltalán semmi oka nem volt arra, hogy féljen.
1: And every reason for him to dare.
0: És minden oka megvolt arra, hogy merjen.
1: Evil for now was held at bay.
0: Hiszen a gonosz távol tartotta tőle Isten.
1: And such is the world that God intends for a boy to grow up in.
0: És Isten azt akarja, hogy a kisfiúk is egy ilyen közegben nőjenek fel.
1: Where he is sheltered under the sheltering strength of a dad, of a father who makes him feel safe.
0: Ahol egy apa védelmezze őt és befedezze őt, és egy gyerek biztonságban érezhesse magát.
1: This is a time in life when you were meant to come into the knowledge that you are loved, that you are valued, somebody cares about you.
0: Tehát az életnek ebben a szakaszában kell felismernünk azt, hogy valaki szeret minket, értékel minket és törődik velünk.
1: Safe in your father's arm is what it feels like.
0: Ahol ez olyan érzés, mint amikor ott van a kisfiú az apja karjában.
1: That there's someone who cares.
0: Van valaki, aki törődik.
1: In the main message of this time of boyhood or this time of this first stage of between 0 and 12 years, God wants to get just one message across to a boy.
0: És az életének az első 12 évében Isten igazából egyetlen üzenetet akar eljuttatni egy fiúgyerekhez.
1: You're loved.
0: Azt, hogy szeretnek téged.
1: Period.
0: Pont.
1: Along with all the other Bible stories and things that we can teach our children.
0: az összes bibliai történet és mindenféle mellett, amit taníthatunk a gyerekeinknek.
1: As parents, this is the one thing we want to lay deep down in their hearts. I love you. And I am for you.
0: Tehát amit tanítottunk a gyerekeinknek, ez az az alap, amit mélyen és stabilan le akarunk fektetni az életükbe, hogy szeretlek téged, én gyermekem vagy.
1: You are important to me.
0: Fontos vagy nekem.
1: And there are many ways a dad can do that by grabbing him and holding his son, by being there.
0: Egy apa nagyon sok módon megtaníthatja ezt a fiának, például, hogy átöleli, átkarolja, fizikailag ott van mellette.
1: My wife grew up in a home where she had not heard once in her life, not once.
0: A feleségem olyan családban nőtt fel, ahol az életében egyetlen egyszer sem hallotta.
1: To hear the words, I love you.
0: Soha nem hallotta, hogy szeretlek.
1: She was 25 years old the first year of our marriage.
0: 25 éves volt az a házasságunk első évében.
1: When she was the one who took the courage to break the ice and tell her father on the telephone.
0: Ő vette a bátorságot, hogy most megtörje a jeget és telefonon megmondja az apukájának.
1: Over 5000 kilometers away from where he actually was.
0: Több mint 5000 kilométeres távolságot áthidalva.
1: Dad?
0: Papa?
1: I love you.
0: Szeretlek.
1: And on the other end, silence
0: és
1: for a moment.
0: Vonal túlsó végén egy percig csend volt.
1: And then the response.
0: És aztán jött a válasz. Igen.
1: And me too.
0: És én is. Téged.
1: When my wife became a believer, God came back like he does with many of us and he relays a new foundation.
0: Isten a feleségemmel is azt tette, amit sokunkkal tesz, hogy odajön az életünkbe és lefektet egy új alapot.
1: Whether male or female,
0: akármilyen neműek vagyunk.
1: The one foundation God wants to lay deep within our heart is to know without a doubt you are my son, you are my daughter. And I love you.
0: Az az alap, amit Isten teljesen mélyen és nagyon stabilan le akar fektetni mindannyiunk életébe, az, hogy tudjuk, hogy te az én lányom vagy, te az én fiam vagy, szeretlek téged, hogy tudjuk, hogy Isten ezt mondja.
1: See, this is a great stage.
0: Ez egy nagyszerű szakasz az életünkben.
1: I mean, this is a stage of exploring and having fun and being safe. That's what it's meant to be.
0: Ekkor felfedezünk dolgokat, jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk. Ennek a szakasznak ez a dolga.
1: It's a world of surprises.
0: Ez a meglepetések világa.
1: It's a world where a boy is more or less just sheltered under the loving care, under the loving shelter of his dad.
0: Ez a szakasz többé kevésbé arról szól, hogy a fiú az ő apjának a védő szárnyai alatt van.
1: Keep going. Next. And this is the core question. His core question is, am I prized?
0: És ez az alapkérdés, hogy én fontos vagyok-e, értékesnek tart-e valaki?
1: And the Holy Spirit comes into our life as the body of Christ, as the church, as to us as individuals, and he comes to affirm this reality.
0: És a Szent Szellem bejön az életünkbe, mint Krisztus testének az életébe, mint a gyülekezetbe, mint az egyéni életünkbe, és ezt az igazságot húzza alá.
1: You've got a dad who's wild about you.
0: Olyan apád van, aki teljesen oda van érted.
1: And he's got to find ways and means of communicating that message to you.
0: És meg kell találni a Szent Szellemnek a módjait annak, hogy hogyan tudja ezt veled közölni.
1: He gives us messages in the scriptures. You can read it in the Bible.
0: Ad nekünk erről üzeneteket a Bibliában, ott elolvashatjuk.
1: But friends, there are many people who read it in the Bible, but they're not living in the reality of that affirming, empowering love that comes from the Father's heart to you.
0: De nagyon sok ember van, barátaim, akik is olvassák a Bibliát, de mégis sem élnek a valóságában, annak a megerősítő, támogató ténynek, hogy az Atya szeret minket.
1: And Jesus looked forward to the day.
0: És Jézus már nagyon várta azt a napot.
1: When he told his disciples, he said, guys, boys, I'm leaving, but another is going to come, and when he comes, he's going to show you the Father.
0: amikor azt mondhatta a tanítványainak, hogy fiúk, én most el fogok menni, de eljön majd valaki utánam, aki megmutatja nektek az atyát.
1: Jesus lived before them for 3 years and they still weren't getting the message.
0: Jézus ott élt előttük 3 éven keresztül, és még mindig nem értették.
1: Thomas, if you've seen me, you've seen the Father.
0: Tamás, ha láttál engem, láttad az atyát.
1: Show us the Father.
0: Mutasd meg nekünk az atyát.
1: Because he was getting them ready.
0: Mert arra készítette őket.
1: For the challenges of the next stage.
0: Hogy a következő szakasz kihívásaival szembe tudjanak nézni.
1: Because the next stage in a boy's life.
0: Mert a következő szakasz a fiú életében.
1: Is not so simple.
0: Nem annyira egyszerű.
1: Before we go there.
0: Mielőtt erre rátérünk.
1: What happens if that wasn't my reality?
0: Mi van, hogyha én nem így éltem ezt meg az én gyerekkoromban?
1: How many, honestly, how many boys grow up in an environment?
0: Őszintén, hány fiú él, nő fel olyan közegben?
1: Where they know without a doubt.
0: Ahol kétség nélkül tudják.
1: That they are loved, that somebody is proud of them, that they are important to their dad.
0: Hogy szeretik őket, valaki büszke rájuk, hogy ők fontosak az apukájuknak.
1: I would venture to say it's few.
0: Én tehát merném azt mondani, hogy kevés fiú nő így fel.
1: And that experience leaves a mark on a man's life.
0: És ez az átélés nyomot hagy a férfi életében.
1: It leaves a wound.
0: Sebet hagy.
1: And that's the difference between what should have been and what was.
0: És ez a különbség a között, aminek lennie kellett volna és ami valóban volt.
1: And as a result, many men are angry and they don't know why.
0: Ennek eredményeképpen nagyon sok férfiban van harag és nem tudják miért.
1: What happens when you should get something and you don't?
0: Mi van, amikor meg kéne kapnod valamit, de nem kapod meg?
1: How do you feel?
0: Hogy érzed magad?
1: Frustrated?
0: Frusztrált
1: angry?
0: Vagy csalódott, haragos?
1: Disappointed?
0: Csalódott.
1: Yep.
0: Igen.
1: Yep.
0: Igen.
1: Now there's an answer to that, but in one way we have to embrace the wound.
0: Erre van válasz, de valamilyen módon el kell ismernünk, hogy az a seb van.
1: And a young boy is wounded when his world is unsafe.
0: Akkor kap sebet egy kisfiú, amikor a világa nem biztonságos.
1: When he's forced to grow up too soon.
0: Amikor arra kényszerül, hogy túl hamar felnőjön.
1: He is wounded when his question goes unanswered through neglect.
0: Megsebesül, amikor nem kap a kérdése választ, mert elhanyagolják őt.
1: Am I prized?
0: Értékelek engem?
1: I don't know.
0: Nem tudom.
1: Because my dad never told me.
0: Mert az apukám sosem mondta.
1: He was never there.
0: Soha nem volt a közelben.
1: Or he left when I was 3.
0: Vagy elment, amikor 3 éves voltam.
1: And a boy is wounded.
0: És egy fiú megsérül.
1: Next.
0: Következő.
1: Next. And a boy is wounded when his question is unanswered in the negative.
0: És akkor is megsérül egy fiú, amikor negatív módon kap választ a kérdése.
1: When he's actually told.
0: Amikor konkrétan azt mondják neki.
1: You are nothing.
0: Te semmi se vagy.
1: You're an idiot.
0: Hülye vagy.
1: You are this, you are that.
0: Ez vagy, meg az vagy.
1: You can't do anything right.
0: Semmit nem tudsz jól csinálni.
1: I'm sorry, I had you.
0: Annyira bánom már, hogy megszülettél.
1: You're not my son.
0: Nem is vagy a fiam.
1: And so on and so on.
0: Satöbbi, satöbbi.
1: Friends, those kinds of words, they have such power to impact, such destruction.
0: Barátaim, olyan nagyon nagy pusztító erő van ezekben a szavakban.
1: And they wound a man that he carries with him into the next stages of his life.
0: És olyan sebet ejtenek a férfin, amit ő az élete következő szakaszaiba tovább visz.
1: And I can't tell you how important it is.
0: El sem tudom mondani, mennyire fontos.
1: If that was your experience growing up.
0: Hogyha te így nőttél fel, hogy ezt élted át.
1: Do not ignore it.
0: Ne mellőzd, ne próbáld elfelejteni.
1: Don't brush it under the rug.
0: És ne csöpörd a szőnyeg alá.
1: Don't just try to forget it.
0: Ne próbálj úgy csinálni, mintha nem történt volna meg.
1: Embrace the pain.
0: Hanem ismerd el, hogy fáj.
1: Embrace the wound.
0: Ismerd el, hogy sebes van.
1: Most importantly, take it to God.
0: És a legfontosabb az, hogy vidd az egészet Istenhez.
1: Because you are now in a relationship with the dead who is capable enough of speaking into your life.
0: Mert most egy olyan apával vagy kapcsolatban, aki nagyon is képes az életedbe beleszólni.
1: and of affirming you in ways that maybe you never had.
0: És olyan módokon tud megerősíteni és biztatni téged, ahogy soha nem élted ezt még át.
1: And telling you without a doubt.
0: És meg tudja neked mondani kétség nélkül.
1: Yes, you are my son.
0: Igen, az én fiam vagy.
1: And I'm proud of you.
0: És büszke vagyok rád.
1: You are mine.
0: Az enyém vagy.
1: And I'm glad you're mine.
0: És örülök, hogy az enyém vagy.
1: Friends, that's the point of adoption in the scripture.
0: Barátaim, ez az egész örökbefogadás fogalmának ez a lényeg a Bibliában.
1: If you have a natural child, you're bound to love the child.
0: Hogyha van egy fizikai gyereked, az köteles vagy szeretni.
1: But if you adopt a child,
0: de hogyha örökbefogadsz egyet,
1: adoption is a choice.
0: Azt te döntheted el.
1: That a parent makes.
0: Tehát a szülő meghozza ezt a döntést.
1: He chooses to take that child in.
0: Úgy dönt, hogy magához veszi a gyereket.
1: To love that child.
0: És szereti.
1: To give that child something that they never had.
0: És ad neki valamit, amit sose kapott meg.
1: To create an inheritance for that child, to give their name to that child.
0: Nevet ad a gyereknek és örökséget.
1: To create an environment for that child where they know that they are wanted.
0: Olyan közeget hoz létre a gyerek számára, ahol tudván tudja, hogy őt akarják.
1: And finally, his question
0: végül a kérdés
1: goes unanswered.
0: Nem kap választ.
1: When there is violence or abuse.
0: Amikor bántalmazás vagy erőszak van.
1: There's something that we need to understand is that there is an evil that is behind the evil.
0: Meg kell értenünk, hogy van egy gonosz a gonosz mögött.
1: See, we got to recognize the spiritual context in which we live.
0: Fel kell ismernünk azt a szellemi közeget, amiben élünk.
1: God wants to build your life for something glorious.
0: Isten valami dicsőséget akar csinálni az életedből, így van?
1: He wants to build your life for something significant.
0: Valami jelentőséget akarja építeni az életedet.
1: You believe me? Is it true?
0: Higgyétek el, igaz?
1: Amen.
0: Hiszed nekem, igaz ez?
1: But there's somebody.
0: De van valaki.
1: There's somebody who wants to spoil your life.
0: Valaki, aki el akarja rontani az életedet.
1: And that's somebody.
0: És az a valaki.
1: It's not your dad, it's not your mom.
0: Nem az apukád és az anyukád.
1: It's the devil.
0: Hanem az ördög.
1: He is the evil behind the evil.
0: Ő a gonosz minden gonoszság mögött.
1: He's the one who wants to destroy our life.
0: Ő akarja elpusztítani, tönkretenni az életünket.
1: And he will use channels of ignorance and unknowing. He will use instruments.
0: És ő eszközöket fog használni, a mellőzést, az ismeretlenséget.
1: He can use a dad, he can use a mom who are unaware of the power that they carry.
0: Használhat olyan szülőket, akik nem tudják, hogy milyen hatalom van a kezükben.
1: And it's important that we recognize who's behind, who is the evil behind the evil.
0: És fontos, hogy felismerjük, hogy ki a gonosz dolgok mögött.
1: And we need to quickly come to an awareness.
0: És nagyon gyorsan kell, hogy ez tudatosuljon bennünk.
1: Of who's behind the injustice.
0: Hogy ki van a jogtalanság mögött.
1: So that our anger, that is justifiable.
0: Hogy tudjuk, hogy a haragunk jogos.
1: Can be expressed in the right direction.
0: De jól tudjuk kifejezni.
1: So that we can forgive those who harmed us.
0: Hogy meg tudjunk bocsátani azoknak, akik ártottak nekünk.
1: And yet we can arise.
0: És mégis felkelhessünk.
1: In a new strength, recognizing who our true enemy really is.
0: Új erővel is felismerhessük, hogy ki a valódi ellenségünk.
1: The enemy's central purpose is to separate us from the Father.
0: Az ellenség központi célja az, hogy elválasszon minket az Atyától.
1: He wants to put a wedge between us and him.
0: Tehát egy falat akar húzni Isten és mi közénk.
1: And he tells us lies about the nature of God.
0: És hazudik nekünk Istenről.
1: He feeds us lies.
0: Hazugságokkal letett minket.
1: God isn't good.
0: Isten nem jó.
1: He was behind the pain.
0: Ő rejlik a fájdalom mögött.
1: He was behind the abuse.
0: Ő volt a bántalmazás mögött.
1: You really can't trust him.
0: Igazából nem bízhatsz benne.
1: The devil is a liar.
0: Az ördög hazug.
1: And God is true.
0: Isten pedig igaz.
1: He can be trusted.
0: Meg lehet benne bízni.
1: And the enemy uses neglect to whisper to us, you see, no one cares.
0: az ellenség kihasználja a mellőzést, és azt mondja ezen keresztül, látod, senki nem törődik veled.
1: You're not worth caring about.
0: Nem is vagy méltó arra, hogy valaki törődjön veled.
1: He uses a sudden loss of innocence to whisper, you see, this is a dangerous world.
0: Tehát kihasználja mi ártatlanságunk idejét, és azt sutogja a fülünkbe, hogy ez egy veszélyes világ.
1: And you are alone.
0: És te egyedül vagy benne.
1: He uses abandonment.
0: Kihasználja az elhagyatottságot.
1: He uses assaults and abuses to scream at a young boy.
0: Támadásokon és bántalmazáson keresztül azt ordítja a fiú fülébe.
1: This is all you're good for.
0: Hogy te csak ennyire vagy érdemes.
1: And in this way he makes it nearly impossible for us to know what Jesus knew.
0: És majdnem ez, mindezek miatt majdnem lehetetlen, hogy mi tudjuk azt, amit Jézus tudott.
1: He makes it so very, very hard to come home to a father's heart who is toward us.
0: Nagyon nehézé teszi a számunkra, hogy haza jöjjünk egy olyan atya szívéhez, aki felénk fordul.
1: In favor.
0: Jó indulattal fordul hozzánk.
1: He has a smile on his face.
0: És mosolyog ránk.
1: He's welcoming.
0: És üdvözöl minket. Hív minket.
1: The details of each of our stories are unique.
0: Mindennyiunk történetének a részletei egyediek.
1: But the effect is always a wound in the soul.
0: De az eredmény mindig a léleknek a sebesülése.
1: And with it a separation and a suspicion of the Father.
0: Elszigetelődünk az atyától és gyanakszunk rá.
1: And it's been very effective.
0: És ez egy nagyon hatékony módszer.
1: But God is not willing to let that be the end of the story.
0: De Isten nem engedi, hogy ez legyen a történet vége.
1: He's given us incredible stories, the story of the prodigal son.
0: Elképesztő történeteket adott nekünk, például a tékozló fiú történetét.
1: The son who takes his inheritance and runs off.
0: Aki fogja az örökségét és elmegy.
1: He expends everything he has.
0: Mindenét elkölti.
1: And he's eating with the pigs.
0: És aztán a disznókkal eszik.
1: And he says, now I'm going to go home.
0: És aztán azt mondja, hazamegyek.
1: But I'm not worthy anymore to be my father's son.
0: De nem vagyok többé méltó arra, hogy az apám fia legyek.
1: I'll go back and be a servant.
0: Visszamegyek és a szolgája leszek.
1: So the boy starts to take the long trek home.
0: És aztán elindul a fiú hazafelé a hosszú úton.
1: His head is down, his shoulders are
0: Lehorgasztja a fejét, összeesett a válla.
1: He's feeling the guilt and the shame.
0: Érzi a bűntudatot és a szégyent.
1: And what is the father doing?
0: És mit tesz az atya?
1: The father's out there every day looking, waiting for his son to see when he's going to return.
0: Minden nap ott áll az úton és nézi az utat és várja, hogy a fia visszatérjen.
1: And when the father sees the boy already a long way off.
0: És amikor megpillantja a fiút, amikor még nagyon messze van.
1: He picks up the robes of his robe, the links of the robe, and he wraps them up and he starts to run.
0: Fölkapja a hosszú köntösének a szegélyét, fölhúzza és elkezd futni.
1: He takes off running out of his boy.
0: És fut a fia elé.
1: And when he sees him.
0: És amikor meglátja.
1: The Bible says that he embraces him.
0: A Biblia azt mondja, hogy átöleli.
1: Presses the boy to his own chest.
0: Tehát szinte magához szorítja ezt a fiút.
1: He gives him a robe, he gives him a ring.
0: És ad neki ruhát és gyűrűt.
1: He restores the boy back into his home. This is the incredible nature, the favor of our Father.
0: Helyre állítja a fiú helyzetét az otthonban. Ez a mi atyánknak a szinte hihetetlen természete, ilyen jó indulattal van irántunk.
1: He's much better than we think he is.
0: Sokkal jobb, mint mi gondolnánk.
1: He's much better than we think he is.
0: Sokkal jobb, mint gondolnánk.
1: In Christ's intention, the reason that he died was in order to bring us to the Father.
0: És Krisztus azért halt meg, az volt vele a szándéka, hogy visszavigyen minket az atyához.
1: Jesus said, I'm the way, the truth and the life. No one.
0: Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: No one can come to heaven except through me. Is that what it says?
0: Senki sem juthat a mennybe nélkülem, ezt mondja.
1: No, it doesn't talk about going to heaven.
0: Nem, a mennybe menésről
1: nincs szó. No one can come to the Father except through me.
0: Azt mondja, senki nem mehet az atyához én nélkülem.
1: See, Jesus' intention is for us to know the Father like he did.
0: Tehát Jézusnak az a szándéka, hogy mi úgy ismerjük az atyát, ahogy ő ismerte.
1: And prepare us first and foremost to be able to relax in the love of our dad.
0: És elsősorban arra akar minket felkészíteni, hogy le tudjunk pihenni a mi atyánknak a szeretetében.
1: Amen. Stage number two.
0: Második szakasz.
1: Next. Keep going. Yep. Back. Stage number two is the stage of the adventure.
0: A második szakasz a kalandnak a szakasza.
1: It starts approximately when he's 13 years of age.
0: Ez körülbelül a fiúnak a 13. évében kezdődik.
1: It's around the period of adolescence. Starts to become a teenager.
0: Tehát ez amikor ugye serdülni, kamaszodni kezd.
1: And this is a year of transition.
0: Ez az átmenet éve.
1: And will run late into his teens and into his early 20s.
0: A folyamat azért el fog tartani a 10-es évek végéig és a 20-as évek elejéig.
1: Be quick to remind you, these stages sort of overlap with one another.
0: Tehát ugye fontos tudnunk, hogy ezek a szakaszok átfedik egymást.
1: It's not a clear cut now and then.
0: Tehát nincsen egy egyértelmű határvonal közöttük.
1: But a notable shift begins to take place in a boy's soul as he approaches his teens.
0: De észrevehető változás kezdődik egy fiúnak a lelkében, amikor a 10-es éveit elkezdi.
1: There's a yearning for adventure.
0: Nagyon vágyik a kalandra.
1: Something inside him tells him that he needs to prove himself.
0: Valami benne azt mondja neki, hogy igazol, be kell bizonyítania kell valamit.
1: He needs to be tested.
0: Ki kell, hogy próbálják.
1: He wants to learn how to do things.
0: Tudni akarja, hogy hogyan kell tenni dolgokat.
1: How to drive a car.
0: Hogyan kell vezetni autót.
1: How to play an instrument.
0: Hogyan kell egy hangszeren játszani.
1: How to hunt.
0: Hogyan kell vadászni.
1: How to build a loft in his room.
0: És hogyan építsen egy tetőteret, vagyis hogy egy ilyen álmenyezetet a szobájában.
1: He wants to learn how to do things.
0: Meg akarja tanulni tenni a dolgokat.
1: This becomes the stage of discovery.
0: Ez a felfedezésnek az időszaka.
1: And here is a stage where a question starts to occur.
0: És ez egy olyan szakasz, amikor kezd megjelenni egy kérdés.
1: And it's this question, do I have what it takes?
0: Ez pedig az, hogy megvan bennem az, ami kell hozzá.
1: And it's fairly innocent in its first stages.
0: Ez az első szakaszokban egy elég ártatlan kérdés.
1: My boys, when they get on their bikes,
0: amikor a fiaim megkapják a bicikliüket,
1: they'll want to jump things.
0: Ugye át akarnak vele ugratni dolgokon.
1: And first they'll jump one log.
0: Először egy falunkon ugranak át.
1: They build a ramp for their bike.
0: Aztán már rámpát építenek a biciklinek.
1: Yeah, and when they hit the ramp, they fly in the air.
0: És amikor ugye elrugaszkodnak a rámpáról,
1: repülnek. They jump over one log.
0: Először ugye egy örönköt ugranak át.
1: One log. Should we try two?
0: Yeah. Na, megpróbáljunk kettőt.
1: So they put another log and they jump over two logs.
0: Még egyet, akkor már kettőt ugranak át.
1: And then they will say, huh, we did two, let's try three.
0: No, hát már kettő sikerült, próbáljuk.
1: And then let's try four.
0: Aztán próbáljuk négyel.
1: How many have boys in your life?
0: Hányatoknak vannak fiú gyerekek?
1: They're pretty adventurous, right?
0: They're gonna
1: try stuff,
0: ugye?
1: and it's good that they try stuff.
0: Megpróbálják a dolgokat, és ez jó.
1: Because what's happening inside of them is this question: Do I have what it takes?
0: Mert közben ez történik bennük, ez a kérdés, hogy megvan-e bennem, ami kell hozzá.
1: They can articulate it, but you can.
0: Ők nem tudják megfogalmazni, de te igen.
1: And it's the intention of every dad to answer this question for his son.
0: És minden apának az a szándéka, hogy megválaszolja ezt a kérdést a fia számára.
1: Yes, you've got what it takes.
0: Igen, megvan benned, ami kell hozzá.
1: And of course, mom comes along.
0: Aztán természetesen jön anyuci.
1: Now, mom's got a different set of needs.
0: Hát a anyukák szükségei más.
1: Two logs? No!
0: Két rönk? Jó,
1: it's enough!
0: Nem, ez elég.
1: Why?
0: Miért?
1: Because he could get hurt.
0: Mert még megsérül.
1: He might break his arm.
0: Lehet, hogy eltörik a karja.
1: Yeah.
0: Igen.
1: That's right.
0: Ez így van.
1: He might break his arm.
0: Lehet, hogy eltöri.
1: Super.
0: Nagyszerű.
1: If he never tries.
0: De ha soha nem próbálja.
1: He'll never know.
0: Soha nem fogja megtudni.
1: And a boy who's constantly conditioned to question himself.
0: És hogyha egy fiút olyan helyzetbe hoznak, hogy mindig kérdőjelezze meg magát.
1: When the brakes are constantly being applied to his life.
0: Amikor állandóan befékezik az életét.
1: It develops within him an apprehension.
0: Akkor ő benne is egy ilyen szorongás kialakul.
1: And later in the next stages of his life, when his courage will be called upon and needed.
0: És később, amikor az élete későbbi szakaszaiban szüksége lenne bátorságra, és azt igénylik is tőle.
1: When it comes time to make decisions about the career for his life, what he's going to do.
0: Amikor el kell döntenie, hogy milyen pályát választ az életében.
1: Mom says, "What's wrong with him? He can't make a decision."
0: Azt mondja az anyuci, hogy hát mi baj van ezzel a gyerekkel? Hát nem tud dönteni.
1: When he becomes apprehensive about asking the question.
0: Amikor már nagyon izgul és fel akarja tenni ezt a kérdést.
1: If all of his life he's been conditioned to be careful.
0: Hogyha az egész életében arra tanították, hogy legyen óvatos.
1: Instead of being courageous.
0: Ahelyett, hogy bátor lenne.
1: Then he's going to lack the necessary strength he needs when life calls upon him.
0: Akkor nem lesz benne meg a szükséges erő akkor, amikor az élet elé állít valamit.
1: And he's going to discover that there is a power in experience for him.
0: Felfedezi, hogy van a számára tapasztalat és erő.
1: He's got to experience things.
0: Meg kell tapasztalni a dolgokat.
1: It's not enough for him to be told, "Yes, son, you've got what it takes."
0: Nem elég, ha azt mondják neki, hogy igen, alkalmas vagy rá.
1: He's got to develop a track record of having had victories.
0: Hanem át kell élnie, hogy egymás után éli át a győzelmeket.
1: Of having succeeded.
0: Hogy sikerülnek neki dolgok.
1: David had this experience as a young boy.
0: David is fiatal korában tapasztalatokat szerzett.
1: When he was sent into the hills to care for his father's sheep.
0: Amikor elküldték a hegyek közé, hogy az apjának a juhait legeltesse.
1: And as a very young boy, when a bear attacked, what did David do?
0: Nagyon fiatal korában, amikor megtámadta a nyájat egy medve, mit csinált Dávid?
1: David grabs the bear.
0: Dávid megragadta a medvét.
1: A little bit later on,
0: kicsit később,
1: a lion comes.
0: Jött egy oroszlán.
1: He's more of a bear than you, I think. But
0: hát ő mondjuk
1: a...
0: egyébként
1: and what does David do?
0: You see, Dávid ilyenkor?
1: David engages.
0: Beszáll a ringbe.
1: David doesn't step back, he moves forward.
0: Dávid nem hátra lép, hanem előre.
1: He protects.
0: És védi a nyájat.
1: He engages, grabs the lion.
0: És harcol, és megragadja az oroszlánt.
1: We don't know how he did it, but he protected what was given to him.
0: Nem tudjuk, hogy hogy csinálta, de védte azt, amit rábíztak.
1: And when Goliath comes on the scene.
0: És amikor színre lép Góliát.
1: See, David's got a track record behind him.
0: Tudjátok, Dávidnak már vannak tapasztalatai.
1: David's got some experiences under his belt already that tells him, son, you've got what it takes.
0: Már vannak átélései, amik azt mondják neki, hogy igen, te képes vagy rá.
1: But David doesn't live in some sort of self bravado of himself. He knows who he's connected with.
0: De David nem egy önbizalomban él, hanem tudja, hogy kivel áll kapcsolatban.
1: He's got a trust in God.
0: Bízik Istenben.
1: He's already been affirmed by his father.
0: Az apja már bíztatta, bátorította.
1: All of his psalms are filled with this language.
0: Ez a nyelvez, ezzel a nyelvezettel vannak tele a zsoltárai.
1: The power of experience creates something within David that creates a strength and a courage that he will use throughout the rest of his life.
0: A tapasztalatoknak az ereje egy olyan bátorságot és képességet épít Dávidba, ami az egész életében kitart.
1: This is also a stage when a boy learns that life is hard.
0: Ebben a szakaszban tanulják meg a fiúk azt is, hogy az élet nehéz.
1: See, his perception of life begins to change at this stage.
0: Ebben a szakaszban kezd megváltozni, ahogy felfogja az életet.
1: And he discovers that life is hard.
0: Rájön, hogy az élet nehéz.
1: Is there anybody else who discovered that reality in this room besides me? Life is hard.
0: Rajtam kívül, aki már rájött erre, hogy az élet nehéz.
1: I mean, just this recently, our
0: csak a közelmúltban.
1: We had both cars break down.
0: Mind a két autónk lerobbant.
1: They needed repairing.
0: Meg kellett őket javítani.
1: Our oil was empty at home.
0: Otthon olajunk sem volt, elfogyott.
1: I had bills that were piling up. Bills.
0: Egy nagy kupac számlánk volt már.
1: And again, it's like, oh man, life is hard.
0: Tehát az élet nehéz.
1: There seems to be for the male soul no end of challenges.
0: Úgy tűnik, hogy a férfi számára nincs vége a kihívásoknak.
1: And if a man doesn't develop a courage, what he's going to be looking for most of his life is just a corner somewhere where he can sit down and just get out of the mess.
0: Hogyha egy férfiben nem alakul ki az életében a bátorság, akkor úgy fogja végigélni az élet további részét, hogy minden nehéz helyzetben egy sarkot keres, ahol leülhet és kiszállhat az egész problémából.
1: But this ought to be a stage in his life where he starts to learn that life is difficult and dad is there to help him.
0: de van az életében egy szakasz, amikor meg kell tanulnia, hogy az élet nehéz, de ott van mellette apa, aki segít.
1: They discover in school that the lessons get more difficult.
0: Az iskolában rájönnek, hogy az leckék egyre nehezebbek.
1: Life is hard and it's going to require something from me.
0: Az élet nehéz és követel tőlem valamit.
1: But I'm developing a strength.
0: De kifejlődik bennem egy erő.
1: A strength that prepares me for life's challenges.
0: Egy olyan erő, ami felkészít az élet kihívásaira.
1: But many boys who have no father alongside to help him, they're undeveloped and they're wounded.
0: Sok olyan fiú, aki mellett nincs egy apa, és az nem törődött vele, gyenge és sérült marad, sebesült.
1: And this is primarily a stage when a boy discovers the purpose in his life, what he's here for.
0: Elsődlegesen ebben a szakaszban fedezik fel a fiúk azt, hogy miért vannak itt a földön, mi a céljuk az életben.
1: What do I have? What am I good at? What am I capable of?
0: Mi van? Mire vagyok képes? Milyen tehetségem van?
1: What's the purpose of my life? Where am I going?
0: Mi az életem célja? Merre tartok?
1: He gets a vision.
0: Látást kap.
1: He gets a purpose. He sees a destiny for himself.
0: Célt kap és látja a saját rendeltetését.
1: And he's going to need again and again to call upon strength and courage to fulfill that purpose and destiny.
0: És újra és újra az erejét és a bátorságot gát kell használnia ahhoz, hogy ezt a célt, ezt a rendeltetést el tudja érni.
1: It's so important that we have the role of the father, a dad who is alongside, who encourages, who empowers.
0: Nagyon fontos, hogy ilyenkor mellette legyen egy apa, aki erősíti és bátorítja.
1: The role of the father, a small f and the big father.
0: A földi apának a szerepe és a mennyei atyának a szerepe.
1: Who is there to coach us along the way?
0: Aki ott van, hogy támogasson, terelgessen minket útközben.
1: Who can't always do things instead of us?
0: Aki mindig meg tudja tenni a dolgokat helyettünk.
1: But who speaks into the life of his son and says, "Son, you can do it."
0: De inkább szól a fia életébe és azt mondja, fiam, meg tudod csinálni.
1: I believe in you.
0: Hiszek benned.
1: You've got what it takes.
0: Megvan benned, ami kell hozzá.
1: Oh, I've got to move much quicker. Stage number three.
0: Sokkal gyorsabban kell haladnom, harmadik szakasz.
1: Go. Is the stage of the warrior.
0: Ez a harcos szakasz.
1: It's the early stage in the early 20s, well into his 30s, where a man learns to fight.
0: Ez a 20-as évek elején kezdődik, és belenyúlik a 30-as években, amikor a férfi megtanul harcolni.
1: If man is made in God's image,
0: hogyha a férfit Isten a saját képére teremtette,
1: and God describes himself as being a warrior,
0: és Isten önmagát harcosnak írja le,
1: Exodus 15 verse 3, the Bible says, our God is a warrior.
0: A 2 Mózes 15:3-ban azt mondja a Biblia, hogy a mi Istenünk harcos.
1: What is God?
0: Micsoda Isten?
1: He is a warrior.
0: Harcos.
1: In Isaiah 42 verse 3 it says the Lord will march out like a mighty man.
0: Az Ézsaiás 42:13 azt mondja, hogy az Úr kivonul, mint egy harcos.
1: Like a warrior he will stir up his zeal.
0: Mint egy harcos felgerjeszti magát.
1: With a shout he will raise the battle cry.
0: És hangosan csata kiáltást kiált.
1: And he will triumph over his enemies.
0: És diadalmaskodik az ellenségei fölött.
1: In Jeremiah chapter 20 verse 11 it says the Lord is with me like a mighty warrior.
0: A Jeremiás 20:11 azt mondja, hogy az Úr velem van, mint hatalmas harcos.
1: Go to the next.
0: Következő.
1: Here in the book of Judges there's four circumstances, one's not mentioned, four of them where the spirit of the Lord comes on someone and as a result they go to war.
0: A Bibliák könyvében négy olyan helyzetről olvasunk, nem is egyről, amikor az Úr szelleme rászáll valakire, és az illető ettől kivonul a harcba.
1: There's something in a man, he's made for a fight.
0: Van valami a férfiban, őt harcra alkották.
1: Where's God taking the church?
0: És merre fele viszi Isten az egyházat?
1: To become a full-grown man means that we are going to be a warring people.
0: Az, hogyha mi teljesen felnőtt férfiúságra jutunk, azt jelenti, hogy mi egy harcos nép leszünk.
1: I want each of my boys to know that they've got what it takes. They're strong.
0: Én azt akarom, hogy a fiaim tudják, hogy alkalmasak, erősek.
1: That they can defend themselves.
0: Meg tudják védeni magukat.
1: That they have a strength, that they've been made to be a warrior.
0: Hogy erősek és harcosnak lettek alkotva.
1: Not with you.
0: Nem veled harcoljanak.
1: Not with the Croatians.
0: Nem veletek és a horvátokkal harcoljanak.
1: This is what the devil does all the time.
0: Az ördög folyton ezt csinálja.
1: He perverts that intention and that capacity for evil.
0: Eltorzítja ezt a képességet, ezt a szándékot és gonoszszá teszi.
1: But we are redeemed people.
0: De mi megváltottak vagyunk.
1: And us, we've been made for war.
0: És mi is férfiak harcra lettünk teremtve.
1: Yeah. Amen. That's the warrior stage. I can't
0: Na, ez
1: talk
0: a harcos szakasz, nem
1: next.
0: Tudok többet erről mondani, következő.
1: Keep going. Next stage. Yeah, there it is. It's the stage of the lover.
0: Ez a szerelmes szakasz.
1: Yeah, look at that. Did you hear that? Yeah.
0: Hallottátok?
1: That was a beautiful sigh.
0: Nagyon szép sóhaj volt, igen.
1: Yeah. But it's not primarily about the opposite. It's not first and foremost about the opposite sex.
0: De ez elsősorban nem az ellenkező neműekről szól.
1: But this is a time when a boy awakens to beauty.
0: Ez az a szakasz, amikor a férfi meglátja a szépséget.
1: When a man awakens to beauty.
0: Amikor a férfi meglátja a szépséget.
1: It can be beauty in creation.
0: Lehet szépség a teremtett világban.
1: Beauty that he sees and experiences in music.
0: Az a szépség, amit átél a zenében.
1: Beauty and extravagance that he sees in poetry.
0: Az a szárnyaló szépség, ami a költészetben van.
1: He learns to recognize and appreciate beauty.
0: Megtanulja felfedezni és értékelni a szépséget.
1: And there's nothing more captivating, more beautiful.
0: És nincs semmi szebb és semmi rabulejtőbb.
1: There's nothing that experiences beauty for a man's soul like a woman.
0: Nincs semmi, ami a szépséget jobban kifejezi egy férfi lélek számára, mint a nő.
1: And it becomes part of his primary, his capability, his skill of uncovering and unfolding her beauty.
0: És az egyik elsődleges készsége az lesz a férfinak, hogy felfedezze az asszony szépségét.
1: Come on, guys, what did you tell her when you saw her for the first time?
0: Fiúk, mit mondhatok, férfiak, okay. Mit mondhatok neki először, amikor megláttátok?
1: Will you go to coffee with me? But that's not what I'm thinking.
0: Hogy eljössz velem kávézni, de nem erre gondolok.
1: You're thinking, wow, she's beautiful.
0: Arra gondoltak, hú, de gyönyörű.
1: I made one statement about Barbara to a missionary.
0: Barbaráról mondtam valamit egy misszionáriusnak.
1: I saw her for the first time in the church in Ljubljana.
0: Amikor a ljubljanai gyülekezetben először láttam őt.
1: And
0: Én csak úgy oldalba bögtem azt a misszionárius.
1: Látod? She's a beautiful girl.
0: Gyönyörű lány.
1: That's all I said.
0: Ennyit mondtam.
1: Nothing else after that.
0: Ezután semmit.
1: That missionary with his wife.
0: Ez a misszionárius a feleségével.
1: They saw us married.
0: Látták, hogy összeházasodunk.
1: They had all kinds of ideas of how our two lives were going to come together.
0: Mindenféle elképzelésük volt arról, hogy a mi kettőnk élete hogy fog összepasszolni.
1: And they were absolutely right.
0: És teljesen igazuk volt.
1: In the end, Barbara and I married.
0: Végül Barbara és én összeházasodtunk.
1: And her beauty is still captivating for me.
0: És az ő szépsége még mindig rabulejt.
1: But I was a very undeveloped person when it came to beauty in other dimensions, like creation.
0: De nagyon fejletlen személyiség voltam egyéb szépségek felfedezése terén, például a természet szépségét illetően.
1: Like music.
0: Például a zenét illetően.
1: An opera or
0: egy opera,
1: you know,
0: mondjuk.
1: What do you call these classical music?
0: A klasszikus zene, komoly.
1: Opera, you dancing.
0: Opera, tánc.
1: Things that she loves and still today she enjoys.
0: A feleségem mindezeket a dolgokat a mai napig is szereti.
1: See, a man has to learn that there's more to life than just a fight.
0: A férfinak meg kell tanulni, hogy az élet nem csak harc.
1: And David in the Bible was captivated with God's beauty.
0: A Bibliában Dávidot rabulejtette Isten szépsége.
1: David said, "Your beauty is better than life."
0: Dávid azt mondta, hogy a te szépséged jobb, mint az élet.
1: And David knew how to be a warrior, and he knew how to be a lover.
0: Tudta Dávid, hogyan kell harcosnak lenni, és azt is, hogy hogyan kell szeretni dolgokat.
1: A lover of God, a lover of people.
0: Hogyan szeresse Istent és az embereket.
1: And it's important for every man that this awakens in his life.
0: Minden férfinak fontos, hogy az életében erre is ráébredjen.
1: And God will awaken in us for us to be passionate lovers of Him, passionate lovers of our wives.
0: És Isten ráébreszt minket, hogy szenvedélyesen szeressük őt és a feleségünket.
1: And all this prepares a man for leadership, which is the next stage, the stage of the king.
0: Mindez felkészíti a férfit arra, hogy vezető legyen.
1: The stage of the king is the stage where a man is prepared for leadership.
0: A király szakasza, amikor felkészül és kész a férfi arra, hogy vezessen.
1: Where he's prepared to lead.
0: Amikor kész vezetni.
1: The revealing of the sons of God. Next.
0: Isten fiainak a megjelenése.
1: Adam was given the earth to rule. Next.
0: Adam a világot kapta, hogy uralkodjon.
1: Jesus recovered what Adam had lost.
0: Jézus pedig visszaszerezte azt, amit Adam elveszített.
1: You are a son of God, born to rule, according to 1 John 3.
0: Az 1 János 3 szerint Isten fiai vagytok, hogy uralkodjatok.
1: Jesus confers a kingdom on us.
0: És Isten királyságot ad nekünk.
1: And where does a man learn to lead first?
0: Hol tanul meg egy férfi először vezetni?
1: At home.
0: Otthon.
1: At home.
0: Otthon.
1: With his wife.
0: A felesége esetében.
1: That's why Timothy says.
0: Ezért mondja Timóteus.
1: If anybody wants to be an overseer.
0: Hogyha valaki felvigyázó akar lenni.
1: It's a good thing he desires.
0: Nagyon jó dolgot kíván.
1: But that person should be the husband of one wife.
0: De legyen egy feleségű férfi.
1: And in verse 6, he should raise his children.
0: A hatodik vers szerint a gyerekeit.
1: To be respectable and obedient.
0: Nevelje engedelmességben és tiszteletre méltó módon.
1: For if he cannot care for his own house,
0: mert ha a saját házanépét nem tudja kezelni,
1: how can he care for God's house?
0: Akkor Isten házát hogyan tudná kezelni?
1: So God makes the home a man's training ground.
0: Tehát Isten otthon képzi ki a férfit.
1: So that in the exercise of his leadership,
0: úgyhogy amikor gyakorolja a vezetést,
1: people benefit.
0: Az embereknek ez a hasznára legyen.
1: They are nurtured.
0: Táplálja őket ez.
1: They come alive, they live.
0: Megelevenedjenek az emberek a vezetése alatt.
1: They know that they're valued, they discover who they are.
0: Tudják, hogy értékelik őket, felfedezzék, hogy ők kicsodák.
1: They find a place where they're accepted, where they're valued, where they're loved.
0: Találjanak egy helyet, ahol elfogadják, szeretik őket és értékelik.
1: Where they are trained and challenged.
0: Ahol kiképezik őket és utána felhívják őket cselekvésre.
1: To be their best.
0: Hogy a legjobb formájukat adják.
1: And when a man does that at home,
0: és amikor egy férfi ezt otthon gyakorolja,
1: God can promote him to his church.
0: Isten utána tovább léptetheti őt az egyházba.
1: To care for her.
0: Hogy az egyházzal törődjön.
1: And the expression of a man's leadership is primarily for the benefits of someone else.
0: A férfi a vezetési tevékenységét elsősorban valaki másnak a javára teszi.
1: And to be a good king, to be a good leader,
0: ahhoz, hogy valaki jó király, jó vezető legyen,
1: all he has to do is live through the other stages.
0: Előtte végig kell élni az összes előző szakaszt.
1: He needs to know.
0: Tudnia kell.
1: Deep down in his heart.
0: Mélyen a szívében.
1: He's loved.
0: Hogy szeretik.
1: He doesn't have to prove anything.
0: És nem kell bizonyítania semmit.
1: That he's got a purpose and a destiny for his life that he's discovered as an adventurer.
0: Hogy van az életének egy célja, egy rendeltetése, amit fel kell kalandorként fedeznie.
1: And he's a warrior.
0: És harcos.
1: Prepared to protect what has been given to him.
0: Akit arra készítenek fel, hogy megvédje azt, amit kapott.
1: To fight for his marriage, to fight for his children.
0: Hogy harcoljon a házasságáért, a gyermekeiért.
1: To keep evil at bay.
0: És távol tartsa a gonoszt.
1: And finally he's a lover.
0: Végül pedig szerelmes.
1: He knows how to enjoy life at the same time.
0: Úgy mindezen közben tudja, hogy hogyan kell élvezni az életet.
1: He's a lover of God, a lover of his wife.
0: Szereti Isten, szereti a feleségét.
1: And a lover of his children.
0: És a gyerekeit is.
1: The last stage is the stage of the sage.
0: Utolsó szakasz.
1: Keep going, keep going, keep going, keep going. Bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup. Next, yeah. Okay.
0: Sage.
1: It's a wise man.
0: Tehát a bölcs időszaka.
1: You know, it's these guys with gray hair.
0: Ezek az őszhajú emberkék.
1: Which I'm getting, by the way.
0: Egyébként már én is kezdek őszülni.
1: But I'm not there yet.
0: Még nem tartok ott, mondjuk.
1: And this is a stage in life, particularly when many call it retired, but it's not retired. It's where they take the experience and the knowledge they have.
0: Ez az életnek az a szakasz, amikor sokan nyugdíjba mennek, de nem az a lényeg, hanem az emberek a megszerzett tudásukat, tapasztalatukat.
1: And they invest it back into the young warriors and into the kings who are rising up.
0: Befektetik mindazt, amit ők már tudnak, a most felnövekvő királyokba és harcosokba.
1: This isn't a time for playing golf.
0: Ilyenkor nem golfozni kell.
1: Or just vacationing.
0: Vagy csak állandóan üdülni.
1: Or fishing.
0: Vagy horgászni.
1: This is a time to still be passionate about the things of God.
0: Akkor még mindig szenvedélyesen kell törekednünk Isten dolgaira.
1: And turn it around and invest it in the generations who are coming up behind them.
0: És amit megszereztünk, amink van, az be kell fektetnünk az utánunk következő nemzedékbe.
1: This is the masculine journey.
0: Ez a férfi utazása.
1: And let me tell you, it's not easy.
0: Hadd mondjam el, nem könnyű.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: But God has a purpose to bring us to full manhood.
0: De Istennek az a célja, hogy eljutasson minket a teljes férfiúságra.
1: He's given apostles and prophets, evangelists, pastors and teachers.
0: Ő adott nekünk apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat és tanítókat.
1: And they're not just to feed us.
0: Nem csak azért, hogy tápláljanak minket.
1: But it's to lead us into a fullness of strength that we can exercise for the kingdom.
0: Hogy bevigyenek minket az erő teljességébe, amit a királyság érdekében használhatunk.
1: God wants Hungary back.
0: Isten vissza akarja kapni Magyarországot.
1: God wants Slovenia back.
0: Isten Szlovéniát is vissza akarja.
1: And I live for that purpose.
0: És én ezért a célért élek.
1: I'm going back to America for a short vacation.
0: Rövid időre visszamegyek Amerikába nyaralni.
1: And I'll know that after about 14 days.
0: Tudom, hogy körülbelül 14 nap múlva.
1: I'm going to be nervous and anxious and ready to get back.
0: Már nagyon kezdek ideges lenni, és már kész vagyok visszamenni.
1: To a nation God put in my heart.
0: Abba a nemzetbe, amit Isten a szívembe helyezett.
1: See, I'm living out a call.
0: Én egy elhívás szerint élek.
1: There's a destiny, there's a purpose, and there's a war going on.
0: Van egy rendeltetés és egy cél az életemben, és zajlik egy csata.
1: And real men engage.
0: És a valódi férfiak belemennek a harcba.
1: We fight for those things that are worth fighting for.
0: Harcolunk azokért a dolgokért, amikért érdemes harcolni.
1: And this is the nature of the church that we are.
0: És ez ilyen ez az egyház is, amit mi alkotunk.
1: Amen. Amen. Let's stand.
0: Álljunk fel.
1: I know many of our experiences in this room, they're all very different and very unique.
0: Tudom, hogy mindannyian nagyon egyedi különböző dolgokat éltünk át.
1: But I want to say to every man in this room.
0: De azt akarom mondani minden férfinek ebben a teremben.
1: You are important.
0: Fontos vagy.
1: That's right.
0: Így van.
1: You're extremely important.
0: Rendkívül fontos vagy.
1: The passion of my heart tonight is that you would know without a doubt.
0: Ma este az a szívem vágya, hogy kétség nélkül tud.
1: Knows you.
0: Hogy Isten ismer.
1: That he's interested in you deeply.
0: És nagyon mélyen érdeklődik irántad.
1: He knows your story.
0: Ismeri a történetedet.
1: And if I could say anything to him, I'd say, trust him.
0: És hogyha mondhatok bármit, mindenen túl, bíz benne.
1: If your story was not a happy story.
0: Hogyha a történeted nem egy vidám történet.
1: Take it to him.
0: Vidd ő hozzá.
1: Say, God, I was wounded.
0: Mond Istenem, és sebeket kaptam.
1: And I need your help.
0: Szükségem van a segítségedre.
1: See, I meet many men.
0: Nagyon sok férfivel találkozom.
1: They're wounded, but they're not aware of it. At least they don't feel the freedom to admit it.
0: Akik megsebesültek, de nem tudnak róla, vagy legalábbis nem érzik szabadnak magukat arra, hogy ezt elismerjék.
1: And it creates a roadblock in their ability to be able to develop.
0: És az akadályozza a fejlődési képességüket.
1: And there's no point in playing a part we are not really in reality.
0: És semmi értelme egy olyan szerepet játszani, ami nem mi vagyunk.
1: God values honesty above all else.
0: Isten mindenek fölött az őszinteséget értékeli legjobban.
1: And we can take our pain to him. We can take our woundedness to him.
0: És odavihetjük hozzá a fájdalmunkat, a sebeinket.
1: And he'll be a dad.
0: És ő olyan apuka lesz.
1: Like no other.
0: Mint senki más nem lehetne.
1: He will love you.
0: Ő szeret titeket.
1: He will affirm you.
0: Tehát szeretni fog téged, bátorítani.
1: He'll start to take you through the stages.
0: És elkezd téged vissza végigvezetni ezeken a szakaszokon.
1: To lay a foundation that says you are prized.
0: Hogy lefektesse az alapot, amelyben megtudod, hogy értékelt ember vagy.
1: But he'll also tell you, son, life's not easy.
0: De azt is el fogja neked mondani, hogy fiam, az élet nem könnyű.
1: And there's a destiny for your life.
0: És ugyanaz van az életednek egy rendeltetése.
1: And it's going to require something from you.
0: És ehhez valamit teljesítened kell.
1: But you have a strength.
0: De megvan az erőd hozzá.
1: I know you have it.
0: Tudom, hogy megvan.
1: And God will lead you into adventures.
0: És én belevezetlek téged kalandokba.
1: You will experience challenges.
0: És átélsz majd kihívásokat.
1: And it's not God saying that something's wrong with you.
0: Isten nem azt mondja, hogy valami baj van veled.
1: No, it's God saying I'm developing you.
0: Nem, Isten azt mondja, én fejlesztelek téged.
1: And when life is hard,
0: és amikor az élet nehéz,
1: God's developing your spiritual muscle.
0: Isten a te szellemi izmaidat növeli.
1: You've got what it takes.
0: Megvan benned, ami kell hozzá.
1: Engage.
0: Szállj be a ringbe.
1: Don't run.
0: Ne fuss.
1: Don't hide.
0: Ne rejtőzz el.
1: Engage.
0: Hanem szállj be a ringbe.
1: Be the man.
0: Légy az a férfi.
1: Take courage.
0: Bátorodj fel.
1: Father, I thank you for every man in this room.
0: Atyám, én köszönök neked minden férfit ebben a teremben.
1: We need your fatherhood.
0: Szükségünk van a te atyaságodra.
1: We know that you are good.
0: Tudjuk, hogy te jó vagy.
1: And you are trustworthy.
0: És megbízható.
1: And we entrust our life to you.
0: És rád bízzuk az életünket.
1: Be our dad.
0: Légy az apukánk.
1: And lead us into this fullness of what it means to be a full-grown man.
0: És vezess be minket abba a teljességbe, ami a felnőtt férfiúi mi voltot jelenti.
1: That we will be strong.
0: Hogy erősek legyünk.
1: And your church will be strong.
0: És az egyházad is erős legyen.
1: A conquering, victorious, powerful church.
0: Egy győzelmes, diadalmas, erőteljes egyház.
1: Absolutely in love with God.
0: Ami teljesen vadul szeret Isten.
2: Elhangzott Steve Telcerov, a Férfivá válás szakaszai című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: We know that you are good.
1: Tudjuk, hogy te jó vagy.
0: And you are trustworthy.
1: És megbízható.
0: And we entrust our life to you.
1: És rád bízzuk az életünket.
0: Be our dad.
1: Légy az apukánk.
0: And lead us into this fullness of what it means to be a full-grown man.
1: És vezess be minket abba a teljességbe, ami a felnőtt férfiúi mi voltot jelenti.
0: That we will be strong.
1: Hogy erősek legyünk.
0: And your church will be strong.
1: És az egyházad is erős legyen.
0: A conquering, victorious, powerful church.
1: Egy győzelmes, diadalmas, erőteljes egyház.
0: Absolutely in love with God.
1: Ami teljesen vadul szeret Isten.
2: Elhangzott Steve Telcerov, a Férfivá válás szakaszai című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: ami teljesen vadul szeret Isten.
1: Elhangzott Steve Telcerov, a Férfivá válás szakaszai című tanítása.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Szerdán mondta, hogy jöhetek, eljöhetek hozzátok, és köszönöm a bizalmatokat, mert már szolgáltam itt, és ennek ellenére kaptam a meghívást, nagyon jól esik, köszönöm szépen. És hát úgy gondolkoztam, imádkoztam, hogy mi az üzenet, amit hozzak elétek. És érdekes, hogy csak egy címet kaptam, amit láttok is itt kiírva, az élet egy gyümölcse. Tehát ez volt bennem, hogy ezzel szolgáljak itt most közöttetek. És aztán ahogy leültem és így bontottam ki ezt a gondolatot, hogy mi az, amit ezzel kapcsolatosan elmondhatok, rájöttem a végén, hogy amikor én ide fölállok elétek, hogy igazából én semmilyen új dolgot nem fogok nektek mondani, semmilyen új dolgot nem mondok, hanem igazából azt érzem, hogy ez inkább csak egy ilyen emlékeztető oltás lesz, amit egyébként is tudtok. És azért könnyebbült meg a szívem, amikor ugye erről úgy gondolkodtam, hogy nem tudok nektek újat hozni, mert Péternél olvastam, és annyiszor megismétli azt mondja, hogy mindig akarlak titeket emlékeztetni. Amíg ebben a porhüvelyben vagyok, amíg ebben a sátorban vagyok, nem szűnök meg emlékezteti titeket. Úgyhogy igazából ez a fajta emlékeztetés van most a szívemben, hogy ezzel szolgáljak, és ebben a témában, hogy az életünknek a gyümölcse. Ha esetleg elkap a hív, akkor nyugodtan jelezzétek, hogy már kicsit sok, amit régóta beszélek. Ilyen bútoráruházakban van, hogy körbe kell mindenem menni, és akkor vannak ilyen átjárók, és akkor le lehet vágni. Tehát, hogyha már úgy érzitek, akkor majd van olyan igém, amivel a fürdőszoba után át tudunk menni a irodaszerekhez, és akkor gyorsan a pénztárhoz. Tehát le tudom vágni a dolgokat, tehát jelezzétek, hogyha már egy kicsit sok belőlem. De ami a szívemben van, azért azt szeretném megosztani. És ugye az első kérdés az, hogy tulajdonképpen mit értünk az alatt, hogy mi az életünk gyümölcse. Hát ugye most nagypapaként én kapásból mondom azt, hogy milyen csodálatos gyümölcs az ember életének a gyermekei, és valóban azok, vagy az unokája, hát már nem közvetlenül, de direktbe, amikor már csak a mosoly marad, és a hab, és a pelenk az már a szülőké. De az is úgy érzi az ember, hogy az hogy valahogy belőlünk származik, az hozzánk tartozik, vagy eszünkbe jut azonnal hívőként, hogy a Biblia beszél a Szent Szellemnek a gyümölcseiről, és és hogy milyen fontos ezt a gyümölcsöt megteremni, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság, hűség, szelítség, önuralom. Pár évvel ezelőtt a mennyatya megállított, és azt mondta, Nagy Csabi, most az önuralomról fogunk tanulni, vagy a önmegtartóztatásról. Úgyhogy nem is mesélem el, hogy hány kilót fogytam akkor, de nagyon meg kellett tanulni azt, hogy a testet hova rakjuk. És most, hogy böjtölünk újból előjön az, hogy mennyire állütést kell adni a testnek. És ez is egyfajta gyümölcs, hogy ezt megteremhetjük. Vagy ott vannak az eredményeink, a kudarcaink, a sikerek, a felállások, bukások, a felállások és utána továbbmenések, hogy ez is tulajdonképpen milyen csodálatos, hogy a saját életünkre nézve vannak ilyen gyümölcsök. Vagy pedig ott van az, amikor, és talán nagyon fontos is ez, hogy hatással vagyunk másokra. Tehát az életünknek van egy olyan kisugárzása, a cselekedeteink, a szavaink, amik mások igazából kapcsolatokban jelenik meg. És talán ezért is tartom nagyon-nagyon fontosnak és nagyon jónak a 3 hetes imabőjtnek ezt a témaválasztását, amit az Úr így elénk helyezett, hogy a hálóért imádkozni, azért a kapcsolatokért, kapcsolatrendszerért, ami a személyesen van a mi szívünk és Isten szíve között, ami a házasságokban van, a családokban van, a gyülekezetben van, a vezetők között van, ami most hallottam, hogy tegnap is ezt a hálót csiszoltátok, fényesítettétek. És nagyon megfogott az, hogy mennyire fontosak a szavaink és a tetteinknek a következménye, hogy ez is gyümölcse az életünknek, hogy milyen szavakat használunk, milyen tetteink vannak, az kisugárzik, az láthatóvá válik, azt mások eszik, akár így mondva, hogy azt fogyasztják, hatással vagyunk rájuk. És azért, hogy lássátok, hogy nem idegen a Bibliától az, hogy az életünknek van gyümölcse, egy pár igét fel is olvasok, és nagyon-nagyon szép igék, és nagyon szeretem, amikor igét felolvasunk, meg ti is szeretitek, mert olyan jó volt azzal kezdeni az Isten tiszteletet, hogy Isten igéje ki van hirdetve, és együtt megvalljuk. Úgyhogy lehet, hogy majd itt lopom itt ha nincsen lekopirájtozva ezt a módszert, mert nagyon-nagyon összekapcsolja a szívünket. Az egyik ilyen ige a Zsoltár, első Zsoltárnak az első 3 verse. Boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Na hát erről a gyümölcsökről, ilyen gyümölcsről beszélünk, vagy akár a példabeszédek 1.30. Nem törődnek tanácsommal, mondja az Úr, megvetették minden feddésemet, ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. Tehát ez egy kicsit, ez negatív oldalról közelíti meg ezt a gyümölcskérdést, hogy a tetteinknek viszont van gyümölcse. Tehát ez is mutatja azt, hogy ez az életünk gyümölcse, ez egy nagyon fontos kérdés. Példabeszédek 12.12. De az igazak gyökere gyümölcsöt terem. Példabeszédek 12.14. Ezt is ismeritek, csak emlékeztető oltásról van szó. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. És amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Vagy amit annyira ismerünk szintén, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. És Máté 7.15, hogy az új szövetségből is hozzak egy ígét. Őrizkedjetek a hamis profétáktól, akik báránybőrbe jönnek hozzátok, és belül ragadozó farkasok. És miről lehet felismerni őket? A gyümölcseikről. Tehát az életünknek, akár akarjuk, akár nem, mindenki életének van valamilyen fajta gyümölcse. Tehát az életünknek van gyümölcse. És miért van a szívemen az, hogy a hívőknek, akik hitben járunk, és akik itt vagyunk, és tulajdonképpen nem újat mondva, hanem megerősítve mégis hozzam ezt a témát, az három oka van. Az egyik, amit a Adrian Pless írt, és most a családban ez a könyv most körbe került megint, és nagyokat kacagva mondják a gyerekeink, hogy gyerekeim, akik olvassák, hogy most mi van benne, csak egy idézett tőle, hogy nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet. Tehát, hogy azért fontos a gyümölcsökről beszélni, mert ez a kapcsolatainkban jelentkezik, hogy kinek milyen gyümölcse van. És ahogy elmondtátok Attila is, hogy nem lehet elrejtőzni, hanem oda kell egymás mellé lépnünk, egymás mellett élünk, és itt nem mindegy, hogy milyen gyümölcsöket veszünk elő, mivel etetjük a másikat, mert néha, ha engem ismernétek, hogy hányan ettek az én gyümölcsömből, amikor beleharaptak, azt látom, a legkisebb lányunknak először adtunk citromot, mert csuklott. És az volt leírva a könyvben, hogy citromot kell csepegtetni, akkor a szájába soha többet nem tettük, és nem teszem. De láttátok volna, amikor a citrom belekerült a kicsi szájába, ott nemhogy csuklás nem volt, levegőt nem vett percekig, úgyhogy küzdöttük az életéért. Mert hasonló, amikor valaki eszik a gyümölcsünkből, és ezt látod, hogy így elcsavarodik az arca, hogy jaj, sokszor milyen gyümölcsöm van, mi az, ami belőlem a szavaimból, a tetteimből egy másik szemét megérint, amit meg kell ennie, mert hát ez van. A másik, ami a szívemben van, ez a magára hagyott kert. Ugye tudjuk azt, bár én sem vagyok egy nagy kertész, sőt egyáltalán nem vagyok kertész, sőt nem is szeretek kertészkedni. A legtöbb föld az a cserépben van, amit én szeretek, de közben van egy kis kertünk, amit meg kéne kezelni, de úgy is néz ki. De mivel úgy néz ki, elmondom első kézből, ha nem foglalkozunk a kerttel, tudjátok, hogy mi fog kinőni belőle? Csak kizárólag gaz. Úgyhogy én már azt csinálom, hogy csak gazt nyírom le, és gyönyörűen zöld el a kertünk, nem mondom el senkinek, hogy az nem fű, az gaz, és két hetente gyorsan lenyírom, hogy nehogy rájöjjenek. De a lelki életünkben ez egy nagyon rossz hozzáállás, mert nem így kell a kerttel foglalkozni. Tehát kell vele foglalkozni azért, hogy ami belekerül, az ehető gyümölcs legyen, az olyan legyen, ami másoknak édes, kedves, ami nem gaz, ami nem gyom, ami nem kidobásra való. Úgyhogy ez azért is fontos, mert talán házasságokról volt szó, meggyőződésem, hogy a házasságban is az egy olyan kert, amivel állandóan foglalkozni kell. Tehát az, hogy egyszer kimondtuk egymásnak az igent, és majd, ha ez megváltozik, akkor elmondom feleségem, hogy szeretlek, egyszer elmondtam, majd, hogyha ez változik, akkor szólok. Ez nem így működik, hanem, hogy minden nap foglalkozni kell azzal a kertemmel, a házasságommal, építeni, felásni, gondozni, azért, hogy jó gyümölcsei legyenek. És a kapcsolatainknak van egy ilyen természetes hanyatlása. Tehát minden kapcsolatnak van egy természetes hanyatlása, azért, mert itt élünk a Földön, és itt ez a fajta kihívás van, amíg itt élünk, addig ez meg lesz, és ezért kell ez ellen munkálkodni. A harmadik pedig, És itt nagyon örültem, hogy szóba jött a ezilecsötétsége, mert ez a harmadik terület, hogy amikor a gyümölcsökről van szó, akkor nem csak gaz meg gyom nő föl, hanem jönnek a kártevők. És ezt beazonosítanám most azzal, hogy vannak szellemi ellenszél, ami azon dolgozik, hogy te ne legyél gyümölcstermő. Mindent megtesz a sátán azért, hogy a te gyümölcseid vagy ne legyenek, vagy hogyha vannak valamennyi, akkor csökevényes legyen, és hogyha még inkább már elkezd pirosodni, akkor legalább 8 kukac legyen benne, és aki beleharap, az gyorsan eldobja, pedig jónak indult. És úgy gondolom, hogy ez is egy olyan terület, amivel foglalkozni kell, és igazából egy picit valamilyen sebességgel ezt a hármat szeretném, vagy kettőt legalábbis szeretnék ebből érinteni. És kapásból előre venném ezt a utolsót, amikor a sátáni erők dolgoznak azon, hogy a gyümölcseink azok ne nőjenek meg. Vagy akár a kapcsolatainkban is ne vegyük észre azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Pont azon gondolkodok csak közben, miközben beszélek, hogy a sátán nem tudja támadni Katust, mert ő Istennek az asszonya, imádkozik értem, egy szent ember, glóriával, minden reggel lesuvickolva. Engem se tud támadni, most beszéljünk egy kicsit még jobb dolgokról, és annyira szent vagyok már, hogy elszállok, és le se ír a lábam a földig. Beszéljek rólad, ilyen szentek vagyunk mindannyian egyenként, és azt csinálja, hogy nem a személyt támadja, hanem közöttük a kapcsolatot. Azt a gyümölcsözést, azokat a lehetőségeket, ami kinő, amivel egymás felé fordulunk, amit veszünk, kapunk egymástól, és van egy ige a 2 Korintus 11-ben, a 3. vers, félek azonban, hogy amint a kígyó ravasságával megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitokat is el fogja fordítani a Krisztus iránti tisztaságtól és őszintességtől. Tehát a sátánnak van egy olyan munkája, mivel meg akarja fertőzni az életünket. Azt akarja, hogy ne gyümölcsözzünk. Ne legyen az az eredmény az életünknek, amire a mennyatya elhívott minket. És ahogy imádkoztam és gondolkoztam erről, elkezdtem csak így spontán, ahogy eszembe jutott, felírni pár dolgot, hogy mik azok a dolgok, azok a akadályok, amik a gyümölcsözés elé a sátán oda helyez, és azért teszi ezt, mert azt gondoljuk, hogy teheti ezt meg. Elmondom, hogy a sátán nem egy úriember, nem fair play alapján játszik, és azt mondja, hogy ha te hívő lettél, meg bemerítkeztél, hát akkor sajnos le kell rólad mondjak, akkor ez van, akkor elengedem ezt a dolgot. Ő ott, ahol csak tud, szeretne a mennyatyának betenni. És mivel a mennyben nem tud, próbál itt a földön betenni azok felé, akik szeretik őt, akik az övéi, akik esetleg támadhatóak. Ami nem riasztásként mondom, hanem azért, hogy nyíljon ki a szemünk arra, hogy ha gyümölcsöket akarunk teremni, akkor nekünk konfrontálódni kell a sátánnal, mert ő dolgozik azon, hogy elfojtsa az igét, elfojtsa annak az eredményét, amitől mi gyümölcsözők lehetünk. És mondom gyorsan egy pár dolog. Hazugság, megtévesztés. Amikor a rosszra azt mondja, hogy jó, és a jóra azt mondja, hogy rossz. Nem megyek jobban ezekbe bele, de észre, vagy vegyétek észre, vagy esetleg majd gondolkozzatok el ezen, hogy a mai világban mennyi hazugság és mennyi megtévesztés van. Mennyiszer találkozunk azzal, amikor a sátán azt mondja egy jó dologra, hogy az rossz, és azt mondja egy rossz dologra, amire Isten azt mondja, hogy rossz, meg azt mondja, hogy jó. Hogy mennyi dolog van, amiben így szeretné ezt, hogy behetessen minket, nem csak a hitetleneket, minket hívőket is, hogy megvezessen ezekkel a hazugságokkal. Ott van a hamisítás, amit így fölírtam magamnak, amikor valami majdnem olyan, mint az igazi, de mégsem az. És olyan könnyen beeszi az ember azt, amikor valami olyannak látszik. És múltkor akartam például egy minta, valami gyerekfoglalkozásra akartam mintapénzt csinálni. És nagyon tetszik, nem tudom, észrevettétek-e már, a nyomtatómon nem tudtam leszkennelni a 20 000-est meg a 10 000-est, mert le van tiltva. Nem tudom, hogy milyen kódok vannak rajta, nem engedi, hogy lefénymásoljam a pénzt. És nyilván azért, mert az emberek másolják és próbálják hamisítani az igazit. És a sátán ezt nagyon nagy boldogsággal teszi, és mi pedig, amikor nem tudjuk, hogy milyen az igazi, akkor sajnos óhatatlanul mi azt beesszük. És azért hív a mennyatya magához újból és újból, és azért mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az igazság, én vagyok a valóság, én vagyok az igazi, hogy amikor megismerjük az igazit, bármilyen dologban, nem csak a gyümölcsözéssel kapcsolatosan, bármilyen dologban, amikor tudjuk, hogy ő kicsoda, hogy mit mond, amikor tudjuk, hogy Jézussal beszélgetek, és utána találkozol bárki mással, és azt mondja, hogy van egy üzenetem a számodra. Évekkel ezelőtt odajött hozzám külföldön egy hölgy, egy annak az országnak a lakosa, nem is beszélt magyarul, egy magyar pásztort kért meg, aki mind a két nyelven beszélt, hogy fordítson nekem. És elmondott nekem egy proféciát. Ha nem ismerném a mennyatját, nem tudnám, hogy ki az én Uram, ki az Úr Jézus, aki annyira szeret engem, hogy milyen ígéreteim vannak tőle. Egy olyan profécia volt, amitől azonnal én, ha nem lettem volna ebben a tudatában, én dobtam volna egy hátast. Ilyen negatív, halállal teli proféciát, inkább azt mondom, hogy átkot, nekem még hívő, hitetlen sem mondott, még így káromkodva, nem, hogy egy hívő proféciaként. És amikor be van csomagolva, és semmi gondom, tehát nem tudom, hogy ki volt ez, megáldottam magamba, fontos, azt, amit elmondott, az Ézsaiás 54 alapján megkötöztem. Van egy olyan igevers ott, hogy minden nyelvet, mely veled perbe száll, kárhoztatsz, mert ez az Úr szolgájának öröksége. Tehát ott én konkrétan megálltam, és azt mondtam, hogy hoppá, ez nem stimmel, amit mondott rólam, ez nem az, amit az én Uram nekem sugott a fülembe, a szívembe, amit megerősít az igéjével. Úgyhogy én ezt a proféciát, nem az, hogy félreteszem, mert nem értem, ezt a proféciát én nagyon messze eldomom magamtól, és azzal a hatalommal, amit Jézus nekem adott, hogy ez a beszéd, ez ne tudjon működni az életemben, mert egyébként működött volna. Csak azért mondom ezt, mert vannak becsomagolt dolgok, ami úgy néz ki, mintha jó lenne, profécia, egy bátorítás, egy megerősítés, jaj, hagyd mondjak neked valami, drága testvérem, és elképzelhető, hogy egy hamisítvány. És akkor nyilván, hogy ami meg a sátán így direktbe a Facebookon, a mindenféle csatornán önt ránk, arról meg már nem is beszélek. Most csak arról a finomságról beszélünk, hogy mi hívők, mivel találkozunk. Ott van a vádlás, és a vádlásra sokszor érzékenyek vagyunk, hogyha mástól jön. Csak hagyjálják meg egy picit. Van egy olyan vádlás, ami nem mástól jön, bár ez is van, és még a gyülekezetekben is, nálunk is tudom azt, érzékelem, hallom, dolgozok ellene, én is sokszor vagyok így mások felé, hogy első blikre jön fel egy vádlás bennem, hogy igen, drága tesó, te meg akkor, és akkor már válaszolok valamilyen vádlással, én saras vagyok ebben, gyorsan megállok, amiről beszélek, ez elsősorban rólam szól, tehát ez nekem szól, jó? Tehát amikor vádlásról van szó, nem is csak arról beszélek, amikor testvér ellen mond valamit jó akaratból, rossz akaratból, sértettségből, bármiből. Rájöttem, hogy a sátának van egy olyan munkája, hogy a vádlást beledobálja messziről ide a fejembe, az én gondolataim közé. Észrevettem, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, észrevettem, hogy vannak olyan gondolatok a fejembe, amik nem tőlem vannak, hanem egyszerűen bekerültek ide, és nagyon-nagyon fontos mindig szűrnöm, fésülnöm a gondolataimat, mert a sátán valahogy meg tudja azt tenni, hogy valamilyen nyillal, így oda nem jön nyilván, nem foglalja el az életemet, nem vagyunk megszállottak, nem vagyunk démonizáltak, de valahogy fogja az ő gondolatait, és bele célozza, bele lövi az elménkbe, és én úgy tudom vádolni néha magamat, hogy ezt tudom mondani. És a lelkiismeretem még néha rá is tesz, hogy na, igen, megtalálja a gyenge pontokat. És azért mondom csak azt el, mert a mennyatya nem vádol. Ő szól, szeretettel jelez, és nyilván, hogy bocsánat, ó emberünk lehet, hogy vádlásnak veszi, meg a sátán azt mondja, hogy ez vádlás, de a mennyatya soha nem vádol. Tele van szeretettel, és kiigazít, és ő nagyon nagy szeretettel konkrétan rámutat arra a dologra, ami az életemben van, ami hiba, ami fáj, ami fájdalmas, belenyúl, és az fájdalmas. Belenyúlés foglalkozik vele, belenyúlés gyógyít, de egy dolgot nem tesz. Nem vádol. Tehát nem vádlásként foglalkozik ezzel. Tehát ez is a sátának az egyik ilyen munkája, amire figyeljünk. A következő az a higítás, amikor az igazságba belekever hazugságot. És ez is hasonló a hamisításhoz, de mégsem az. Képzeljétek el, hogy valaki ad neked egy pohár vizet, és azt mondja, hogy ja bocs, egyébként tényleg egy pohár víz, tiszta víz, de valahogy kb. 1,5% klór belekerült, vagy nem tudom, cián, jó, köszönöm. Mert a klór az még lehet, hogy még van is benne. Nem tudom, ugye van, az van, jó, az kell is bele. Mit ittam? Hanem legyen benne cián, igen. És akkor nem tudom, hogy ki az, aki szívesen megissza, vagy legyen kutyak, aki bármi. Tehát, hogy csak egy pici méreg. És annyira eladja magát, mert egyébként az igazság az ott van benne. A víz az igaz dolog. És nem vízről beszélek, hanem általában bármiről, amit igaznak látunk, és igazság van benne, és igaznak is tartjuk, és meg vagyunk győződve, hogy igazság, sokszor ez az igazsággal eteti meg velünk a mérget. És nagyon kell itt is figyelni a Szent Szellemre, ismerni az Urat, hogy hol van a különbség az igazság és a méreg között, az igazság és a hazugság között. Mi az, ami esetleg valamivel bele van keverve, mert ezekben a napokban, az utolsó napokban még inkább ez a fajta munkája a sátának felerősödik. Tehát dolgozik azon, hogy elveszítsük a hitünket, és erre mondja Jézus, amikor visszajövök, találok-e hitet. Meg azt is mondja az utolsó időkről az ige, hogy valami nagyon meg fog hidegülni. A szeretet. Azért, mert én szerintem azért fog a szeretet meghidegülni, mert elkezdünk az igazságban járni úgy, hogy elfelejtjük, hogy a szeretet mennyire fontos. És a szeretet nélkül az igazság az valami nagyon kegyetlen dolog tud lenni. Nagyon kegyetlen tud dolog lenni. És sok hívő, és én vagyok ebben az első, észrevettem magamon, amikor csak az igazságot mondom ki valakinek, és csak az igazságról beszélek, úgy, hogy nincs bennem szeretet a személy felé, csak az igazságot látom, abból semmilyen jó nem származik. Semmi. Hiába mondom az igazságot, hiába van igazam, ha nem tökéletes az innivaló, amiben kell a szeretet és kell az igazság, és van valami méreg benne, amiben már belőlem van, az én ambícióm, az én igazság iránti olyan szeretetem, ami nem az Úrtól van, hanem amiben inkább már az én büszkeségem van, hogy már pedig az igazság, az nagyon félreviszi a dolgokat. A másik ilyen a diabolosznak, nem tudom, így hívják a sátánt, hogy diabolosz. Tudjátok, hogy ez miből van? A dia és a balló, az, hogy keresztbe vagy át és dobni. Amikor széllyel dobál valaki valamit, ez a diabolosz munka. Amikor elszakítani, illetve szétdobálni, ami ahol rend van, az a rendet szétszedni és szétdobálni. A utolsó előtti az eltérítés, amikor a figyelmünket, a fókuszunkat másfelé akarja húzni a sátán, ez is egy sátáni munka, és ez megakadályozza a gyümölcstermést, és az elválasztás, szétválaszt is, amikor akár kapcsolatok, akár érzelmi, lelki vagy fizikai dolgokon keresztül elválaszt sátán egymástól minket, Istentől minket. Tehát ezek olyan munkái sátánnak, amivel a gyümölcsözést meg tudja és meg akarja akadályoztatni. Illetve van több is, de ezek voltak nagyon erősek itt a szívemben. És érdekes, hogy ezek közül a legtöbb a gondolatok szintjén jelenik meg. Tehát megint mondom, hogy a sátánnak van egy ilyen munkája, én szerintem ezt tapasztalom, hogy egyszerűen belekeveri a gondolataink közé azt, amivel vádol, azt, amit esetleg értelmezni akarok, és valamit akarok helyesen látni, ami történik, hogy hogyan reagáljak valamire, hogyan beszéljek emiatt, hogyan cselekedjek. Az, hogy mit mondasz, az valahol átmegy rajtad. A gondolataid között az megfogalmazódik. És nagyon fontos, hogy érzékeljük és lássuk azt, hogy ezekről a területekről a sátánt kiszorítani. És erre van két igém is, a 2 Korintus 10:3-5 az egyik, mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk, mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltek, és mi csinálunk, nézzétek csak, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. A gondolatok szintjén van egy akkora meccs, egy akkora háború, ami nem kívül, nem körülötted zajlik, ez benned zajlik. És az, hogy milyen gyümölcseink lesznek, az nem kívülről lesz ránk akasztva, ennek a gyönyörű szép fenyőnek, ezek, amik rá vannak akasztva, nem a gyümölcse. Ez csak rá van akasztva. Isten, amit úgy teremtett minket, hogy minden, ami fontos, az belülről jön elő, az belülről származik. Minden. Isten dicsősége az nem kívülről jön csak ránk, hanem az Isten jelenlétéből kiárad, és világítóvá tesz téged. A te cselekedeteidnek a gyümölcse, szavaidnak gyümölcse, az nem kívülről valahogy történik veled, az mind belőled jön ki. És ennek egy nagyon fontos része az, hogy mi van a te gondolataid között, mi van a te gondolataiddal. És ezért azt mondja az Úr Jézus, hogy az igében azt mondja az Úr Pál által, hogy van egy háború, van egy harc. És Istennek vannak ehhez fegyverei, amik nem testiek. Annyiszor észrevettem már, hogy én olyan hamar lemegyek testi szintre, amikor bármilyen ilyen megoldandó dolog van, és elfelejtem azt, hogy most a héten történt velem, hogy valakivel beszélgettem, amiben én is picit részes voltam a történetnek, de csak közvetve. És olyan mérges lettem, tesónő elmondta, hogy mi történt vele a munkahelyén, és úgy kiakadtam arra valakire, akiről beszélt, hogy mondom, ilyen vadbarom, hát mondd meg neki, da-da-da-da-da-da-da. És utána rájöttem, hogy te jó, mi némű lélek lakik bennem. Hát ki vagyok én, hogy te szégyellem magam. Utána elnézést kellett kérjek a testvérnőtől, szerencsére nem adta ezt tovább, de elnézést kellett kérjek a kifejezésért, hogy én milyen testi szinten kezdtem ezt az ügyet látni, és beszélni, és megoldani. Nagyon szégyeltem magam, és utána ezt gyorsan rendeztem is. És azt mondja az Efézus 6, ez is ide illik, a 11. 12. verset olvasom csak, hogy öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Sátán nem úriember, nem mondott le rólunk. Azt mondja az ige, hogy ő nem oroszlán, hanem mint az oroszlán, tehát olyan mint, tehát megint a hamisítást látjátok, ő nem oroszlán, olyan, mint az oroszlán, és mint az oroszlán jár körbe, azt lesi, azt keres, hogy kit nyeljen el. Tehát minden ravasságával szemben megállhassunk, mert nem vér és test ellen, megfordítom, nem test és vér ellen, összefogom, nem testvér ellen van tusakodásunk nekünk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen. Ez élet sötétsége ellen, ahogy a könyvben, egyébként nagyon jó a könyv, és azért jó, mert erre rávilágít. És amikor meglepődsz egy reakciódon, saját magadon, hogy én is a vadbarmon meglepődtem, akkor én azt gondolom, hogy húzódjunk egy kicsit félre. Olyankor jön az idő, amikor elbújhatunk, amikor nem kell előre menni, amikor elmegyünk abba a csendességbe, ahol Isten vár minket. Tehát egy csendes kamrádba egy kicsit beszélgessél az Úrral, hogy Uram, mi is történik most? Mi az én felnő benne a gaz, a gyom? És itt az volt bennem, ami megint csak saját magamból beszélek, hogy nincs olyan ember a Földön, akinek nincsenek sérülései. Akár a születésétől fogva, pont ahogy jöttünk le Katussal, beszélgettünk az unokánkról, hogy annyira hálás vagyok a mennyatjának, hogy azért lassan-lassan a generációk, amin átmentek, a mi generációk, vagy az én generációm, Katussi, a nagyszülők, a háborúk, amilyen helyzetek voltak, amilyen nyomorúságok voltak, és mennyire megcsavarja egy generációnak az életét azok a sérülések, amik körbeveszik, vagy amivel találkoznak, hogy milyen áldás az, amikor már a mi gyerekeinket talán úgy tudtuk felnevelni, hogy tudtuk, hogy mi az, amit máshogy szeretnénk a nevelésben, ahogy az én szüleim neveltek. Nagyon jól neveltek, de mégis amiben érzem azt, hogy más a mi felelősségünk. És annyira jó látni, hogy amikor az ember látja,

a saját gyerekét, már az unokájával, hogy, hogy milyen jól csinálják, jobban csinálják, mint mi. És hogy milyen klassz ez a kis csajszé, és olyan szerelmes vagyok bele, mert nem csak amilyen szép, hanem amilyen okos, amilyen ügyes, hát tiszta nagypapa. Hát ezt meg kell enni. Hát olyan az intelligenciája, hogy, hogy, hogy nyugodt, amilyen békességgel van. És mégis azt mondom, hogy még őt is beleszámolva, hogy sebekkel, nyomorúságokkal, sérülésekkel élünk. És nagyon sok helyzetben azt vettem észre, hogy az ember, amikor a gyümölcsöket előveszi, hogy akkor most szólok valamit, teszek valamit, akkor ezekből a sérülésekből és sebekből jönnek elő azok a gyümölcsök, amik az életemnek a gyümölcsei. Amivel hatok másokkal, másokra, amit a másoknak meg kell ennie, mert ezt kapja tőlem. Ez az én tetteimnek a gyümölcse, a szavaimnak a gyümölcse. És vannak jó könyvek, én is most olvasok egy érdekes könyvet, nem keresztény, az a címe, hogy a Öröklött sorsok. Nagyon érdekes, egy pszichológus hölgy írja le, vagy akár a Carol Leaf-re emlékeztek, ő tényleg keresztény, agykutató. Olyan érdekes, amikor felfedeznek olyat az ember működésében, szellemi, lelki, fizikai, vagy inkább a fizikai és a lelki működésében, ami a Bibliában benne van. Elvileg kéne csináljuk, megcsináljuk is, és nem tudjuk, hogy amit teszünk egyébként, az milyen komoly tudomány van már mögötte, és felfedezik azt, amit mi az ige alapján igyekszünk jól tenni. És ilyen például, hogy nem tudom, tudtátok-e, hogy a test és a lélek között milyen kapcsolódások vannak, bár lehet, hogy itt én most csak egy dilettánsként itt mondogatok dolgot, de úgy olvastam, hogy például a hormonok, azok nagyon is ilyen üzeneteket szállítanak a test és a lélek között. A léleknek van valamilyen sérülése, megbántódik, jön a harag az ember lelkében, dühös lesz, vagy stresszes lesz. Az ennek megfelelő hormonok elkezdenek termelődni, és viszik az üzenetet szét a testben. Vagy hogyha éppen valami jó dolog ér engem, és a feleségem rám néz nagyon kedvesen, és kapok tőle egy ölelést, már is elkezd valamilyen másfajta hormon termelődni bennem, megvan ennek mindegyiknek a maga neve, de a lényeg az, hogy visz egy üzenetet. És amikor vannak sérülések, ez az örökölt sorsokban nagyon érdekes keresztényként olvasni például ezt a könyvet, azt mondja, hogy a generációk között van egy olyan átvitel, hogy nem is tudja az első generáció után levő negyedik generáció, hogy milyen nehézsége volt a ők apjának, nagyszülőknek például, és mégis, hogy azok a problémák, szimptomák, viselkedési zavarok, bármi, az megjelenik az ő életükben. Úgyhogy nem is tudnak arról, vagy nem is beszéltek arról a családban, ami a nagyszülőket érte. Például a holokausztra gondoltok. Rengeteg ilyen történet van, hogy unokák, ükünokákon jön vissza annak a nyomorúsága, amit a nagyszülők átéltek a II. Világháborúban, vagy a holokauszt alatt. És akkor leírják azt, hogy vannak ilyen gének, nem a DNS-ként, hanem ilyen, nem is tudom, van ennek egy ilyen epigenetikának hívják, amikor ezek információkat adnak át ezek a gének, és hogy ott vannak ezek az üzenetek második vagy harmadik generációban. És ők azért viselkednek úgy, az a gyümölcsük az életüknek, a cselekedeteiknek, szavaiknak, mert ott vannak ezek a sérülések az életükben. Mi pedig beszélünk sokszor generációs átokról, meg van egy ilyen közmondás a Bibliában is, hogy az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el benne. És akkor egyből látjuk azt, hoppá, a Bibliában azért erről van szó. Hogy milyen gyümölcsünk is van. Kell ezzel foglalkozni a lelki dolgokkal? Nagyon is kell foglalkozni a lelki dolgokkal. És ezen gyötrődtem, miközben készültem és jöttem hozzátok, hogy van az ige, hogy van is, hogy íme újjá lett minden. Hogy a régiek elmúltak, köszönöm, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Hogy akkor ez most hogy is van? És nem tudok erre egy jó választ adni, mert közben azt is látom, hogy a testtan, megmondom, lehet, hogy az miatt van, mert a testünk az nem változott meg. Újjászülettünk, és valaki kapott egy új testet azzal, hogy újjászületett? Nem. Tehát ott vannak benne ezek a működések. A lelkünk az újjászületett? Az folyamatban van. Hát mi született újonnan? A szellemünk, az vadonatúj lett, élettel teli. És már szeretne uralkodni, szeretne, hogy ő legyen az Úr, azért, hogy Krisztus uraságát megélje a lélek meg a test. És ott van egy uralom, a szellemünk, az Úrral együtt, az ő szellemével együtt. Meg van írva, hogy aki Istenhez ragaszkodik, mekkora titok, aki Istenhez ragaszkodik, mi történik vele? Egy szellem vele. Wow! Milyen csoda itt élne a

csoda itt élne a Földön, hogy ezzel az igével élhet, ezzel a valósággal élhetünk. De mi van a lelkünkkel? És mi van a testünkkel? Annak át kell menni a lelkünknek mindenféleképpen egy folyamaton, hogy megújuljon. Azért, hogy elkezdjen úgy működni, hogy a szellem szeretné, hogy járjunk. Ez a megszentelődés. Ez a folyamat. És úgy gondolom, hogy ezért kell erről beszélni, mert a sátán ebbe bele akar rondítani. Ezt szeretné elferdíteni. Ebbe szeretné ellopni tőlünk, hogy ez valahogy megakadjon. A gyülekezetben megakadjon. Megakadjon a növekedés, a fejlődés, a családban megakadjon. Ne add tovább az áldást, az átkot add tovább. Ezen dolgozik, és 24 órában. Nem sok esélye van, mert itt vagytok ti a hitetekkel, a reménységetekkel, Isten szeretetével, a hűségetekkel, de próbálkozik. És nagyon fontos, hogy amikor meglepődsz magadon, akkor vonulj el egy csendes sarokba, a szobádba, és beszélgess az Úrral. Ezt az évet úgy kezdtük, úgy kérdeztem az Urat, hogy mi az, ami a gyűlink felé, úgy, amivel csak úgy az január 1-én, csak valami rövidet szeretnék mondani a gyűlinek, mert nem találkozunk, nem volt lehetőségünk találkozni. Azt mondta, hogy csak annyit mondjak el, hogy várok rátok, szeretnék veletek beszélgetni. És egy kis videóüzenetbe is mondtam a gyűlibe, és én magam is szeretném ezt megélni, hogy a mi titkunk az nem más embereknél van, nem a főnököknél van, nem a pásztorodnál, nem a gyülekezetben. Az életünk titka az ott van a te szívedben. És az életed titka az, hogy te találkozhatsz az örökkévalóval, és beszélgethetsz vele úgy, mint Mózes, színről színre, mint barát. Cseveghettek. Szüntelenül imádkozni, azt lehet, hogy bárhova mész, beszélgetsz vele. Menj, atyám, tetszik neked ez a helyzet? És akkor azt mondja, hogy nem, vagy nem mond semmit, de figyel rád. És amikor meg leültök, és van időd rá, akkor pedig mondja. Sőt, mondok egy olyan dolgot, praktikus dolgot, amikor elmész beszélgetni a mennyatyával, mindig vigyél magaddal papírt és tollat. Mindig. Mert amikor ad kijelentést, és szokott adni, akkor azt gondolod, hogy ekkora kijelentést soha nem felejtem el. Képzeld el, ki sem mész a szobádból, elkezdesz valamit csinálni, szól a feleséged, te figyelj, kapcsolod már le a mosógépet, és benne van a ruha, azt át kéne rakni a szállítóba, és akkor nem, most jó, megcsinálom. 3 perc szóval nem tudom, hogy mit mondott az Úr. Nem katus miatt, elnézést, hanem azért, mert jön a sátán, és mit csinál a magokkal? Ki akarja lopni? Mindig dolgozik ezen. Mindig írjátok fel. Mert ebből van a ti életeteknek a titka. Amit ő mond, amit neked mond. És lehet, hogy sőt, sokszor embereken keresztül mondja, de a legfontosabb, amikor ott vagy már, hogy te beszélgetsz az atyával. És ez, amikor te gyógyulsz. Ez, amikor gyógyulsz. Mert azt mondja az ige, Korintusi levélben, nem, ezt nem néztem meg, hogy amikor színről színre szemléljük az atya dicsőségét, akkor átváltozunk dicsőségről dicsőségre úgy, hogy a Szent Szellem hat. A Szent Szellem azért jött, hogy dolgozzon rajtunk, formál minket. A mennyatya foglalkozik a lelkeddel. Nagyon szeretne foglalkozni a lelkeddel. A gondolataiddal szeretne foglalkozni. Szembesíteni azzal, hogy a te gondolataid, azok nem az én gondolataim. És gyere, megtanítalak téged máshogy gondolkodni. Engedd el a kezedből ezt a helyzetet. Ezt az embert kezd el megáldani. De annyi rosszat tett velem, nekem igazam van. Igen, igazad van, de mire mész az igazaddal? Csak mérget iszol, újból mérget iszol. Az igazadnak azt a hamis mérgét, amiben a sátán belerakta a büszkeségedet, belerakta azt, hogy neked nyerni kell, hogy te nem veszíthetsz, hogy te a király fia vagy. És tudjátok, hogy a király fia mit csinált? Aki király volt, aki Isten volt, tudjátok, hogy mit tett? 22. Zsoltárt elolvassuk együtt. Most nem, de azt tette a királyok királya, hogy megmutatta, hogy meddig elmegy valaki a szeretetben. Tudjátok, hogy a legnagyobb csoda az, amikor te szeretetben tudsz járni, és így tudsz gondolkodni. Amikor úgy tudsz látni bármilyen helyzetet, hogy félrakod saját magadat, hogy neked miben van igazad, és vagy miben van veszteséged, és ezt neked hogy kéne megtorolni, és mindent félraksz, és azt mondod, hogy menj, atyám, mi a te gondolatod? És lehet, hogy elmondja neked azt, hogy figyelj, ennek az embernek, aki ennyire bánt téged, elmondom neked, hogy mit, vagy megmutatja, hogy mi történik vele. Hogy az életében mennyi sebet kapott, hogy foglalkoztak vele. Volt egy drága testvérem a gyülekezetben évekkel ezelőtt. És egy alkalom után odajött hozzám, és azt mondja, Csabi, ilyen csapnivaló üzenet.

0: Üzenetet, prédikációt életemben nem hallottam. Szedd össze magad, mert ezt, amit most itt csináltál, ez felháborító. Ezt mondtam csak, hogy semmit. Köszönöm, hogy elmondtad, és én már átgondolom ezt, és rendes vagy, hogy ezt ilyen őszintén elmondtad. Nem mertem válaszolni. És egy aranyos testvérnő, ő semmit nem tudott erről, még este felhívott. Csabi, annyira megérintett ez a prédikáció, olyan üzenet volt benne, és annyira köszönöm neked azt, hogy ezt elmondtad. Hú, mondom, köszönöm, uram. De nem ez a érdekes. Utána héten megtudtam azt, hogy ennek a drága testvéremnek a feleségénél megállapították azt, hogy rákos. Az összes bánatát, frusztráltságát rám öntötte. Én voltam ebben az a baba, akit lehetett ütni. És olyan úgy elszégyeltem magamat, mert nem ezt gondoltam róla, amikor odajött vasárnap. Azt gondoltam, hogy most megmondom én is neki, csak az Úr nem engedte. Tudjátok, nagyon nehéz megtanulni, mit jelent szellemi embernek lenni. Nagyon nehéz megtanulni szeretni. És azért mondta az Úr Jézus, hogy ezt tanítsátok, amit én megparancsoltam. Ő semmi más nem parancsolt meg, a emlékeim szerint két parancsa volt. Ugye? Kettő. Jól emlékszem? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. És a rosszabbik, a nehezebbik, szeresd fele barátodat, mint önmagad. Azt mondta, ezt tanítsátok meg. Hogy kell szeretni az atyát, és hogy kell szeretni egymást. A gyülekezet erről szól. Ezért vagyunk itt együtt. Ezért mondtam azt, Adrian Pass azért írta azt, hogy nagyon jó keresztény lennék, hogyha nem lennének körülöttem testvérek. Akkor nagyon könnyű lenne kereszténynek lenni. De olyan jó, hogy az Úr családot ad körénk. Olyan jó, hogy a menny, hogyha megtanít minket szeretni. És amikor egy ellenséggel találkozol, aki meg ráadásul nem is gyűlist, nem is családtag, nem is gyülekezettag, hanem tényleg az ellenséged, akkor gondolj akár még erre is, akkor is gondolj erre. Megtanulni szeretni. Mi történik azzal az emberrel? Mi miatt ilyen? Úgyhogy az életednek a rugójából lesz az életednek a gyümölcse. Azok a magok, amik benned vannak, azokból lesz a gyümölcs. Úgyhogy azzal szeretném csak befejezni, hogy mit cselekedjünk atyám fiai, férfiak és asszonyok. Tehát akkor mit csináljunk? És egy pár gondolatot akkor így befejezésként. Egyrészt, hogy két dolgot külön kell választani, amikor rólunk van szó. Az egyik, amiről beszéltem, amikor a mi lelkünkről van szó, amikor az ember azért még élni akar. Valaki egyszer azt mondta, hogy amikor bemerítenek valakit, sokszor az ember az hamarabb kiír a medence partjáról, mint ahogy az ember kisétál a bemerítő medencéből, mert az nagyon élni akar. Azt minden nap halálba kell adni. Tehát egy probléma mögött, egy gyümölcstelenség, egy rossz gyümölcs mögött mi van? Sokszor az ember. És ezért mondom, hogy ez más, mert az embert nem lehet kiűzni, azt nem lehet Jézus nevében inteni, hogy vagy most megtagadlak téged, vagy nem is megtagadlak, hanem hogy kiűzni. Az a legjobb. Nem lehet kiűzni. Ott csak egyetlen egy gyógymód van. Tudjátok, hogy melyik? Amit minden nap fel kell vegyünk. Az a kereszt. Csak a kereszt működik ott. A kereszt az nem az a nyaklánc, amit hordunk a nyakunkban. A kereszt az egy kivégző hely, ahol meg kell halni. Tehát ott csak ez a megoldás van. A másik pedig a démoni tevékenység, amiről így beszéltem is az előbb, amikor próbál a sátán eltéríteni, megtéveszteni, valami olyat tenni, hogy ne gyümölcsözzünk. És azt mondja a 2 Korintus 7:1-ben az ige, hogy szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden szennyezéstől, amelyet test vagy szellem okoz, és Isten félelmében hajtsuk végre a megszentelődésünket. Tehát minden olyan dolog, amit test vagy szellem, ó ember, vagy például a testi természet, vagy pedig a szellem. És amire szeretném, hogy hangsúlyt rakjunk, vagy fontos, hogy hangsúlyt rakjunk, az a szellemi ember. És ebbe én most nem fogok belemenni, tehát mindegyikből lehetne még kinyitni újabb és újabb osztályokat itt a bútoráruházba, de én nem szeretnék több helyiségbe bemenni. De az, hogy mit jelent szellemi embernek lenni, az nagyon-nagyon fontos, elsődleges az identitásunk, hogy tudd, hogy ki vagy. Valaki megkérdezi, hogy az ember micsoda, akkor hát jobban az ember miből áll, fejtor, potrok, test, lélek és szellem. Figyeljétek meg, akárhányszor megkérdezitek valakitől, hogy mi az ember keresztény teológia szerint, azt fogja mondani, hogy test, lélek, szellem. És képzeljétek el, hogy nem, ez nem így van. Az ember a szellem, lélek és test. Egy szellem, akinek van lelke és van teste. De mi mindig a test oldaláról közelítjük meg a dolgokat, és a sátán ezt ki is használja. Pajor Tamás énekelte még a 80-as évek végén, hogy testbazár, hogy a világ testbazár, úgy megmaradt bennem ez a szöveg, hogy testbazár. Ez számít, hogy mi látszik a egészségben is, hogy milyen fit legyél, és hogy nézzél ki, és jól nézzél ki. És nem, az ember a szellem. Hogy mit jelent szellemi emberként élni? Talán az leginkább, hogy a Szent Szellemmel kapcsolatban vagy folyamatosan. Az, hogy engedelmeskedsz a Szent Szellemnek, az, hogy a szellemed uralkodik a lelked és a tested fölött. Az, amikor Dávid beszélget magával, annyira szeretem a Zsoltárokban, hogy bolondság magunkkal beszélgetni? Nem, abszolút nem. Azt mondja Dávid, én lelkem. Megszólítja magát. Azért, mert a szellem megszólítja a lelket, hogy figyelj, és most nem ennek az ideje van. Most nem te fogsz uralkodni test. Azért jó az ima bőjt rész is, mert a bőjt része, hogy egy kicsit a testnek azt mondjuk, hogy figyelj test, elég sokat akartál. Utolsó vasárnap, most a múlt vasárnap, a bőjt kezdés előtti vasárnap, tudjátok, hogy Csabi mit evett? De nem keveset. Azt az igazi finom főtt csülköt, azt a finom, azt a tele, azt a ami remegős, és az a cupákos, azt a Katus olyan finomat csinált, és nem akartam, hogy jön a boly, bőjt, ne dobjuk már ki, ezt meg kell enni. És ott láttam utána, a mérleg is ezt mondta, meg a lelkismeretem is, hogy a test nagyon sokat akar. Durván sokat akar, sokat képzel magáról. És nem engedhetem meg, hogy a test vezesse a gondolataimat, az életemet, a cselekedeteimet. Azt mondja Pál apostol, Csia Lajos fordítás, református Csia Lajos bácsinak a fordítása, állütést adok a testnek, hogy tudja azt, hogy hol a helye. És ez, amit nem mondtok ki, csak tovább megyek, tehát az, hogy szellemi embernek lenni. A másik pedig, ami szívemen van, a fókuszálás. Hogy mire fókuszálsz? Azért van a szívemben valószínűleg, mert nagyon ilyen képekben gondolkodok, nagyon szeretem a képeket. A fényképezni szeretek így, hogyha van egy kis időm, akkor ez a hobbim. És rájöttem arra a titokra, hogy amire fordítom a fényképezőgépet, tehát amire így ráfordítok, megnyomom a gombot, és csodák csodája, képzeljétek el, hogy amire fókuszáltam, tudjátok, hogy mi fog megjelenni a képen? Az. Amire fókuszáltam, az lesz a képem. Amire fókuszálsz, amire az életeddel fókuszálsz, a gyümölcsök azt fogják megmutatni, az jön elő, az lesz előhívva, nem más, nem lesz más. Az a kép, az jön, az leszel te, amire fókuszálsz, akire fókuszálsz. És ezért szeretné a sátán telenyomni az ingerekkel, a képekkel, mindennel az életünket. Utolsó időkről azt mondja a Biblia, mire fognak fordulni az emberek, mi után fognak fordulni? Mesék után. Ha megnézed, kinyitott bármilyen csatornát, filmeknek vannak ilyen üzenetei? Az emberek már szinte egy virtuális térben élnek. Mesék, melyik film? Látod azt a filmet? Gyerekek már nem tudnak különbséget tenni, hogy melyik a valóság, meg melyik az, ami az iskolában történik. Már féltjük a helyzetektől a gyerekeket, mert már veszélyesek, mert ott simán lövöldözik, meg karddal szúr, meg folyik a vér, meg átment rajta autóval oda-vissza, mert a játékban ez van. És már nem érzékeli azt, hogy amikor ezt a való életben megcsinálja, az nem jó. Mert annyira elkezdünk a mesékben, egy másik térben, másik világban élni, amit a sátán nyom minden területen rá az életünkre. Tehát fókuszálás. Azt mondja a Józsué 1.8-ban az ige. El ne távozzék a törvénynek könyve a te száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, és vigyázz, hogy mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel sikeres a te utadon, és akkor boldogulsz. Mi fog előjönni? Amire figyelsz? Azt mondja Józsuénak az Úr, hogy az én igémet, az igémre figyeljél, rám figyeljél. Van egy olyan kedvenc igém a példabeszédek könyvében. Úgy van, hogy szemeimmel tanácsollak téged. És rájöttem arra, hogy olyan furcsa és olyan nagy kihívás úgy élni, hogy amikor az ember jár a földön, úgy megy, élsz, és az ember amikor lépked egymás után, Katusnál, amikor jön velem Katus, még inkább kell figyeljek, mert ő bármikor elbotlik bármiben, tehát elnézést, ezt már ott udvaroltam neki, rájöttem, hogy erre figyelnem kell, hogy ő nem nézi azt, hogy hol van, nekem kell előre figyelni, és képzeljétek, amikor a mennyatya azt szeretné, hogy most ne arra figyeljél, hogy mi van előtted, hogy hol van egy gödör, hol van egy kiálló szikla, most menjél úgy végig ezen a részen, hogy rám figyelsz, és az én szemeimre nézzél. és az én szemeimmel foglak tanácsolni téged. Ha mindig a bűnre figyelsz, előbb-utóbb nekimész. Ha valaki mondta, hogy biciklizésnél nem szabad nézni a fát. Másik példa, most annyira rossz példa, meg is halt egy anyuka, egy nagymama a kislányával, valamelyik az M0-áson. Leáll egy kocsi az autópályán a leálló sávra, azt mondják, hogy 20 perc, amíg életben, tehát általában 20 perc, amíg nem csapódik bele egy másik autó. Miért? Mert azt nézik, hogy ott áll egy autó, arra néznek, arra leállt autóra, és amire néznek, oda fognak menni. És most a múlt héten halt meg egy nagymama a kislányával, pusztán csak emiatt. Mert amire figyelt az ember, az a sofőr, afelé húzta a kormányt. És nagyon élet vagy halál kérdése az, hogy mire fókuszálsz. És amikor, és rájöttem, hogy nem kell a bűnre fókuszálnunk. Nem kell azt nézni, hogy mibe fogunk elesni. A másik ember életében se kell azt, hogy akkor az életében milyen bűn van. Nem az én részem, hogy ezt megíteljem. Tudjátok, hogy mit kell nehéz megtanulni, mit jelent szellemi embernek lenni? Úgy élni, hogy közben nézed a Szent Szellem által a mennyi atyának a szemét. Amikor az ő szeméből látod azt, hogy Csabi, most egy kicsit menjél jobbra, ebben nem menjél bele. Most mész erre a találkozóra, én most mondom neked, hogy nem. És nem kell végigcsinálnod az egész napodat, hogy elvegyek tőled. Az elején találkoztok, megbeszélitek, mondd azt, hogy nem. És elkezdődik egy olyan vezetés az Úrnak, amiben szeretne belehívni minket, hogy mit jelent, amikor a Szent Szellem vezet. De nem csak úgy általánossal meg, hogy milyen igét mondok a gyülekezetben, hanem konkrétan, helyzetekben, mit mondjál, kinek mondjad, hogyan lássál valamit, nem a te szemeddel látva, hanem a mennyi atya szemével látva, visszatükrözve azt, ami az ő szemében van. Ezt megtanulni, ez jelenti azt, hogy elkezdünk más gyümölcsöket teremni. Ez jelenti azt, hogy valamit Isten tud cselekedni rajtad keresztül, mert a szellem gyümölcsei a te gyümölcseid. És befejezésül, már majdnem befejezésül, még van így, majd ő. Ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy kinek van 2 perce még. És akkor felteszik a kezeket, és akkor 2, 4, 6, 8, 10, és akkor végigszámolom, és akkor az olyan biztonságot ad még, hogy van 1,5 óra. A Filippi levelet szeretném elolvasni, a Filippi 4-et, a 4. verstől a 8. versig. Azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Pont. Nem. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetre méltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes. Csak erről gondolkozzatok. Erre fókuszálj. Ezekre fókuszáljatok. És egy kicsit megállva itt ezeknél egy pár pontnál, úgy megütött ez a dolog, hogy örülni, mindig örülni. Ez azt jelenti, hogy kell mindig legyen nálam cérna. És akkor fogom a cérnát, és akkor vágok egy kis darabot, beakasztom az egyik számnak, az oldalra fülemhez fölkötöm, másikat is. És lehet, hogy a maszkot kapni, amiben eleve van egy kis, be is van rajzolva a smiley. Ennyi csak. Vegyek egy olyan smiley-s maszkot, és akkor le van érdekelve az egész. Mindig örülök. Tudjátok, az öröm nem erről szól. A vidámságot gondoljuk talán ennek. Az öröm az egy szellemi dolog. Az öröm az egy szellemi dolog. Öröm az sokkal mélyebbről jön, mint a fizikai vagy a lelki dolgok. Érhet téged bármekkora dolog fizikailag. Az nem kell, hogy az örömödet elvegye. A sátán ezt szeretné, de hogyha igazából tudod, hogy az öröm honnan származik, akkor nem fogja a sátán tudni elvenni az örömödet. Azt a derűt, ami mögött a hited van, és amiről szó volt, Pali mondta is, a reménység. Nem tudom, hogy tudtátok-e, az öröm és a reménység között egy közvetlen, direkt kapcsolat van. Akinek van reménysége, az mindig fog örülni. Az mindig egy derűs ember lesz. Az tudja, hogy jó fog következni. Az tudja, hogy jó van előtte. Isten jó dolgot ígért, és lehet, hogy vannak ijesztések, de az nem ijeszti meg arra, hogy akkor most elveszítse az örömét, hogy elveszítse a reménységét, vagy elveszítse a hitét. Igét kértek rá, tényleg? Jó. Hozok ígért. Példabeszédek 10:28. Az igaznak reménysége öröm. az istentelenek várakozása pedig semmibe vész. Jeremiás 15:16, a szavaidat hallattad, és én élveztem azokat. A te szavaid örömömre voltak nekem, és szívemnek vigasságára, mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, seregek Istene. A szavaidat hallattad, én élveztem azokat, és a te szavaid örömömre voltak nekem. Ha éppen nagyon borús vagy, és összecsapnak feletted a hullámok, ne beszélj senkivel. Hanem akkor, ha kell, akkor beszélj. Én még a pszichológus is ajánlom, hogy olyan a helyzet. Nem ördögtől való dolog. Akár egy nyugtatót is bevenni. Egy hívő pszichiátertől hallottam, és ezért voltam érdeklődő ez ügyben, hogy mit mond a gyógyszerekről. Azt mondta, hogy ha orvos írja föl pszichiáter, azt mondja, semmi gond addig, amíg az egy mankó. Olyan mankó, amíg az a seb, az a lelki seb meg nem gyógyul. Az segít. De nem kell, nem ördögtől valóak ezek a dolgok, csak mindennek megvan az a arányossága, amit a sátán túl tud tölni, vagy pedig vissza tud húzni. Sátánnal való foglalkozásnak is megvan ez a veszélye. Gyorsan el is mondom. Két veszélye van. Az egyik az, hogy nem foglalkozunk vele, és elfelejtjük, és a lelki dolgok mögött elkezdünk vakarászni, hogy na most neked mi a bajod velem, és drága feleségem, beszéljük ezt meg. A sátán meg röhög, mert semmelyikünket nem tudta megtámadni, hanem ő akar ebben valamit csalni, hazudni, gondolatokat beadni, vádolni, és akkor a sátánnal kell foglalkozni. Mi pedig sokszor csak lelkizünk. Vagy pedig valaki elkezd nagyon-nagyon csak a sátánnal foglalkozni, és az meg belepörög a szellemi dolgba, és ez olyan, egyszer az Úr mutatta, hogy ez olyan, mint egy kis szék, aminek van három lába. Egyik a szellem, a lélek és a test. Az adja a stabilitást az élet. Mind a három fontos. És bármelyik fölnő, túlnő azon, amit Isten rendelt, az mit fog csinálni? Egyik nagyobb. El fog borulni. És van olyan ismerősöm, akit így kellett egy a zárt osztályon megtalálni, megkeresni, hogy ezt a dolgot az Úr ki tudja gyógyítani belőle. És ritkán mondok ilyet, azt mondtam a testvéremnek, hogy ne olvassál Bibliát és ne imádkozzál. Olvassál újságot, olvassál regényt, lelkeddel foglalkozzál, menjél sportolni, futni, úszni, és most egy kicsit ez már nagyon erős, ez már sok. Nem mindenkinek mondom ezt, inkább fordítva szokott lenni, de ott ez kellett. Úgyhogy mennyi atya, amikor ott vagyunk vele, akkor a szellemünket szeretné erősíteni, mert legtöbbünknél erre van szükség, és amikor ő szól, amikor hallod a hangját, akkor jön a reménység, akkor a reménységből jön a hit, és hidd el, hogy mindig jön az öröm. Mindig jön az öröm. Nyugodtan bújj el, tehát nem kell feltétlenül ide-oda szaladgálni, elintézni dolgokat, kezd Istennel, kezd a mennyatyával. Azt mondja, hogy én várok rád, itt vagyok, én szólok. Én csak egy mondatot mondok, hogy legyen, vagy két szót mondok, hogy legyen világosság. Bemész teljes sötétségbe, össze vagy zuhanva, belül sötétség van, elkezdesz vele beszélgetni, itt vagyok, Uram, és csak annyit mond, hogy legyen világosság. Tudjátok, mi történik? Abban a pillanatban egyszerűen kinyílik minden. Egyszerűen a szád elkezd fölfele menni a füled felé, célna nélkül. Elkezd mosolyogni, mert tudod, hogy minden rendben van. Apu szeret, apu itt van, ő gondoskodik, ő tudja, mi van velem, ő fog segíteni, ő fog vezetni. És nem tudod úgy elszúrni az életedet, legyen ez a legnagyobb bűn, nyilván a Szent Szellem káromlás, most nem hozom ide, hogy amikor te odafordulsz a mennyatyához, ő ne akarná azt, hogy visszagyere hozzá egész közel, nagyon közel. A sátán azt mondja, hogy te olyan gonosz vagy, hogy ezt már nem történhet meg. Az ige azt mondja, nem én, az ige azt mondja, hogy ő nem tud elmenni olyan messzire, hogy megmutassa a szeretetét, illetve bocsánat, el tudott menni. Egy helyzet volt, gondoljatok bele, megint csak 22. Zsoltár. Ott mutatta be a mennyatya neked azt, hogy ő mennyire szeret téged. Ha ez neked nem elég, akkor már nem lehet segíteni. Akkor nem lehet segíteni. Ez elég kell, hogy legyen, hogy tud, hogy mennyatya mennyire szeret téged. Hogy ő meddig ment el azzal, hogy megmutassa, hogy mennyire szeret téged. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel, a békességgel, a kidben, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szent Szellem ereje által. Szóval az öröm és a reménység között van egy közvetlen direkt összekapcsolódás. Második, fókuszálj mindig mindenben Istenre. Tehát ahogy azt mondja, hogy miről beszéljél, miről gondolkozzál, Filippi 4-ben nem olvasom el még egyszer. és ez a Zsoltárok 32, igen, Zsoltárok 32:8, bölcsét eszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, és szemeimmel tanácsolak téged. Tehát megtanulni úgy menni, hogy a szemét nézzük az atyának, nem pedig magunk előtt a földet, hogy valahogy most ki fog megtámadni, miben elépjek bele. Ez mindig bukó. Ez mindig a leállósába végzük csattanással. A szemeibe nézni, az atya szemeibe nézni. És a következő, hogy maradj elkötelezett a hálaadásban, ez volt a Filippi 4-ben, mindent hálaadásban. Egy kihívás neked, kihívás nekem. Bármilyen helyzetben vagy, a hírek bármit mondanak, bármilyen ijesztés történik, kezdj el fókuszálni, hogy mi a jó, amit Isten elkészített. Keresem azt a jót, amit Isten elkészített ebben. Mert meg van írva Róma 8:28, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van. Uram, nem tudom, hogy lesz, de köszönöm, hogy ez valahogy ez a javamat fogja szolgálni. És örülök, előre örülök, mert reménységem van. A következő, hogy elméd egy kert, erről beszéltem az előbb, gondozd és őrizd. Nem tudom, hogy tudtátok-e, emlékeztek-e rá, amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát. Hova helyezte őket? Egy kertbe. És mit mondott nekik? Mit csináljanak ott a kertbe? Két dolgot kért tőlük. Műveljék, és őrizzék. Mitől kellett őrizni? Hát a sátántól. Akkor már megvolt a nagy lázadás. A sátántól, aki aztán meg is jelent a kertben. És a te kerted is lehet egy olyan, ahol a mennyatyának az ígéretei ott vannak, de fontos, hogy ne csak műveld, hanem őrizd is. És az ellenségnek nincs hely a te kertedben, és nincs hely az ő gondolatainak sem, amiket ő cselekedni akar, nincs hely a te. Ha kérdeznék, az is hazugság. Valóban azt mondta az Isten, hogy a egyetlen egy fáról se egyetek? Már a kérdés is hazugság volt. Úgyhogy én szeretnék egy imát elmondani, és igazából ebben az imában két dolog lenne. Az egyik az, hogy ha megengeditek, és talán így tényleg veletek a hitetekre támaszkodva, hogy akár itt testületileg, hogy a sátánnak mondjuk már azt, hogy nem. Jó? Mert sokszor a gyümölcs termésünkben nagyon bele akar kavarni, a kapcsolatainkban nagyon bele akar kavarni, a megtévesztéssel, a vádlással, a befeketítéssel, hogy máshogy lásd a másikat. Ne úgy az, hogy Isten... Nem az csak, hogy az igazságot látni, amit te látsz igazságnak. A lényeg az, hogy Isten, hogy látja azt a másik szemét. Ez a lényeg. Hogy rajta keresztül látni, és ne pedig a sátánnak a megvezetése szerint. És azt mondja az ige, hogy törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra, és mindezek felett megmutatom nektek a legkiválóbb utat, az isteni szeretet útját. 1 Korintus 13. És ide a végére hoztam azt az igét, amivel kezdtük ezt az egész alkalmat, és utána szeretnék imádkozni, hogyha megengeditek. A János 15-ből. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. És van különbség a kettő között. Az Úr mindig eljön veled, amíg ővé lettél, őt hordozod a szívedbe. Az, hogy ő benned van. De az, hogy te ő benne vagy, az azt jelenti, hogy te odamész hozzá, és imádod őt. Eltöltesz időt vele. Van egy olyan titkos kamrád, amikor feltöltekezel, amire ő vár, hogy gyere gyermekem, itt vagyok, várok rád. És ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, így ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. 15:8. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. A 16.-17. vers. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És hát így gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Mert igazából ott van az a gyógyulás, ahol elkezdünk olyan gyümölcsöket teremni, amit a mennyatya gyönyörködik, ami azt mondja, hogy igen, ez az én gyermekem. Büszke vagyok rá, hozzám tartozik. És nem csak Jézusra mondja az atya azt, hogy örülök benned és gyönyörködöm benned, hanem rád is mondja. Azért, mert te is az ő gyermeke vagy, az ő népe vagyunk. Az Úr Jézus már várja a mennyasszonyt, nem a sok mennyasszonyt, neki egy mennyasszonya van. Ezért érdekes ez a történet, amiben vagyunk ezekben a hetekben, hogy áll össze az eklézsia, hogy találunk egymásra, Hogy kezdünk el máshogy gondolkodni egymásról? Mikor veszük azt észre, hogy Saulnak mit mondott Jézus a damaszkuszi úton? Tudjátok, hogy Saulnak mit mondott Jézus a damaszkuszi úton? Saul, Saul, miért üldözöd a damaszkuszi keresztényeket? Tudjátok, hogy mit mondott? Saul, Saul, miért üldözöl engem? Amikor ilyen identitásunk van, amikor tudjuk azt, hogy Jézus mennyire máshogy lát minket, akiről te gondolkozol, aki ott ül melletted, vagy éppen nincs itt, hogy Jézus mennyire máshogy gondolkozik róla. Tudjátok, mit jelent meghalni ilyenkor magunknak és szellemi embernek lenni? Ez a gyakorlat, ezek a gyümölcsök. Isten ezt szeretné előszólítani belőletek és belőlem is. Azért, mert ennek az ideje van. Ő sok gyümölcsöt szeretne, és maradandó gyümölcsöt. Nem csak sokat, maradandót. És amennyi atya azért küldte el a Szent Szellemet, hogy ebbe segítsen. Ő sug nekünk, ő vezet minket, megadja az erejét, hogy tudsz nemet mondani, megadja az erejét, hogy tudsz áldani, hogy tudsz máshogy gondolkodni, hogy le tudod győzni saját magadat először, nem a másikat, magadat. És az az igazi szellemi ember, aki magát legyőzi, az az igazi erő. És így szeretnék most imádkozni, nem tudom még, hogy, de hogyha megkérhetlek titeket, gyertek, álljunk oda az Úr elé. És tényleg először így a sátánnal szemben is egy kicsit hagyáljunk meg, hagyáljunk föl. Nem az én imámra, hanem hogy együtt odaállunk, jó? Megmondom miért, mert azt mondja a Biblia, Jakab apostol könyvében van benne, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut. Erről szól csak a dolog, csak erről. Drága mennyatyám, én nagyon remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy itt nem a Bodó Csabát hallották az én drága testvéreim, vagy nagyon keveset tőlem. Nagyon remélem, Uram, és szeretném kérni azt a csodát, hogy amivel te üzeneted volt ezen a mai délutánon, kérlek, hagyj jöjjön át a szívünkbe. Az a szeretetednek az a kijelentése, munkája, amiket te csodákat teszel az életünkbe. Azt a csodát, ami nem kívül van, nem valamilyen fizikai csoda, hanem még nagyobb csoda. Az a csoda, amikor mi elváltozunk, amikor megváltozunk, amikor olyanná válunk, mint te. Atyám, és köszönöm, hogy amikor hozzád kapcsolódtunk, akkor nem csak az kezdődött el, hogy kisgyermekből elkezdtünk nagyjá válni, vagy nőni szellemi emberként, hanem te odaadtad a te hatalmadat, a te dicsőségedet, nem azért, hogy mi ebben futkározzunk, és ezt magunknak gondoljuk, hanem hogy ezzel éljünk itt a földön, mert te embereknek teremtetted a földet. Ezért lett Jézus Krisztus is ember. Ezért van egy szellemi jog. Atyánk, és szeretnénk megköszönni most itt együtt, hogy van jogunk ahhoz, hogy sátának azt mondjuk, hogy nem. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy az a jogot te adtad nekünk meg, a keresztem. Nem azért, mert mi olyan igazak vagyunk, mert olyan gyönyörűek vagyunk, meg olyan jól sikerült az életünk. Úr Jézus, mindez azért lehetséges, mert te meghaltál értünk, és minden vádlásnak az oka fellett a fára, keresztre, szögezve. És köszönjük, Úr Jézus, hogy általad, a te kegyelmed és szereted által mi igaz emberek lehetünk, új emberek lehetünk, hogy ime újjá lett minden. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te nevedben most ellenállhatunk a sátánnak azért, hogy az életünkre jövő támadásai legyenek sikertelenek és lepleződjenek le. Uram, imádkozom azért, hogy ami a gyülekezetben van sátáni próbálkozás, megtévesztés, hamisság, az is lepleződjön le és legyen távol az én drága testvéreimnek a közösségétől. Imádkozom, Uram, azért, hogy az eklézsiák között is, Uram, mint a sátán próbál kavarni, keverni, mint diabolosz, összezavarni, hamis üzeneteket átadni, vádolni, hogy legyen sikertelen minden ilyen beszéd, mert megvan írva, hogy minden beszédet kárhoztatunk, ami ellenünk van, és mert ez az Úr szolgáinak az öröksége. Uram, köszönöm neked azt, hogy ezek a sátáni munkák, beszédek, Uram, legyenek sikertelenek, amiket egymásra mondtunk, amit magunkra mondtunk. Amit magunkra mondtuk, atyám, kérlek, bocsáss meg, ahogy gondolkozunk magunkról, ahogy beszélünk magunkról, vagy másoknak beszélünk magunkról. Uram, imádkozom azért, hogy ezek a sátáni munkák legyenek semmisé a názareti Jézus Krisztus nevében. És drága Szent Szellem, meghívunk téged arra, hogy szeretnénk gyümölcsöket teremni. És te vagy az a drága kapcsolat, kapocs, hogy a mi szellemünk Isten szellemével benned és általad egyé válik. Nem értjük ezt, Uram, de szeretnénk élvezni ennek az ízét, felfogni, mint egy gyermek, aki még nem tudja, de tudja, hogy ki az édesapja, tudja, hogy milyen csodálatos lehetőségei vannak, és utána pedig, hogy növekszünk, szeretnénk ráébredni tudatosan, hogy milyen lehetőségeink vannak, mire hívtál el minket, atyám, mi a szolgálatunk. Uram, előhívom azokat a szolgálatokat, azokat a gyümölcsöket, azokat az ajándékokat, amiket a te szent szellemed által, mint mag, belénk helyeztél már. Imádkozom, hogy láthatóvá váljanak a te testedben, a te lelkedben, a te szellemedben, a te életedben. Uram, és köszönöm neked azt, hogy kérhetek angyalokat, hogy vigyázzanak ránk, ők vegyenek körül minket ezekben az utolsó napokban, mert Uram, egy olyan háború van, ahol csak a te drága szent szellemed által lehet győztesnek lenni, és köszönöm, az angyalok segítenek ebben. Uram, nem tudom, hogy miért kérem ezt, de szeretném kérni, hogy angyalok bizonyos helyzetekben avatkozzanak bele az életünkbe. Uram, jöjjenek, és akár a fizikai szinten, lelki szinten, kijelentés szintjén is cselekedjenek. Uram, szeretnénk egy olyan terepet adni a számodra, drága Úr Jézus, ahol te munkálkodhatsz rajtunk keresztül, hogy a te hatalmad és a te dicsőséged, a te királyságod jöjjön, és továbbra is győztesen növekedjen a személyes életünkben, a családunkban, a gyülekezeteinkben, ebben az országban, ebben a nemzetben, atyám, a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.